0: kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Idén is megrendezik a Bartók Festet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Hétfőn egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok, délkeleten szűnik meg legkésőbb a forróság. Nem tart sokáig a csapadékos időszak, kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Ezt Vámos Robi szerintem 25-ször meghallgatta már tőlem. Legalábbis amikor itt járt a stúdióban. De változatlanul így gondolom, hogyha valaki, akkor te képes vagy hatással lenni a kulturális életre, mert megint hoztál egy könyvet, nem akármilyen könyvet, nagyon szép, teljesen más stílus, ilyet még nem írtál. Na de előtte azt is el kell mondanom, hogy még azzal is hatással tudsz lenni, hogy példát mutatsz. Például most lesétáltál a Várból ide hozzánk a Sláger FM stúdiójába, ahol órát tartottál.
1: Igen, a Várban voltam egy általános iskolába, két osztályba, és akkor utána jöttem, gondoltam, hogy kihasználom a jó időt.
0: Rendhagyó órákat tartasz nekik. Én ezt első kézből láttam, hogy már egyszer-kétszerre kísértelek téged. Még én is nagyon élveztem az órákat. Hogy élték meg most ott fönt a Várban a diákok? Más a vári diákság, mint bárhol a városban?
1: Nem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, meg nem más, mint egy vidéki.
0: Tényleg?
1: Tehát, hogy igazából semmi különbség nem volt. Egy hetedik és egy ötödik osztályban voltam, de a kettő osztály között viszont ég és föl volt a különbség. Tehát, hogy mind lelkesedésben, mind a kreativitásban, mind egymáshoz való viszonyulásban teljesen mások voltak. Úgyhogy a két osztály között nagyobb volt a különbség, mint mondjuk Budapest és Piripócs között.
0: Szerinted ez miért van?
1: Ez a rövid válaszom van erre, mert ötletem sincsen. Tehát én tényleg most már gyakorlatilag 10 éve csinálom ezt. Tehát 16-ba kezdtem, és ugye rengeteg osztályban voltam, és még mindig nem jövök rá, hogy mitől függ az, hogy egy osztály az egy álom vagy pokol jellegű megjeléseket hoz. Nyilván ott van rám a legnagyobb szükség, ahol én a legpocsékabbul érzem magam, tehát ahol én fürdök az örömben, meg abba, hogy mennyire csodálatos dolgokat csinálunk, meg mindenki
0: oda
1: nagyon
0: lelkes,
1: oda. Hát de most hadd csináljam azért én is azt, amit szeretnék, tehát ez miért ne legyen nekem jó. Egyébként mindig jó, mert az eredményeket azért jó látni. Tehát, hogy van, amikor pálfordulások vannak azért, egy pocsékabb hangulatú, nem tudok már szót mondani, mert tényleg van, ami egyszerűen nem azokról az osztályokról beszélek, ahol most voltam, de így a sok százban már volt. Aha. Olyan, ahol azt éreztem, hogy ha megtudnám, hogy az én, tehát mondjuk az én lányom, vagy az én fiam osztálya lenne, és én megtudnám, hogy ebben jár, akkor másnap már nem menne, az biztos.
0: Aha. Tehát, találkozol ilyenekkel is.
1: Ilyennel is találkozom. Uh-huh. Tehát, hogy...
0: Színes volt az elmúlt 10 év.
1: Aha, igen.
0: Az órák tekintetében. Művész, mentor, coach, sok mindent lehet rád mondani, de tulajdonképpen a bátorság mentor. Valahogy én így kategorizálok a fejembe, aki segít a gyerekeknek abban, hogy önmaguk legyenek, merjék vállalni az összes őrületüket, amit mondjuk az ön azonosság jelent.
1: Igen, ne csináljanak úgy, mintha. Uh-huh. Vagy hogy mondjuk azért, mert úgy jobban elfogadják őket, másképp működjenek. Azt nem kéne csinálni szerintem, mert hirtelen fognak rájönni, hogy mennyi éven keresztül mutattak mást. És hát van olyan, aki szülőként sem jön még rá, hogy általános iskola óta teljesen más mutat, mint a valóság. Ennek betudhatóan mondjuk olyan párkapcsolata lett, ami egyáltalán nem neki való, de még ekkor se vallja be, aztán gyerekük születik, és akkor a gyereknek már elég nehéz megmagyarázni, hogy...
0: De lehet, hogy nem is érti.
1: Ezt nem tudom, ez messzire vezet. Pont azt fogalmaztam meg, hogy amikor ilyen, nem mondom, hogy mély pont van, tehát egy olyan osztályban vagyok, ahol úgy hát mindent meg kéne változtatni. Tehát szét kéne szedni az osztályokat, és újra összerakni, mindenkit máshova tenni, csereberélni a tanárokat, mindent kéne csinálni ahhoz, hogy bármilyen változással indulhasson, meg különben csak kavarjuk ugyanazt. Tehát amikor ilyen mély pont van, akkor én el szoktam ezen gondolkodni, hogy vajon akarok-e még ilyen órákat tartani azoknak a gyerekének, akik most ott vannak.
0: Aha.
1: Mert hogy valahol annyira nincsenek képben, hogy el se tudom képzelni, hogy ők mit adnak tovább majd. Szóval ez...
0: Jó, ezek azt szokták mondani,
1: hogy hát szörnyű dolgok történnek, meg egyre rosszabb minden. Ez nem így van szerintem. Én egészen nagyjából...

0: tavalyig azt mondtam, hogy semmi sem változik. Tehát mindig az, hogy a mai gyerekek mások, meg másképp kell hozzájuk. Én szerintem nem, de szerintem 2025 valami nagy változás éve volt. Uh-huh. Én nem pozitív változás éve.
1: Mert olyan már 2026 van.
0: Igen, de tavaly vettem ezt észre, hogy minthogyha tényleg mindenki mindenbe beleszól. És az, hogy kéretlen véleményeket mondanak egymásról, ez oké, okay, de hogy olyan ítéleteket raknak egymásra bármilyen megnyilvánulás miatt, hogy őrület, és hogy felnőttek sem kéne, hogy megengedjék maguknak, és harmadik, negyedik osztályosok, tehát 8-10 éves gyerekekről beszélünk, olyanokat mondanak egymásra, amik nagyon mélyrehatóak. Uh-huh. És közben meg nem volt sincs, hogy miről beszélnek.
1: Ez nem volt ennyire korábban?
0: Én ezt nem vettem észre ennyire korábban, hogy mindenki mindenről véleményt mond. Uh-huh. És belekötünk mindenbe, bármibe is, bármilyen szabály van. Tehát, hogy az, hogy miért ilyen hangos a mentő, ami elmegy az utcába. Tehát, jó, hát akkor ne legyen hangos. Uh-huh. Tehát, mit szeretnél? Vagy most akkor vegyetek elő egy ceruzát. Miért ceruzát, miért nem tollat?
1: Ja, mindenbe azonnal. Uh-huh. De ez valószínűleg nem az online térnek a hatása?
0: De ez biztos, hogy annak a hatása. Mindenki... Bárki bármit fröcsöghet, bárhova. És aztán azt hiszik, hogy valóságban is ezt lehet csinálni, pedig nem.
1: No, valahogy nekem összecseng az új könyveddel, már ez, amit most mondtál, mert most beleugrottunk a mély vízbe egyből az első 7 percben, és még el sem mondtuk, hogy tulajdonképpen miért érkeztél. Nagyon szép egyébként a külalakja is, a Nevermind című új könyvednek, hagyjuk, nem számít, a lány, akit levegőnek néztek, ez az alcíme. Vámos Robi új könyvét szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, mert ez más. Ugye te eddig önfejlesztő, motivációs,
0: igen, lehet így mondani,
1: könyveket írtál, ez meg egy regény?
0: Regény.
1: Mondhatnám, hogy elsősorban pont ennek a korosztálynak, akikről beszéltél. De azért felnőtteknek sem árt. És azért mondom ezt, mert ami itt van előttem, én ennek nagyon örülök, már elolvashattam talán elsők között, és ezt nagyon köszönöm neked, és azért olvashattam el, ezt a hallgatóknak mondom, mert amikor legutoljára itt jártál a rádióban, akkor mondtad, hogy ez lesz, és szeretnéd, hogyha véleményt mondanék, hogy rám milyen hatással volt, és hát elképesztő, én, aki egyébként annyira nem szeretem ezt a műfajt, de beszippantott. És abszolút olyan érzésem volt, mintha bekerültem volna akár egy ilyen iskolai közegbe, meg ott a diákok otthonaiba is, hogy ott mi történt. Egy pár mondatot engedjenek meg az olvasók, pontosan azért, hogy kapjanak képet erről a könyvről. Hanna a főszereplő, kívülről nézve sokaknak csak egy kamasz, csak hogy ő másként látja a világot. Képes észrevenni azt is, amit mások nem. Ezért vette észre elsőként, hogy a kis húga bajban van. És hiába szólt, hiába kérlelt, már késő volt. A helyzet azóta egyre rosszabb. Az anya állandó szorongással küzd az iskolában. Kívülállónak érzi magát. A tanárai átnéznek rajta. A barátai meg inkább csak úgy vannak. Ebben a világban még egy plüssnyúl is többet tud az emberekről, mint a pszichológusok. És akkor én most nem olvasok fel többet, mert innentől kezdve az olvasók fantáziájára van bízva, meg tényleg olvassák el, mert nagyon sok tanulsággal teli könyvet írtál. Ez 10 év? Élménye, amit összeszedtél? Vagy miért vártál egyik eddig a regény műfajjal?
0: Nem tudom, valahogy a témák sokkal konkrétabbak voltak eddig, tehát így mindig úgy jött, hogy nagyjából évente gyűlt össze annyi dolog, meg téma, meg jegyzet, meg élmény, meg minden, ami alapján be tudtam lőni, hogy ez most nagyjából miről szól. Tehát, hogy valami a stresszről szól, valami a piszkálódásról szól, valami a kimondottan a verbális bántalmazásról szól.
1: Ebben minden van.
0: És ez szerintem nem 10 év, hanem ugye ebben benne van az én iskoláskorom is azért részben, bár ugye én sose voltam lány, akit levegőnek néztek, de fiú az igen.
1: Akit szóval, szintén néztek levegőnek?
0: Hát nem voltam egy túl feltűnő valaki az osztályban. De alapvetően inkább a hozzám fordulóknak az összességéből gyúrtam össze ezeket a szereplőket.
1: Na de hogy milyen gondosság, ezt hadd mondjam el az olvasóknak, mert ebbe is beleláttam, hogy volt egy, vagy van egy elképesztő füzetet tele mindenfajta jegyzettel, egy csomó kis post-it-et képzeljenek el az olvasók, vagy meg nem csak az olvasók, a hallgatók is. Tehát te a karaktereket, azok fejlődéseit külön kijegyzetelted magadnak, tehát tényleg nagyon gondosan készültél erre a könyvre.
0: Igen, mert úgy akartam megcsinálni, hogy hát egyrészt nyilván, mint első ilyen hosszabb iromány, azért tartottam attól, hogy ez most hogy összeáll-e valaha. Mert én nem az vagyok, aki képes egy dolgot csinálni egy időn keresztül. Úgyhogy kénytelen voltam elkezdeni, hogy ezt most majd vázlatoljam, vagy mit csináljak. Aztán rájöttem, hogy az eddigi könyveknél az bevált technika, hogy a témákat kibontom, uh-huh. vázlatpontok, altpontok, és abból gyakorlatilag végig is összeáll a szerkezet is, már rögtön. Na most egy regénynél viszont ilyen szerkezetet azt gondolom, hogy tönkreteszi a flow-ját az egésznek, és direkt ezért kezdtem el azt, hogy kézzel írom le. Tehát, hogy ezek a post-itek, amit mondtál, az nagyjából az, hogy volt egy-egy ötlet, vagy egy jelenet, vagy egy ilyen plot twist jellegű bármicsoda, azt ezeket kiírtam posztitokra, ezt beragasztottam a jó a füzetbe, és akkor ahogy úgy jöttek az írások egymás után, mindig kinyitottam ezt a füzetet, és akkor na most ez jön. Ennek persze az eredménye, hogy lehetséges, hogy a történet megismerése az nem feltétlenül időrendi vagy térbeli sorrendben történik, uh-huh. hanem ilyen mozaikokból áll össze az olvasó fejében, kicsit olyan, mint a fuga, elkalandozik, aztán okay. visszatér.
1: De közben nekem meg olyan, mint egy Netflix mozi. Tehát jeleneteket mondtál az előbb, és talán nem is véletlenül, mert az egész úgy állt össze, ahogy én, amikor olvastam, mint egy mozit néznék. És ezért jó, mert úgy meg nagyon kevesen képesek arra, hogy úgy írjanak, hogy egyrészt beszippancson, másrészt meg tényleg a mozit lásd magad előtt. Írnak mindenféleképpen emberek, de úgy csak kevesen képesek, hogy az embert valóban vigye magával a sodró történet.
0: Hát azért is gondoltam azt, hogy csak úgy, mert nagyon jó szabadon lehet csinálni, tehát hogy fogok egy füzetet, meg egy tollat, és nem kell hozzá más. Tehát nem az van, hogy kinyitom a laptopot, és jaj, lemerült. Uh-huh. Vagy várjon, amíg a frissítések lezajlanak című mozit nézem. Ahelyett, hogy teremtő dolgot csinálnék, meg ugye azért gépen írva teljesen más a dolog. Tehát én ha gépen írok szöveget, akkor mindig ott a lehetőség, hogy vissza tudok törölni büntetlenül, át tudok helyezni valamit büntetlenül, közben a szerkesztés is megy az ember fejébe, és akkor meg kilép a dologból. Így viszont ugye megvan a flow, itt meg arra kellett vigyázni, hogy mondjuk a szabatos fogalmazás az megmaradjon, mert ott meg akkor könnyű ezt slendriánra venni. Uh-huh. Úgyhogy mindegyik jó. Ez most így sikerült, én azt gondolom, hogy összeállt, legalábbis a visszajelzések alapján nem útvesztőbe futnak az olvasók, úgyhogy ennek örülök.
1: Dobálod itt a hívószavakat, nekem meg az a feladatom itt a Slágerkultban, hogy ezeket lecsapjam. Visszajelzések. Azt is tudom, hogy nyilván nem csak én olvastam át elő, vagy olvashattam el tesztolvasóként előre ezt a könyvet, hanem pontosan a célcsoport. Tehát itt fiúk, lányok egyaránt tesztelték. Mik voltak a visszajelzések?
0: Azt mondták, hogy nagyon olyan, mint az eddigi könyveim, és mégsem. Uh-huh. És ez szerintem jó. Tehát, hogy nem teljesen kifordulunk magunkból, és hogy mostantól teljesen más csinálunk, és egyébként nem is tervezem feltétlenül átállni arra, hogy mostantól ontani fogom ezeket, a regényeket magamból, mert tegyük fel, ez bejött, hanem hogy pontosan azt kapták, amit eddig is kaptak, csak hogy valami más köntösben. És igazából ez is a cél, hogy tehát egy önfejlesztő könyvet olvasni 12-18 éves kor között az iskolában, az nem feltétlenül olyan menő dolog. Uh-huh. Meg abban egyértelműen róla van szó. Tehát meg van szólítva, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, és akkor az egy kicsit olyan oktató jellegű. Itt viszont ugye azzal a szereplővel azonosul, akivel akar, többel is tud egyébként, mert valószínűleg az olvasó több karakterben találja meg saját magát, és akkor azok a visszajelzések érkeztek, azok a kedvenceim, amikor azt mondják, hogy hát nyilván azt, hogy hogy este elkezdte és hajnalba fejezte be, mert marha kíváncsi volt. És szerintem az a jó, hogyha kíváncsiság megmarad. Úgyhogy igen, kíváncsiak voltak a végére. Egyébként tök érdekes, mert amikor írtam, tehát ez, egy, ez nekem egy új élmény, hogy én sem tudom, hogy mi fog ebből kikerekedni. Tökre érdekel, hogy most mi fog történni, de hát ezt nekem kell megírni, és egy ilyen nagyon furcsa szellemi, nem tudom, kicsit néha ijesztő állapotban voltam, hogy most akkor én írom, de nem tudom, hogy hol lesz a vége. És persze én magam is kitaláltam, hogy ez most még nem az, amit amikor nem elmegyek motorozni, és akkor kitalálom, hogy elmegyek Visegrádig, de ott kitalálom, hogy nem megyek még haza, hanem elmegyek Esztergomig, ott kitalálom, hogy elmegyek Tatabányáig. És akkor ott fordulok vissza. Aha. Tehát, hogy már véget érne mondjuk egy jelenet, de akkor nem, még nem kell véget érjen, most még tört tegyen valami. Szóval így tök érdekes volt, és azt mondták, hogy ez adja az érdekességét, meg hogy ugye ők, ezek a próbaolvasók, azért a többségük a többi könyvet olvasta.
1: Tehát, tudta különbséget tenni.
0: Igen, meg hasonlóságot is véltek felfedezni. És az jó.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Vámos Robi. Itt ül a stúdióban, elhozta vadonatúj könyvét Nevermind címmel. Hagyjuk, nem számít. Ez az egyik alcím, a másik meg a lány, akit levegőnek néztek. Egy zseniális új regény, igen, ezúttal regény. Lesznek majd író-olvasó találkozók természetesen, de hát Robival bárhol találkozhatnak, mert annyi órát és találkozási pontot ember nem ad szerintem a közönségének, mint ő. Na, egy-két visszajelzést hadd olvassak fel a könyvről. Megrendítő, őszinte, írják, sokkoló, ugyanakkor mégsem hatásvadász. A szokásos kamaszkönyvek és a családi drámák irodalmi tanmeséjén túlmutató történet félelmetesen pontos képet rajzol az iskolai bántásokról, a szülői fegyelem hiányáról, a gyász elfolytásáról, és arról, hogy milyen, amikor egy gyerek kénytelen felnőttként viselkedni. Ettől függetlenül hadd mondom, hogy ez nem egy rossz kedvű könyv.
2: Nem egy depressziós történet, hanem mindig a megoldások vannak kiemelve, meg ugye a reményfaktor. Tehát az egész nagyjából úgy tudnám kifejezni, hogy akinek nincsen reménye, az, ha elolvassa, akkor valószínűleg lesz.
1: Na, hát ez a legtöbb, amit adhatsz.
2: Hát ez a cél.
1: Útravalóként.
2: Meg, hogy azonosuljon, vagy ismerje fel azokat a működéseket, amik ki tudja, hogy hova vezethetnek, anélkül, hogy mondjuk riogatnám.
1: Ugye a te könyveidet általában a te webshopodon lehet megrendelni, akkor azt most mondd is el, hogy hogy érjük el.
2: Vámos? Hát a legegyszerűbb a vámosrobi.hu. Aha, okay. Igen, tehát ott a nevemet rá megkeresnek, akkor meg fogják ezt is találni.
1: Nevermind, a lány, akit levegőnek néztek. Visszatérve hozzád, ugye több ezer gyermeknek mutattad meg az elmúlt években, hogyan válhat a furcsaságuk erőforrássá. És pontosan tudom, hogy tartod is a te olvasóiddal, a te követőiddel a kapcsolatot, tehát hogy gyakran beszélgetsz velük, mernek folyamatosan azóta, ahogy átkattantak, önmaguk lenni? Mit tapasztalsz? Hogy ez ingadozik oda-vissza?
2: Hát azért egy ember mondjuk 8 éves korától 28 éves koráig azért elég sok minden nem megy keresztül. Ha csak azt nézzük, hogy egy komplett általános iskola, egy középiskola, az mind meg a szakma, meg a felvételik, meg a mindenféle egyéb dolgok. Tehát a legkülönbözőbb élethelyzetekbe csöppennek bele, és akkor azoknál időről időre újra szokták kérdezni, hogy akkor most hogy legyen. Tehát most én a mentoráltakból tudok itt most válaszokat idézni, mert ugye vannak olyanok, akikkel évek óta együtt dolgozunk. Tegyük fel, hogy harmadikos volt, amikor először egy rajzpályázaton megismertem, most meg már 20 éves, és most is meg szokták kérdezni, hogy a tanácsomat, hogy ez most hogy van. Csak saját magamat szoktam idézni, vagy hát el szoktam őket keseríteni, hogy ugyanezt tudom mondani, és akkor azt mondják, hogy ja, tényleg. Aha. És hogy megint, és újra. Tehát, hogy,
1: de emlékeztetni kell őket.
2: Igen, mert nagyon sok impulzus éri az embert, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, hogy ezt egy életre le van tudva, és pipa, és mostantól kezdve semmilyen vizsgán nem fogok izgulni, semmilyen bántást nem fog betalálni, tehát ezért ilyen nincsen. De hogy mindig van hova nyúlni, az egy jó dolog. Tehát, hogyha valakinek ott van a polcon, fölcsapja, és akkor megint van megoldás. Úgyhogy ezek így működnek. Hát a nehézség az az, hogy új és új emberek kerülnek az életükbe, akik... Hát előfordul, hogy olyan valaki kerül az életükbe, aki szerint mondjuk, ez marhaság.
1: Aha.
2: És akkor az értékrend nem egyezik valahogy, vagy azt mondja, mondjuk a csaj olvasta a könyvemet régebben, és akkor lesz egy párja, és akkor az kicsit úgy furán néz, hogy miért az én könyvemet olvassa, miért nem vele beszélget. Hát azért, mert az én könyvemtől jó kedvem lesz, amikor veled beszélgetek, akkor meg a béka feneke alá kerülök. De ezt ugye, hát szóval nem árthatom bele magam emberek magánéletébe.
1: De közben elmondják neked.
2: Az biztos.
1: Uh-huh. nagy titkok tudója, vagy meg sok titkot tudsz? Ilyen formán?
2: Tudnék mesélni az emberi működések bugyrairól, hogy úgy mondjam.
1: Hát gondolom a szülőkről külön.
2: Igen, de hát ugye némi titoktartás ugye van, tehát ugye mondjuk a coaching beszélgetések tartalmát én nem adhatom tovább. Nem is írhatom meg. Ez egyébként szerintem az egyik legnagyobb nehézsége volt ennek az egésznek, hogy nehogy olyat írjak, amiből valaki magára ismer, vagy netán szó szerint írjam le, amit legszívesebben szó szerint írtam volna le. Hogy mondjuk mit mondott a gyerekének az órom előtt az illető.
1: Sok Hanna él az országban? Ilyen formán?
2: Fú, rettetesen sok. És az az érdekes benne, hogy visszajelzéseket küldenek, és akiket nem ismerek olyanok, tehát akik már megjelenés óta olvasták, és 10-ből 7-8 Hanna.
1: Aha. Jó, valamit nagyon elkaptál akkor. Jó, amit nem csodálok, hát ki más, ha nem te.
2: Hát nem tudom, mert...
1: Közöttük mozogsz, élsz.
2: Most a borítón egy ilyen kék hajtincses lány van, ugye, és az is a főszereplő. Én nem nagyon írtam le a szereplőket, hogy ki szőke, barna, ki magas, meg mit tudom, mert én szeretem azt, amikor az olvasó elképzeli magának. Egyedül a főszereplőnél van ez a kék hajtincs, de... Aha. De azért nem kevés olyan valaki jelzett vissza, akinél látom, hogy ez a vonulat. Tehát, hogy így betalál persze.
1: Ez a dolga.
2: Igen.
1: Hogy betaláljon. Azon gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, meg készültem a veled való újabb beszélgetésre, hogy azért 10 év nagy idő, meg sok idő, ahhoz, hogy visszegesd a titkokat, a problémákat, amiket vagy megoldtok, vagy sikerült megoldanotok, vagy nem, hogy azért ember, ebben őrlődik az ember, gondolom, vagy őrlődhet? Szabad? Egy coachnak, egy segítőnek? A felelősségre vagyok kíváncsi. Ugye rád vannak bízva nagy titkok, de az hatással van rád?
2: Persze, hogy hatással van. Tehát meg fel is kell dolgozni. Tehát, hogy ezért van az, hogy én hiszek abban, hogy a kifele áramló dolgok, azok segítenek a feldolgozásba. Tehát, hogy ha megírom, van egy csomó olyan írás, amit nem fogok publikálni, csak le van írva. Uh-huh. Tehát lehet, hogy persze egyszer megjelenik, de hogy amikor úgy érzem, akkor jön. Vagy leülök a zongorához, és akkor spontán improvizálok valamit, mert akkor azzal úgy nekem kijönnek ezek a dolgok. Tehát az, hogy én ezt valakivel szupervízióra vigyem, vagy ezeket az eseteket, ilyenre is volt példa.
1: Aha.
2: Tehát meg kell is, hogy ne vigyem haza, mert hogy azért nehéz ügy ez.
1: Az ember az még fontos az életedben?
2: Aha, igen, persze. Az egy önkifejezés.
1: A banjo is?
2: A banjo is.
1: De azt te előveszed gyakran?
2: Mostanában nem veszem elő gyakran, mert kiderült, hogy ugye a családban nem mindenki kedveli. Nem is az, hogy én játszom, hanem hogy min játszom. Mert hogy ez egy nem kellemes hangszer. Tehát, hogy ez valami, tehát dobolás. Tehát, hogy
1: a Steve Martin a nagy...
2: Hát ő játszik, Benjo-s. De én alapvetően a Benko Dixielandnél láttam először Nagy Jenőt, aztán utána Bényei Tamást a Hot Jazz Bandből, és akkor határoztam el, hogy én azt meg kéne, hogy tanuljam.
1: Nehéz?
2: Hát, nézd. Mivel én az egyetem alatt így eléggé egyedül voltam, a tanuláson kívül, és akkor jött az élet, akkor jött az, hogy valakinek lehet számítógépe, akkor én ugye kapcsolatba kerültem a világgal, és akkor tudtam szerezni hozzá oktató anyagokat. Tehát, hogy az internet akkor indult egyáltalában. És akkor ugye igazából a banjozáshoz csak 3 dolog hiányzott. A hangszer, a tanár, meg az oktatóanyag. Ez a 3 nem volt. És akkor így fokozatosan mindenkit sikerült megtalálni. Aha. Tehát, hogy ebben a szempontból nehéz volt. Főleg, hogy mindenki azt mondta, hogy előbb gitározni kell megtanulni.
1: De az nem is kellett hozzá?
2: Nem.
1: Na. Össze-vissza beszélt mindenki.
2: Hát nem tudom.
1: Vagy nem tudták ők sem.
2: Meg valószínűleg a zenei érzékem valamennyi van, és akkor úgy nem volt nehéz. Az biztos, hogy kitartás kellett hozzá, meg az, hogy ne lakjon ott senki más, mert ezt nem lehet úgy gyakorolni azt, hogy tehát az ember próbálja, van egy ilyen technika, hogy kitömöm a hangszer testét törülközővel, meg radírt teszek a húrokhoz, hogy ne legyen olyan annyira minden falon áthatoló hangja, de aztán én nem, tehát én talán két-három olyan volt, amikor igazából mások előtt én játszottam, ebből a saját esküvőmön.
1: Ott szerintél?
2: Hát csak beszálltam a zenekar mellé.
1: Aha.
2: És akkor az vicces volt. De én nem, én a saját örömömre csinálom ezt meg, az a pár ember a kézé. Lehet, hogy egyszer majd, mit tudom, előadáson tök nagy meglepetés, lehet, hogy ezt előkapom, és akkor valamit ott csinálok, de igazából nem az a célja, meg én nem tartom magam olyannak, hogy valaha profiba váljon ebbe. Tehát, hogy
1: de ezek mind terelik a figyelmedet, a megtöltenek?
2: Igen, egyértelmű.
1: A hétköznapok őrületei ellen mellett?
2: Nem mondanám őrültnek a hétköznapokat, csak sok mindent bevállalok, és akkor valószínűleg ez...
1: Na hát erre értettem most mindenféle pejoratív ezért mellett, mert nem ez volt a cél.
2: Nehéz nemet mondani, tehát hogy...
1: Főleg a fiataloknak?
2: Igen. Tehát én tudom, hogy mekkora szükség van arra, hogy mondjuk meghallgassam, vagy elolvassam, vagy érzem, hogy kell, vagy a szülő ír nekem, hogy ez és ez a helyzet. És én megkérdezi, hogy melyik könyvet ajánlom, én meg pontosan tudom, hogy egy könyv ezt nem fogja megoldani, de ha fél órára találkozunk, az viszont igen, akkor én azt a fél órát, azt besűrítem, és nem tudom hány hónapra előre.
1: És ha kell, akár vidékre is mész?
2: Persze. Hogyne.
1: Mert ugye egy mondattal képes vagy sorsot fordítani?
2: Hát ezt én nem mondhatom, de valószínűleg van hatása, igen, persze. Akik emlékeznek, vagy hát, hogy tényleg az egy ilyen olyan momentum volt, hogy na, pont ez kellett nekem az, hogy. És ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve bárki mondhat bármit, mert tényleg most már nálam van a pajzs, és akkor mindent megvéd, ez nem így van, de...
1: Ez egy komoly pajzs, az új könyv, a Nevermind.
2: Fú, szerintem ez inkább kapaszkodónak gondolnám, mert érdekes, hogy ugye a kapaszkodó, hogy van a hátulján pontra van a kapaszkodó szó, ugye? Valahol.
1: Igen.
2: És az van odaírva, hogy eddig adtam kapaszkodókat, ugye?
1: Tucatnyi könyvet írtál, amelyekben gyakorlati kapaszkodókat adtál.
2: Szerintem ez is kapaszkodó.
1: De hogy először tehát, hogy ez nem... másképp szólalsz meg, mégis olyan, mintha mindig is ebben a műfajban alkottál volna.
2: Igen, tehát hogy ez is egy kapaszkodó, meg legszerintem, hogyha nem is oldja meg a helyzetet, akkor is azt érzi, hogy nincs egyedül, az már jó, tehát hogy az embernek, mint társas lény, nem csak rám esik az eső, akkor, akkor kicsit jobb a helyzet.
1: Meg hogy mennyire fontos figyelni másokra és önmagunkra.
2: Mert tök érdekes egyébként, de valaki rohan a buszhoz, és az elmegy, és más valaki is rohan. És a busz az mégis elmegy az óruk előtt, ez a két ember elkezd beszélgetni. Ez tök érdekes.
1: Igen.
2: És nem a rendszert szidják, hogy mert a más ember, tehát magamba puffoghatok olyan, hogy a rohadék most ment el előttem, ugye? Mert biztos direkt csinálja meg. Hát ez a...
1: Bosszú.
2: Igen, bosszú. Nem is nyitok vitát. Semmilyen témát ne indítsunk el a bosszúval. De hogy akkor... Hát, maga is lekéste. Igen, pedig mindent megtettem. És gyakran fut, és elkezdenek beszélgetni. Igen. Tök érdekes. Tehát igazából ennek a busznak tök jó, hogy elment. És akkor már is reményt kap. De most nyilván, ha ilyen alapon minden sanyarú sorsú ember felemelkedne, ha egy másik sanyarú sorsúval elkezd beszélgetni, ez nem biztos, hogy így van, mert az emberek le tudják húzni egymást rendesen. De szerintem, hogyha van egy kapaszkodó, amiben többen tudnak kapaszkodni, akkor az nyert.
1: Hát meg már csak azért is érdemes kézbe venni az új könyvedet, hogy lássák, hogy tapasztalják, hogy ezt is tudod, vagy neked ez a műfaj hogy áll egyáltalán.
2: Hát igen, ezt én is csináltam most pont...
1: De mennyi könyved van egyáltalán? Tizen?
2: Tizenvalamennyi.
1: Tehát 11-2 könyv után most egy új műfajjal nyitni, az mindig egy izgalmas dolog.
2: Hát nagyon. Meg tényleg Nagyon fura volt, mert ezt mikor ez? Az április végén jelent. Januárban már úgy gondoltam, hogy megvolt nagyjából az a nyers változata, és amikor a szerkesztések mentek én, akkor ezeket ezt nem olvasgattam már, mert hogy mások kezébe volt, ugye, meg próbaolvasás, meg minden. És most, hogy kész lett, én elolvastam kétszer egymás után.
1: Tényleg?
2: És hát egyrészt nyilván a kukacos szemem megtalálja azokat a dolgokat, hogy ez egy kicsit lehetne beljebb, vagy az kijebb, vagy az más. Új sorban meg ilyeneket találok, az én pipifaxos működésem, ugye erre szoktam mondani, akik ismernek, hogy mindenbe észreveszem azért, az apró hülyeséget, ha valami egy kicsit ferde. De hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy izgalmas volt elolvasni.
1: Na, hát pedig tudták külső?
2: Tehát az vagy szennilis vagyok, és elfelejtettem, hogy januárban ezért, de hogy volt, amire így konkrétan kíváncsi voltam, és így lapoztam, hogy mi lesz, pedig én írtam. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes.
1: Akkor van ereje a történetnek.
2: Szerintem van.
1: És mennyire él még benned a család, a szereplők karakterei, sorsai? Úgy agyalsz ezen? Napi szinten be szokott ugrani?
2: Hát azért szokott beugrani, mert nyilván amivel az ember foglalkozik, azt látja meg, ugye a negatív példa, ugye a kalapáccsal kézbe szöget látok mindenben, de hogyha én a Hannával foglalkozom, a főszereplővel ebbe a könyvbe, akkor mind állandóan ezeket látom meg. Tehát a mai osztályokban is voltak olyan művészlelkek, olyan kis meg nem teljesen értettek, mondjuk így, nem mondhatom azt, hogy meg nem értettek, mert a fele tudja, de azért én azt érzem, hogy amikor a gyerek azt mondja, hogy végre valaki meghallgat, mit mond, az szerintem ez nagy dolog, és hogy rááll a szemem a szereplőkre, meg a szülői mintákra, meg hogy vajon azok a szülők, akik hozzám jönnek, meg a felnőttek visszajelzése is érdekes, tehát hogy azért nagyon sok felnőtt írt vissza, hogy ez nagyon betalált nála, és hogy ez majd alig várja, hogy a gyereke nagyobb legyen, vagy legyen gyereke, mert még nincsen, de hogy alig várja, hogy legyen gyereke azért, hogy elolvashassa a könyvet. Tehát ez nagyon durván hangzik, mert...
1: De közben meg milyen jó?
2: Hát igen, mert úgy hangzik, mintha azért akarna gyereket, pedig gondolom azért. Most azért durva lenne, hogy azért akarok gyereket, hogy 15 év múlva elolvassa a könyvet. De hogy hat, és már oda meglátom ezeket a mintákat, és most már a borítón ugye egy bőrkabátos lány van, most már a jobb az idő, tehát most már azért ez már meleg ruha, de a márciusban állandóan bőrkabátos csakat láttam.
1: Elhiszem, ráállt a szemem.
2: Rá.
1: Na jó, hát a kedves hallgatóknak meg a Nevermindra ugyanúgy álljon rá a szemük. A lány, akit levegőnek néztek, vámosrobi.hu itt az oldaladon meg tudják rendelni, és tegyék is meg most szerintem, mert nem adjanak le most, amíg beszélgettünk, szerintem sikerült felkelteni az érdeklődést, mert ez egy fontos kapaszkodó. Úgyhogy sok olvasót kívánok neked.
2: Hát köszönöm
1: sok
2: szépen.
1: Izgalmas találkozást az olvasóiddal, segíts nekik ilyen formán is.
2: Jaj, hát igyekszem. És köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Na, bármikor jöhetsz, és várlak is szeretettel. Kedves hallgatóink, Vámos Robival beszélgettem, azt a sok-sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába a figyelmükkel. Viszonozzák, úgyhogy kövessék őt, szeressék őt a közösségi oldalakon is, ahol csak lehet. És Robitól most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vámos Robinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lengyelország külön repülőgépet küld Magyarországra a baleset miatt. Az Egyesült Államok lesz a 40. mesterségek ünnepe díszvendége. Kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a Varsói Külügyminisztérium és az Egészségügyi Szolgálatok képviselőit szállító külön gépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en. Minden a balesetben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget, ígérte Tusk. Ebben a nehéz pillanatban együtt vagyunk, áll a kormányfői bejegyzésben. Mint arról beszámoltunk, több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú busz utasai közül az országos mentőszolgálat beszámolója szerint 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családtagjainak és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, a magyar miniszterelnök, a külügy és az egészségügyi miniszter is vasárnap. A belügyminiszter szintén részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. A rendőrség vasárnap reggel még azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetőleg a sofőr elaludt. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megúvásához. Forgalomban állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembe helyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen és a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-as és a 42-es vonalakon már kizárólag csak ilyen járművek közlekednek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Kedre vidadóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, csapadék nem várható, kora reggel 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangokév gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrál János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangokív gyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak országszerte. Szombaton Egerbaktán mintegy 5 hektárra terjedtek ki a lángok, amelyek kerteket és melléképületeket is elértek. Lovászpatonán pedig 10 hektáron égett a száraz növényzet. Tornyospálcán egy 5 hektáros gyümölcsösben, Szegeden pedig egy erdős területen kellett beavatkozni. Közben Sóly és Őskü között továbbra is dolgoznak a korábbi több száz hektárt érintő tűz izzó gócainak felszámolásán. Vasárnap is több helyszínről érkezett riasztás. Sárbogárd és Rétszilas között például bokros, fás terület gyulladt ki. A száraz, meleg időjárás miatt továbbra is kiemelten fontos a tűzgyújtási szabályok betartása és a fokozott óvatosság. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Ingyenes komposztálók keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű a kertben felhasználható anyag keletkezik. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A jövő hét első napjától már enyhülésre készülhetünk, mivel nyugat, észak-nyugat felől egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Hétfőn záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelé. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja Önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset történt az M3-ason. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Tizenkét ember vesztette életét az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. Az országos mentőszolgálat beszámolója szerint egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. A rendőrség vasárnap reggel azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt. Vélhetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál, Magdolna völgy térségében szombaton, posztolta a Pilisjász falui polgárőrség. A polgárőrséget a rendőrség kereste meg, arra kérték őket, hogy biztosítsák a bomba helyszínét, hogy illetéktelen személy ne kerülhessen a veszélyes eszköz közelébe, és a terület a szükséges intézkedésekig biztonságban maradjon. A polgárőrség szombat 18 órától őrizte a helyszínt vasárnap reggelig, amikor a kiérkező rendőrök átvették tőlük a feladatot, majd 10 óra 15 körül a tűzszerészek is megérkeztek, akik ezt követően megtették a robbanótest biztonságos kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Másfél millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatásra gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Idén is megrendezik a Bartók Festet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok, délkeleten szűnik meg legkésőbb a forróság. Nem tart sokáig a csapadékos időszak, keddre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, mondhatom, nem sértem meg vele, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm itt a műsorban, Bán Andrást, műkritikust. Örülök mindig a találkozásnak, mert mindig nagyon jó dolgokról beszélgetünk, és mindig értékes.
2: És mindig a fotóról.
1: Kezdemény, hát igen, ami örök, mondhatom így?
2: Igen, igen.
1: A pillanat is örök?
2: Így van.
1: Na de ahhoz önök is kellenek.
2: Hát igen, ez egy
1: kulcs. Hogy ezt átadják, kulcs. Megörökítsék.
2: Ez egy kulcskérdés a fotoművészet szempontjából, hogy vajon mit csinálnak a kritikusok, a kurátorok. Most egy nagykönyvről fogunk beszélni, de készül egy ugyanezen intézmény által gondozottan egy kicsi könyvem, amelyik hosszú-hosszú interjúkat tartalmaz idős fotósokkal. És ott jegyzi meg az egyikük, Féner Tamás, hogy a cseh fotótörténet

0: Azért mondom, hogy részben, mert sajnos csak magyar nyelvű, és azzal hát nem lehet belépni a világpiacra.
1: Nekem még egy picit az interjú kötethez, én imádom magát az interjú műfaját, mert abban is meg lehet őrizni bizonyos hát korszakokat, időszakokat, hangulatokat is egyébként. Mennyi lesz benne a... Kész van már? Vagy hol? Ja, az is megvan. Szóval milyen hangulat...
0: Épp nyomdába, adás pillanatába vagyunk.
1: Na, milyen hangulatúak a beszélgetések?
0: Annak a könyvnek van egy speciális fókusz, ahogy így mondjam, miután csupa 70 év fölötti fotográfussal, illetve fotóval foglalkozó szakemberrel zajlik benne a beszélgetés. Ezek nagyon ráérős, lassú beszélgetések, hosszúak, terjedelmesek szándékosan. Óhatatlanul arra terelődött minden beszélgetés, hogy a kádárkorban hogyan lehetett fotóssá válni, hogyan lehetett fotóművésszé válni, hogyan lehetett megőrizni valakinek a fotóanyagát. Ez megint nem egyszerű, mert voltak intézmények, például az MTI, amelyik az összes negatívot a sajátjának tekintette, tekinti máig, és a fotoművész számára nem mindig lehet hozzáférni a saját anyagához. Vannak más nem intézmények, amelyek napilapokról, hetilapokról beszélek, például a Nőklapja, amelyik úgy tudjuk mindent kidobott 90 után.
1: A Nőklapja?
0: Igen. És vannak jól megőrzött és működő archívumok, tehát ahol a közgyűjtemény időbe közbe tudott lépni és begyűjtött egy-egy archívumot, hát azok kutathatók.
1: Hú, őrület. Most hosszan lehetne erről beszélgetni, hogy ezeket miért csinálják.
0: Mert van egy egyszerű válasz, és ezt ugye nagyon régóta vagyok én is a sajtóban, pontosan emlékszem, a 70-es években, 80-as években a fotó, a kópia, amit megkaptam közlésre, valamelyik lapnál, ahol dolgoztam, nem volt érték. Bekerült a lapba, majd kidobtuk a szemétbe. Hiszen annyi volt belőle.
1: Uh-huh. Oké, de közben meg tudjuk, hogy az élet írja a legkülönbözőbb forgatókönyveket, tehát jövünk, megyünk, mi van, ha valaki meghal a fotózott sorozatból, és az felértékelődik.
0: Így van, tudok erre is példát mondani, sajnos nem olyan rég halt meg egy kiváló fotográfusunk, Benkő Imre, aki mániákusan egész életében minden negatívját adatolva gyűjtötte, és ez mostanában fog remélhetőleg közgyűjteménybe kerülni, egy teljes, egy hibátlan, egy teljesen kerek gyűjtemény, kutatható, publikálható, és lehet, hogy halála után válhat Benkő Imre igazán nemzetközileg ismerté, amit megérdemel.
1: No, hát sokfelé mehet ez a beszélgetés, mert rengeteg téma van mindig, és tényleg örülök, hogy újra találkoztunk. Kaptam egy könyvet is, de most nagyon kell vigyáznom arra, hogy ne vegyem kézbe, mert már vagy háromszor kézbe vettem, és ott ragad az ember, de most beszélgetünk, hogy nagyon szép könyv, gratulálok.
0: Egyébként. Amit kézbe adtam, ez most a Műcsarnokba szeptember 29-ig nyitva lévő fotószalon katalógusa, ami nagyon szorosan összefügg azzal a könyvvel, ami miatt a meghívást kaptam, amit nagyon köszönök. Az alapkönyv, amiről most itt szó esik, ennek az a címe, hogy a Magyar Fotoművészet 300 alkotója, a kiadója a Magyar Művészeti Akadémia Kutatóintézete és kiadója, akiknek nem ez az első közös vállalkozásuk, hasonlót már a film, illetve az irodalom területén is összeraktak, mind a kettő, az én megítélésem szerint, szakmai vitákkal kísért volt, de az én megítélésem szerint nagyon-nagyon sikeres vállalkozás volt, nagyjából el is kelt egyébként. A fotoművészeti nagykönyv, amin gondolkodtunk, hát ott bajba voltunk először is a műfajjal. Lehet-e valami módon lexikont összerakni a fotoművészetről. Nagyon problematikusnak tartottuk, és azt mondtuk, hogy inkább ne, hiszen az adatok ott vannak a neten, aki akarja, kibányásza. Amúgy is adatok

0: adatsorokat közölni ma már papíron kinyomtatva, hát az egy luxus. Uh-huh. Ugyanakkor, ha át akarjuk tekinteni a fotoművészet helyzetét, nem is a történetét szót hangsúlyozom, a helyzetét, ahhoz kell valamilyen nagyon más megközelítés. És ez a megközelítés végül is az lett, hogy hosszú-hosszú gondolkodás után kiválasztottunk 300 fotográfust, hogy miért pont 300-at erre felelhetek, ha megkérdezi, és a 300 fotográfusról szülessen egy-egy értelmező esszé, mindenki kap egy, viszonylag nagy alakú a könyv, mindenki kap egy oldalpárt, igen, ezen van két fotó, elképzelésünk szerint egy olyan fotó, amiről nagyon ismert, meg egy olyan fotó, amit mi a könyv szerkesztői szerettünk volna hangsúlyozni, uh-huh, vagy egy kontextusba beágyazni, és van egy esszé, összesen 120 írástudó embert kértünk meg, ki egy, ki több fotográfusról írt ilyen értelmező szövegeket. Tehát ezért vált a könyv szerkezete végül.
1: Megkérdezem, hogy miért 300? Érdekel.
0: Van rá egy nagyon egyszerű válasz, hogyha két kemény tábla közébe teszünk papírokat, mennyit bír el egy könyvnek,
1: ja, a igen, okay,
0: kötészete.
1: Igen,
0: okay. 300 alkotó, az 600 lap, meg még az előszó, meg igen, még igen, az impresszum. Tehát ennyi fér el egy könyvbe. Lehetett volna 297, vagy 303.
1: Jogos, okay.
0: Szeretjük a kerek számokat.
1: Világos, okay.
0: Így lett 300.
1: Oké. Okay. Mi örülünk neki, az olvasók, mert minél, én is ott, vagy abban hiszek, hogy nem tartom luxusnak a könyvet, én aki még külön szenvedélyem is a könyv, de legyen minél tartalmasabb, ha már az ember neki kezd olvasni és megkészíteni is.
0: Ez, én azt gondolom, olvasni is jó, bár hát majdnem 4 kiló nem, okay, nem az ágyba való olvasás.
1: Meg ezt a stondra se fogjuk vinni.
0: De nézegetni való ez a könyv. És ez a szerkesztési elve is. Tehát ezen megint sokat gondolkodtunk Kincses Károly szerkesztőtársammal, Fejér Gáborral, aki a képszerkesztő volt, kiváló fotóriporter. Sokat gondolkodtunk, hogy jó, kiválasztottunk 300 nevet, akkor most hogyan? ABC-be értelmetlen. Időrendbe, mi szerint időrendbe, igen, a születés, a művek, a fénykor, megint nem szerencsés. Tehát végül is egy olyan szerkezetet gondoltunk ki, hogy a 300 embernek a 600 fotóját kiterítettük egy
1: hatalmas
0: szobába, igen, egymás mellé, és hagytuk, hogy a képek beszéljenek. Amik összetartoznak, kerüljenek egymás közelébe, tehát így kialakult nagyjából 16 fejezet, és mindegyik fejezet elmond egy kis történetet. Például azt, hogy hogyan fedezi föl magának a fotóművészet az emberi arcot, vagy a tájat, vagy a társadalmi problémákat. És akkor ezekben a kis fejezetekben nagyjából időrendben, de nem feltétlenül, tehát ott is hagytuk a képeket, megszólítsák egymást, egymás mögé soroltunk 10-15-20 fotográfust, és ezek a kis fejezetek a könyvön belül elmondanak újabb, kisebb történeteket, amelyek egyenként is azt gondolom nagyon tanulságosak a fotoművészet szempontjából.
1: És a képek tényleg beszéltek?
0: A képek tényleg beszéltek. Vannak téma szerint, életkor szerint összetartozó fotográfusok, akiknek a munkáit evidens lenne egymás mellé tenni, de azt mondták a képek, hogy feszengenek együtt, ne oda. Aha. És akkor megkerestük a helyüket.
1: És akkor hárman voltak ott a szobában, ahol kiterítették?
0: Igen, igen, hogy ne. Magába a válogatásba, hogy ki legyen a 300, hiszen ezrekből lehetett gondoltam választani. Igen. Ebbe egy szerkesztőbizottság segített, egy éven át beszélgettünk, érveltünk, végig gondoltunk szempontokat, tehát a választás ennek a 3+5 embernek a közös felelőssége, vagy bűne.
1: Oké, de 300 ember nem kevés. Viszont, ha ezrekből kell választani, akkor nem is sok, mert akkor az összes többi
0: Voltak nehéz kérdések. Hol legyen a kezdőpont? Tehát mikortól kezdve beszélhetünk fotóművészetről? Nem ugyanakkortól, mióta a fotográfia jelen van az életünkben, hiszen meg kellett fogalmazódjon egy szándék a fotósokba, hogy ez nem csak szavakba kellett megfogalmazódni, hanem képi kifejezésmódba, hogy ez más, ez tényleg művészet. És hol legyen a végpont? Tehát ki legyen az a legfiatalabb alkotó, akinél azt gondoljuk, hogy már van életmű, tehát már nem egy pillanatnyi siker, vagy egy jó sorozat, vagy egy valahol megszerzett díj szól mellette, hanem azt mondjuk, hogy igen, ő már valaki, már fotóművész. Uh-huh. Tehát így lett egy kezdőpontja, ez nagyjából Veres Ferenc, aki egy kiváló kolozsvári fotográfus volt a 19. század utolsó harmadába. Hát határeset, hogy fotóművésze, mindenesetre olyan fantasztikus kezdeményezései, olyan meglátásai voltak a fotó kapcsán, hogy nehéz lett volna őt figyelmen kívül hagyni, és aztán nem sokára utána következik Székely Aladár, ahol már egyértelmű, hogy fotóművészetről van szó. Tehát ha Adira gondolunk, ugye látunk egy arcot, na azt Székely Aladár fotózta.
1: Értem,
0: és egy nagyon erős, nagyon szuggesztív tekintet fordul felénk ezeken a képeken.
1: Bocsánat, szavát ne feledje, mert itt dobálja a labdákat föl nekem, meg az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Mitől határeset az, hogy valaki művésze vagy sem?
0: Hát ez volt az egyik vitapont a szerkesztőbizottsággal. Végül is azt mondtuk, és ez a fotónál nagyon bonyolult, de azt mondtuk, kell a fotográfus oldaláról egy szándék, egy eltökéltség, hogy ő keresi a művészi kifejezés módját. A fotónál ez azért bonyolult, mert tudunk nagyon kiváló fotográfusokat, tudunk fontos életműveket, ahol a fotósba föl sem merült, hogy ő művész lenne. Egyszerűen volt egy tehetsége, volt egy látásmódja. Ezek szoktak lenni a nagy felfedezések a fotótörténet során. Ugye ennek a történetnek a kezdőpontja még az 1960-as években, amikor egy francia vidéki úriember, művészeti körökbe forgó úriember bevitte a saját családi fotóit egy múzeumba, és a múzeum fotóosztályának a vezetője azt mondta, hogy Jézus Mária, hát ilyen fantasztikusat, ez Jacques-Henri Lartignak hívják uh-huh. ezt a fotográfust. Azóta a Lartig mondjuk így paradigma. Aha. Tehát az, hogy valaki úgy fotóművész, hogy nem ezzel a szándékkal csinálta, ez jelen van, ez ott van a fotóművészetről való gondolkodás határán, de itt most ebbe a könyvbe azokat az eseteket kerestük, azt az ívet akartuk felrajzolni, hogy az az eltökéltség, hogy fotóművészet legyen ezzel ennek a sokféleképpen fogadott és sokszálú történetbe formálódott fotomédiumból. Ez a történet hogy rajzolódik ki, és ehhez választottuk ezt a 300 alkotót. Túl azon, hogy fontosak, tehetségesek.
1: Világos. Na most oké, ez meglett, ki lettek választva az alkotók, de aztán az is egy nehéz feladat volt, hogy a két fotót kiválasztani tőlük?
0: Hát erről a képszerkesztőt kellene kérdezni. Ő sokat kínlódott ezzel, együtt is sokat vitatkoztunk. Igen, nehéz, és itt jönnek a technikai nehézségek. Hol őrzik az anyagát? Milyen állapotban? Emlékszünk egy bizonyos képre, de megtaláljuk-e? Tehát ezek hosszú, néha közelharcba torkoló folyamatok, és hát az élő fotósoknál volt még egy nagy kérdés, azt a képet akarja-e meggyőzni őt, hogy vagy amit ő gondol, azt elfogadni, tehát
1: ez nem volt egyszerű.
0: Nem volt
1: egyszerű. Tudom, itt a kurátorok gyakran mesélnek arról, hogy kortárs művészekkel nem olyan egyszerű a munka.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lengyelország külön repülőgépet küld Magyarországra a baleset miatt. Az Egyesült Államok lesz a 40. mesterségek ünnepe díszvendége. Kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a Varsói Külügyminisztérium és az Egészségügyi Szolgálatok képviselőit szállító külön gépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en. Minden a balesetben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget, ígérte Tusk. Ebben a nehéz pillanatban együtt vagyunk, áll a kormányfői bejegyzésben. Mint arról beszámoltunk, több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú busz utasai közül az országos mentőszolgálat beszámolója szerint 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családtagjainak és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. A köztársaság elnök jogköreit gyakorló házelnök, a magyar miniszterelnök, a külügy és az egészségügyi miniszter is vasárnap. A belügyminiszter szintén részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. A rendőrség vasárnap reggel még azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetőleg a sofőr elaludt. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megúvásához. Forgalomban állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembe helyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen és a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-as és a 42-es vonalakon már kizárólag csak ilyen járművek közlekednek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Kedre vidadóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, csapadék nem várható. Kora reggel 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: másképp lesz. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, Bán Andrásnak még inkább örülök, műkritikusnak, aki, mert csoda dolgokról beszélgetünk, mert csoda dolgokat hoznak létre alkotótársaival, és hát amellett, hogy vannak kézzel fogható, kézbe vehető, tényleg exkluzív kiadású kötetek, vaskosak, de annál szebbek és tartalmasabbak, amellett kiállítás is van.
2: És a kettő összefügg most itt a mi esetünkben, tehát ez a könyv, ez, hát megnéztem az e-mailjeimet, 5 évvel ezelőttről van az első, amelyik már arról szól, aha, hogy ezt a könyvet meg kellene csinálni, tehát ez egy hosszú munka volt. Igen. De hát egy jó fél évvel ezelőtt a könyv lényegében kész volt, a grafikusnál volt, aztán nyomdába került, és ez alatt, a fél év alatt érkezett egy megkeresés a Műcsarnok részéről Kincses Károly kollégámhoz és hozzám, hogy idén a művészeti szalonok sorába idén következik újra a fotószalon, ez a 3. fotószalon, igen, hogy legyünk a kurátorai, és evidens volt, nem csak azért, mert ugyanaz az intézmény, tehát a Magyar Művészeti Akadémia áll mind a két vállalkozás mögött, tehát a könyv és a szalon mögött, hanem azért is, mert hogyha ennyi munkát fektettünk ebbe a könyvbe, érdekes lenne ezt a gondolatot folytatni. Ugye a könyv egy áttekintés az adott időszakról, az adott életművekről, a szalonnak viszont az a játékszabálya, hogy az elmúlt 5 év képeiből válogat. Tehát tudtuk előre, hogy nem lesz önismétlés. Ez a nagy könyv, a 300 fotósról, a fotoművészről szóló könyv, és a szalon katalógusa között mindennél átfedés, hiszen a könyv alapján kértük föl a fotósokat, de egy kép sincs, ami ugyanaz lenne a két, aha, könyvbe. Mondjuk ez azért egyszerű, mert egy-egy fotós életműve általában hatalmas, tehát 100 000-es nagyságrendű, könnyű kiválasztani jó képeket régebbről, meg máról. De hát azért is, mert épp a szemünk előtt a fotoművészet hihetetlenül megváltozik. Tehát lehet mondani, hogy ez a nagy könyvünk a kortárs a fotoművészet 300 alkotója, ez bizonyos értelemben egy lezárás. Tehát azt mondja el, hogy milyen volt a fotoművészet, hogy ma milyen, meg milyen lesz. Erre viszont a szalon próbál rá tekinteni.
1: Hány helyiségben látható?
2: Elég tágas ez a kiállítás, a Műcsarnoknak, ugye tudjuk, nagyok a termei, igen, ez 6 terem, ebből 4 terem nagyon logikusan következik egymás után. Megint a fotók hagyták, hogy rendezzék őket, tehát ugye föl szokták tenni a kérdést, hogy hát ezen a kiállításon 150 fotós állít ki, több mint 800 kép, hát biztosan nagyon nehéz volt rendezni. Nem, a képek beszélgettek egymással megint, és a 4 egymás utáni terembe adódott egy logika. Az első terembe nagyon közel vagyunk ahhoz a látott valósághoz, amit akár mindannyian lefotózhatnánk, persze nem tesszük, mert ehhez kell a fotográfus szeme. Az utolsó terem pedig hát a manipulált képek, amelyek alapvetően vagy a kamera, vagy utána a nagyítás, vagy a képernyő használata során ezek a látványelemek nagyon-nagyon átalakulnak. És ehhez tartozik még 2 ilyen szárnyterem. Az egyik, és ez a nagy könyvünkben is egy külön fejezetet alkot, azok a fotográfusok, akik azt gondolják, hogy a fotó lelkéhez, lényegéhez az eljárás nagyon mély ismerete hozzátartozik. Ugye ez ma nem így van. Bármelyikünk csinál fotót, jó minőségű fotót a telefonjával.
1: Igen.
2: És nem tudjuk, mi történik. Nem tudjuk például, hogy akár a telefonunkba is a mesterséges intelligencia már belenyúl a képekbe, és azokat az apró változtatásokat megcsinálja, akár akarjuk, akár nem, hogy a kép tökéletes legyen. Na, van egy csomó fotográfus, aki azt gondolja, hogy a tökéletlenség, a kép lassú készítésének, a régi módszereknek nagyon fontos esztétikai tapasztalata van, tehát van egy terem, a archaista fotográfusoknak szokás nevezni őket, ahol ilyen korábbi eljárással készült mai képeket látunk, és szembe vele van egy másik terem, amelyik azt mondja, hogy mesterséges intelligencia.
1: Ez kifejezetten?
2: Ez viszont egy olyan kérdés, ami a nagykönyvünkben azért nem volt jelen, hiszen 2-3 éve, amikor eldöntöttük, hogy tehát megpusztuk a vonalakat, hogy is alakuljon a könyv, akkor a mesterséges intelligenciával való képek még tök bénák voltak.
1: Igen.
2: Na most ma már nem azok.
1: Igen.
2: És egy sor alapvető kérdés merül föl, például, hogy szerencsése, hogy ezeket fényképeknek nevezzük, hiszen nem fény hozza létre őket, eleve egy digitális állományból születnek, igen, és hogy ez a digitális állomány honnan lett, hogyan manipulálódott. Tehát egy sor kérdés itt előttünk van, de minden esetre nem fényképek. Uh-huh. Talán nem ezt a szót kellene használni. Nyilván rajta ragad ezen is, hogy fénykép vagy fotó, miközben egészen másféle problémákat vet föl. Nyilvánvalóan meg lesz ennek is a művészeti vonatkozás, meg lesznek a művészeti vonatkozásai, még csak éppen jelzésszerűen látjuk, hogy milyenek. De ezek az előttünk lévő kérdések.
1: Jó, izgalmas. Az egész kiállítás az egyébként. No, megint hadd utaljak vissza egy korábbi mondatára, most már másodszor a mesélő képek, hogy mesélnek a képek. De ezek a képek mindnyájunknak, tehát mi, akik fogyasztói vagyunk, akár a könyvnek olvasói, akár a kiállításnak a látogatói, mást mesélhetnek? Tehát mást mesél önnek, aki műkritikus, és más szemmel nézi a képeket, és nekem is mást mesélhet?
2: Ugyanúgy, ahogy a régebbi képzőművészeti alkotásoknak sok lehetséges olvasata van. Gondoljon bele egy középkori templom falképébe. Bemegy egy egyszerű hívő lélek, nem a festészeti technikákat figyeli, hanem azt, hogy a mennybe kerülök-e, vagy a pokolra. Itt is, pláne a kiállításunk első termeibe, ahol a valósághoz közelebbi képek vannak, a fotográfia nagyon alkalmas arra, hogy ablakként viselkedjen. Tehát rajta keresztül ránézzünk egy problémára. Tudom én, Kornis Péter fotói, hogy a Covid idején Erdélyben mi változott, vagy Begen Óra képei, hogy a sérült emberek hogyan tudnak színházat létrehozni. Tehát egy csomó ilyen nagyon konkrét dologra, és ott arcokat nézünk, helyzeteket nézünk, és talán első ránézésre nem is jut eszünk be a fotográfus szerepe.
1: Igen.
2: A későbbi termekbe, vagy a könyvünkbe, a későbbi oldalakon, ahol kifejezetten a fotográfus teremti meg azt a színpadot, ahol a kép létrejön, ott ez a reflexívebb viszony, ez már adódik, tehát ott már valószínű, hogy inkább a képet, a fotográfus teljesítményét nézzük. Uh-huh. Nyilván lesz, aki a látvány problémákra érzékenyebb, és nyilván lesz, aki talán egy kicsit iskolázottabb szemmel észrevesz olyan finom jelenségeket, ami a fotográfia lelkéből egy picit más tárulnak el.
1: Az is egy kérdés, hogy kell-e értőnek lennünk? Értő szemmel.
2: Azért kell, mert, és ez pontosan a mesterséges intelligencia teremben, vagy otthon a képernyő előtt derül ki, ha nem szerzünk egy kis jártasságot a képek értelmezésébe, akkor azok úgy vezetnek meg bennünket, ahogy akarnak.
1: Értem. Uh-huh.
2: Nem érzékeljük,
1: tehát
2: nem tudjuk,
1: vagyunk.
2: Nem tudjuk, hogy hol a hitelesség, hol vannak azok a képi jegyek, amelyek, de persze ne értsük félre, ez a hitelesség nem azt jelenti, hogy azok a képek igazak, amelyik beállítás nélkül egyszerűen csak megnyomjuk a gombot. A fotoművészet mindig úgy jön létre, hogy a fotográfus már előtte elkészíti a fejébe a képet, és aztán megtalálja azt a helyzetet, amikor megnyomja a gombot. Tehát ez, hogy sétálunk az utcán, és hopp, milyen jó kép lesz, ez a fotók nagyon-nagyon pici részére igaz. A fotográfus tudatossága, a fotoművész tudatossága alapvetően jelen van. A hitelesség az, hát igen, pont ebben a mesterséges intelligencia terembe lehet ebbe elveszni, hogy mibe kapaszkodjunk meg, hogy egy képet elhiggyünk.
1: De önt, a szakértőt is meg lehet vezetni?
2: Hát bizonyos fokig biztosan.
1: Aha. Tehát itt tart az AI, vagy a mesterséges intelligencia, hogy...
2: Igen, hát erről a neten nagyon sokat lehet olvasni.
1: Okay, meg nem is ez a fő témánk most.
2: Hogy tesztelnek fiatalokat, hogy vajon érzékelik, hogy AI képe vagy sem. Én azt gondolom, hogy kell a szemnek egy iskolázottság, pont azért, hogy ne vesszünk el a világba.
1: Igen. Pont az interjú kapcsán, amit mondtad, hogy már nyomdában van vagy legalábbis elkészültek az interjúk.
2: Ami már egy harmadik könyv, amiről
1: akkor
2: most beszélünk.
1: Igen, nem baj az. Legalább lesz mit várni a hallgatóknak. Ott mit mondanak az interjú alanyok? Őket bántja, vagy bosszantja az AI?
2: Erről nem beszélgettünk.
1: Nem beszéltek, jó?
2: Okay. Azért nem beszélgettünk, mert ez az a korosztály, amelyiket már gyakorlatilag nem érint.
1: Jó, okay.
2: Tehát nem az érinti. Ő pályájuk nem befejezett, nagyon sokan aktívak még. Egy példát mondok, Révész Tamással van az egyik beszélgetés, akinek éppen most van a műcsarnokban egy másik teremsorban életmű kiállítása. Tehát ő még egy alkotófotográfus, ma is készít képeket, de ez már nem igazán az ő
1: világos
2: problémája.
1: Okay.
2: Ez a középgenerációé és a fiataloké, az idősebbeké az, hogy hogyan rakják össze az életművüket, és itt akkor visszaérjünk a beszélgetés elejére, hogy vajon egy-egy fotótörténész, kurátor, múzeumi szakember ezeket az életműveket, ezeket a nagyon fontos életműveket egybe tudja tartani, újra tudja értelmezni, meg tudja mutatni, hogy mi bennük a nagyszerű, mi bennük az eredeti, a lényeg.
1: Ennek az egésznek, amiről most beszélgettünk, a nevezzük missziónak, vagy küldetésnek, valahol biztos, hogy az is. A felelősségét átérzi a munka közben? Hát hiszen ez egy közvetítői szerep, ez számomra, amit ön és ön a munkatársaival együtt csinálnak, az egy hídépítés, a múltat kötik össze a jelennel, úgyhogy közben építik a jövőt. Hát ez a következő generációknak is egy nagyon komoly anyag.
2: Tulajdonképpen itt az elmúlt 40 évre érdemes gondolni, ami során a fotóval foglalkozó szakma, a szerkesztőségek, a múzeumok, az archívumok fokozatosan rájöttek a fotográfia esendőségére. Ugye az analóg fotográfia nagyjából 2000 körül kifutott, és addig ugye nyomasztott minket, hogy milyen iszonyú tömegbe termelődik naponta. Szinte fulladoztunk tőle. Azóta az analóg képek száma csökken. Hagyatékokat kidobnak, családi fotóktól megszabadulnak, bedigitalizálnak, aztán a digitális állományok eltűnnek. Tehát a analóg, a régi képek, 2000 előtti képek száma csökken.
1: Igen.
2: Elindult egy nagyon összetett folyamat. Hogyan kell ezeket a képeket archiválni? Hogyan kell restaurálni? Hogyan kell, milyen körülmények között kell megőrizni? Hogyan tesszük közzé? Korábban számos könyvbe szerepelt illusztrációként fotográfia, és senkibe föl nem merült, hogy a fotós nevét odaírja. Ma már ez nem nagyon megy.
1: Igen.
2: Tehát ez az elmúlt 40 évnek, a fotótörténész szakmának a megszületése, megerősödése, és igen, a felelőssége, hogy ezek az archívumok megerősödjenek, hogy ezáltal a fotográfiák felértékelődése, a fotográfiába hordozott esztétikai érték és információ közreadása, ennek meglegyen a maga súlya.
1: Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom most is, mint mindig, sajnos jó társaságban repül az idő. Most már a végén vagyunk, de van mivel foglalkozni, tehát most van legalább 3 kiadvány, vagy lesz 3 kiadvány, ugye, amivel építhetjük mi is ezt a hidat tovább, akik a kezünkbe vesszük, de ahhoz jól látni a műcsarnokban is a kiállítás. Meddig nézhetjük meg pontosan?
2: A kiállítás szeptember 29-ig tekinthető meg, az utolsó hetek, tehát amikor magához tér majd a város a hőkupolák után, remélhetőleg.
1: Tehát jó idő van bennem, tehát érdemes most is.
2: Most is érdemes, de szeptemberben lesz egy csomó kísérő rendezvény, tárlatvezetések, ami érdemes a műcsarnok honlapján megtekinteni, okay. És a kiállítás katalógusa az ott a műcsarnokba vásárolható meg, ugye ez az egyik könyv, amiről beszéltünk, a másik ez a Magyar Fotóművészet 300 alkotója, ez szerencsére országos terjesztésbe, uh-huh. Tehát ott van a nagy könyvesboltokba, és azt kell mondjam, hogy fogy.
1: Örülök neki.
2: Tehát nem 5 vagy 10 fogyott el eddig, szóval. Nem egy olcsó könyv, illetve hát ez tényleg egy súlyos vállalkozás, ahhoz képest ez a 17 ezer forintos ára, persze 17 ezer forint sok egy igen. Könyvér, de ha kézbe veszik, akkor már mindjárt.
1: Hát ez egy érték.
2: És a harmadik, ez a pici interjúkönyv, ami majd valamikor augusztusban jön ki, hát az sok a szakboltokban lesz, tehát az, én azt gondolom, hogy az egy szűkebb közönséget fog elérni.
1: De mindegyik fontos. Úgyhogy arra kérem a hallgatókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, de nézzék a műcsarnok weboldalát a pontos és fontos információkért. Bán Andrásnak nagyon köszönöm a bizalmát, a jelenlétét és a türelmét, és a hallgatókat arra kérem, hogy azt a rengeteg energiát, amit az imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm.
1: Szép nyarat kívánok, hogy a hallgatóknak is, de mi azért itt leszünk minden nap, és Andrástól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig pedig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bán Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a Sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM. És a legnagyobb slágerek változatosan. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Orvosokat és ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány a buszbaleset sérültjeinek ellátására. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítást. Megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. Jó reggelt kívánok, Germán Márton vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek a hétvégi buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba, 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárástrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Ma megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérlet továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrési technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmérség már nem éri el az előírt maximumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó Szaba strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdés. Az északi strandon viszont a múlt héten feloldották a korlátozást. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre is számíthatunk. A legmelegebb órákban 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap eleinte még északkeleten lehet elszórtan eső, zápor, másod jellemzően napos idő várható. Reggel 11-19, napközben 22-28 fok várható.
4: Köszönjük szépen a híreket. Jó reggelt és jó utat kívánok a korán reggeli 4 perccel 6 után útrakelőknek. Gyorsan mondom az utak legfontosabb tudnivalóit. Az 5. kerületben az Erzsébet téren mától a forgalom egy sávon váltakozva halad. A Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Lezárták a 12. kerületben az Ügyész utcát, szintén burkolatfelújítás miatt, illetve útszűkület fogadja az autósokat a 15. kerületben az Énekes utcában a főút előtt, mert itt is javítják a burkolatot. Félpályás az útzár a 18. kerületben az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésében, mert itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki, illetve továbbra is tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Lehel utcában pedig befelé a Róbert Károly körút előtt a belső két sávot zárták le, ugyancsak villamos pálya karbantartása miatt, ezért a Béke utcában a Tahi utcánál irányunként csak egy sáv járható, és a Tahi utcát is lezárták, úgyhogy ezekre nagyon figyeljenek oda és vezessenek óvatosan.
1: És most indul a Sláger reggel.
4: Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és kívánok nagyon kellemes és fájdalommentes ébredést Bordán Petra és Somogyi Zoli helyett. Ma, holnap és holnap után én igyekszem helytállni és ébreszteni Önöknek, segíteni beindítani a napot. Most például Ellen Hendersonnal érkezik a Ghost. Jó reggelt! Sláger!

0: Lady Gaga és Bruno Mars dala szólt, ez volt a Die With A Smile itt a Sláger FM-en. 2 perccel járunk 4:45 után, én Kiskata vagyok, és igyekszem helytállni Pordán Petra és Somogyi Zoli helyett, persze a reggeli csapatot sem kell nélkülöznünk ezen a héten, bár ők most még jól megérdemelt szabadságukat töltik, mi pedig vissza-vissza idézgetünk tőlük jó kis beszélgetéseket, például most a vezetékes telefonokról.
1: Jó reggelt kívánunk, és... Hát képzeljétek el, egy korszak véget ért Finnországban, ugyanis az történt, hogy Finnországban hivatalosan is megszűnt az analóg vezetékes telefonszolgáltatás, mint olyan, 150 év után. Tehát nincs vezetékes telefon, mindenki mobilozik most már, illetve hát a mindenféle digitális megoldások kiváltották ugye ezt a régi technológiát. Ti használtok még vezetékes telefont?
2: Hát nálunk az irodában van, de már otthon nincsen, csak az volt nagyon érdekes, hogy az internet meg a tévé előfizetéshez mondták, hogy sajnos az kell adnunk egy vezetéket, de mondom, nincs készülékem, tehát hogy így kész szájétak a kifutott, úgyhogy nincs, nálam már nincsen.
1: Én otthon idén búcsúztam el a vezetékes telefontól, amit egyébként az utóbbi években már csak azért tartottam, mert ugye telekos vagyok, és ott a csomagban úgy volt, hogy ha az internet, a tévé, meg a izi mellé volt, akkor így plusz extra kedvezmény volt, de most már nem keres.
2: De kézzétek el, hogy majd jön hozzánk Mautner Zsóf, és pont el is tudja mesélni, hogy neki például az apukájának volt valamilyen telefonügye, hogy, mert hogy ugye azért az idősebb emberek azért azon beszélnek, azt a számot tudják.
3: Tehát, pont tegnap Vivi a szerkesztőnk mesélte, hogy az ő 80 éves nagymamája teljesen ki volt, amikor ugye nem tudta használni telefonját, sokkal rosszabbul viselte, mint amikor a tévé nem működött, mert ő a barátnőivel, a 80 pluszos barátnőivel mindig a vezetékes telefonon beszélget, nem a mobilon, nem azt használja.
2: Igen, és hát a nagyanyám is ilyen volt, tudod. Mondom, várja mama, mert hívnak a másikon. Jó. Na majd apukám, még azt akarom mondani neked, és tudod, átveszem, mondom, mama, de miért beszélsz, ha meg lesz szakadjon a vonal.
1: Kedves édesanyámat se lehet leszoktatni a vezetékeset, tehát úgy kapaszkodik bele, mert ugye, hát már van olyan csomagja, hogy a barátnőjét azon hívja föl, és akkor csevegnek, nem tudom, egy órán keresztül. Meg a rokonokkal, meg a nem tudom micsoda. Kíváncsivá váltam, hogy itthon mi a helyzet, és éppen ezért itt van velünk a vonalban a Telekom, a Magyar Telekom lakossági szegmens igazgatója, Gábor Balogh Bernadett. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Magyarországon hány előfizetője van még nagyjából a vezetékes telefonszolgáltatásnak, és nem tudom, mennyire van rálátásotok, mert ugye van azért vidéken más szolgáltató is, de nagyságrendileg.
4: Természetesen piackutatási adatokból azért látjuk, hogy mi a helyzet, és nagyjából így a háztartások 32%-ának, tehát ez egy olyan 1,3 millió háztartás, akinek van telefonja, ez egy ilyen tavalyi adat egyébként.
1: És azt tudjuk, hogy miért szeretik mondjuk az emberek? Mert itt mondtunk rá példákat, de hogy alapvetően szeretik, vagy csak így nálunk még nem tartott a technológia, mint mitte, mint a fineknél, de hogy előbb-utóbb majd itt is az lesz, hogy eltűnik a háztartásukból.
4: Hát szerintem ez a mennyire szeretik, ez inkább az, hogy még mennyire használják, inkább így fogalmaznám át, erre lehet, hogy több adatom van. Azért az fontos, hogy nyilván, amit említettetek is, hogy korábban a csomagoknak egy csomószor a kötelező része volt, azért most már szolgáltatók ebben váltottak, úgyhogy ez nem ez a helyzet, de akik régebbi csomagokban vannak, azok mindig úgy érezhetik, hogy számukra ez kötelező. Ebből adódóan egyébként, hogyha nézzük, akkor nyilván az idősebb korosztály az, akinél még mindig megtalálható a vonalas telefon. Ez nagyon érdekes, már 70 pluszos korosztályban pont, ahogy említettétek, ott népszerűbb, de már ott is csak a felének van, aki rendelkezik vele, és abból is csak a fele körülbelül, aki hívást indít róla. Szóval, hogy már a népszerűsége szerintem abban a korosztályban is csökken. És akkor, ahogy megyünk lefele a korfán, mondjuk 40 alatt, meg körülbelül mondjuk így az egynegyedüknek van. De itt tényleg a rendelkezés az egynegyed, és abból a használat az meg egy még sokkal kisebb szám. És egyébként van egy csomó olyan, nagyjából az együttő, de aki soha nem is indít róla hívást, hanem tényleg csak kötelező módon otthon van neki.
3: Szerinted mikor lesz itthon is ilyen, hogy egyszer csak eltűnik, mint a finneknél?
4: Hát nyilván erre próbálunk kísérleteket tenni folyamatosan mi is, hogy ezt megtudjuk, mert nekünk ez nagyon fontos információ lenne. És egyébként a tévével is így szoktunk lenni, próbáljuk kitalálni, hogy tévé használat is hogyan csökken. Ezt nagyon nehéz szerintem így előre megmondani, de azért nagyjából egy ilyen 5-6 évig még biztosan itt lesz velünk, ezt egészen biztosan mondhatom. Azért az látszik, hogy általában a teljes végső elhagyás az egy sokkal hosszabb időszak, szóval akár 10 évig is lehetséges.
2: De ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a televíziózásnál például azt mondják, azt hallottam, hogy mondjuk az RTL klub egyáltalán nem érdekli már az RTL klubot, hogy most hányan nézik az adást.
1: Mert már nem klub.
3: Már RTL, csak tudod.
2: Elnézést.
3: Igen, már nem klub.
2: Jaj.
3: Egy ideje. Tudod, mennyi pénzt költöttek arra, hogy ezt
2: nem,
3: tudjuk.
2: Nem nézze. Na, és, tehát, hogy az RTL-nél is már az RTL plusz, ami igen, a fontos, hogy a streamre hányan igen mennek rá, és az hányan töltik le. Tehát, hogy ilyen szempontból. Én pont azon gondolkodtam, hogy így elkezdtünk erről a vonalas telefonról beszélni, hogy amikor én gyerek voltam, és itt Magyarországra jöttünk, hogy mennyire más volt, tehát nem volt telefonunk, nem lehetett igényelni. A Magyar Postánál volt a telefon először, és akkor a szomszéddal megcsippantottunk egy killesített vonalt.
3: Milyen színű tárcsázósatok
1: piros
3: volt?
1: Piros? Nekünk is piros,
3: olyan menőleg éreztem.
2: És az akkor az volt, hogy képzeld el, hogy olyan volt az ikervonal, hogyha az ikred beszélt,
3: igen,
2: akkor te nem.
1: Nálunk ennél is durvább
2: ahhoz
1: volt.
2: Ahhoz képest, hogy
3: és ez még a mi gyerekkorunk.
2: Hogy tehát a mi gyerekkorunkban egy ilyen vágy volt, egy álom volt, igényelni bizony kellett, és évek múlva kaptál telefonvonalat. Most arról beszélünk, hogy megszüntetjük.
1: Hova jutott? Igen. Beti, és azt például lehet tudni, hogy alapvetően mondjuk cégek, tehát hivatalos szervek használják a vezetékes telefont még mindig előszeretettel, vagy hogy amúgy a lakosság, tehát a privát felhasználók is, vagy hogy ez milyen arányban oszlik meg?
4: Inkább a lakosság használja, és igen, itt is tényleg a kapcsolattartás, tehát a fiatalok körében is inkább azért van, hogy az idősekkel tartsák a kapcsolatot, tehát inkább ez azért, hogyha belegondoltok, most már a telesales cégek is inkább a mobiltelefonon.
3: Ez igaz.
4: Sokkal könnyebben elérnek, mert az egész nap nálad van.
3: És nem tudom, honnan tudják a számomat, tehát ezt igen még sosem
4: hát
3: tudtam
4: megfejteni. Ez
3: tényleg
4: egy másik téma, igen. Én még egy érdekességet lehet, hogy mondanék nektek, hogy nem tudom, hogy ez mennyire köztudott, de ugye próbáljuk általában a gyerekeknek a képernyő használatát valahogyan visszafogni, és vannak országok, ahol már léteznek olyan telefonok, amik úgy néznek ki, mint egy vonalas telefon, egyébként SIM-kártya van benne, tehát mobilhálózatot használ, viszont a gyereknek csak ezt adják oda, hogy cseverészni tudjon a barátnőkkel, de ugye képernyője nincsen. Úgyhogy egy ilyen alternatív módon próbálják a szülők a régi gyerekkorukat visszacsempészni.
3: Ez jó ötlet.
1: Viszont tudjátok, mi jutott még eszembe, hogy a mai napig, amikor mondjuk a banktól hív egy ügyintéző, vagy bárhonnan én hivatalos ügyben, és mobilszámról hív, és sokkal bizalmatlanabb vagyok, mintha egy vezetékes számról jön. Igen. Tehát, hogy egy 061-es vagy 361-es kezdetű számról sokkal hamarabb elhiszem azt, hogy most valóban a bankból hív fel valaki valamivel kapcsolatban.
2: A bácsi bizalmatlan a mobilszámmal.
1: 30, és utána össze-vissza, milyen számjegyek vannak. Szóval, de hát ez majd nyilván átalakul.
3: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszi szépen,
3: szép
2: hétvégét.
1: Na, hát a Telekom lakossági szegmens igazgatóját, Gábor Balogh Bernadettet hallottuk.
2: Semmi, csak azt akartam mondani, hogy semmi, csak hogy a bácsi úgy látszik ragaszkodik még. Úgyhogy
3: reméljük,
2: hogy Zoli bácsinál nem tűnik el a vezetékes.
1: Most mondom, hogy már eltűnt idén.
2: Mert ki fog borulni, várjál, mi ez a szám, hogy honnan hívna.
1: Szóval nálunk, már említetted az ikervonalat, nálunk meg képzétek, az volt gyerekkoromban, egy kertes családi házban nőttem, fölöttünk a nagybátyámék laktak mi alul, és hivatalosan nagybátyám nevén volt a vonal, és úgy volt, hogy fönt is volt egy készülék a fönti lakásban, a lentiben, és volt náluk egy ilyen érdekes kapcsoló, egy ilyen kétállású kapcsoló. És a vécénkben mentek fel a fűtéscsövek az emeletre, és úgy volt, hogy vagy fönt volt vonal, vagy lent.
2: Igen,
1: és akkor fönt volt a vonal.
2: Na,
1: nem, mert ott valahogy hallottad a másikat, amikor beszél, és addig nem tudtad. De hogy így csörögni kellett a kulcssal.
3: Nem mondtad komolyan.
1: De a fűtéscsövön, és akkor leadták a vonat, onnantól kezdve nálunk volt vonal, fönn meg süket volt. És akkor ott csörgött a telefon este 8-kor, fölvettem, mondták, hogy a Hák Lajost keresik, akkor csörömpöltem a fűtéscsövön, és tudták,
3: ilyen
1: hogy őket keresik. Na, szóval hogy ez ilyen nagyon speckó megoldás volt.
2: Nem, de tényleg volt ez az ikervonal, meg a killesített, és azt hiszem, nem tudom, melyik volt. De hát nagy vágy volt ez a telefon.
0: Nagyon kedves gyerekkori emlékem a vezetékes telefonokról, hogy milyen jókat telefonbetyárkodtunk barátnőmmel. Ugyan nem voltunk túl kreatívak, de rettenetesen élveztük a kis lakást, cseréje nagyobbra jellegű tréfákat. Ezúton is utólag is bocsánat mindazoktól, akiket felzaklattunk a hívásainkkal. No, de önök is zaklathatnak bennünket akár telefonon, akár SMS-ben 0630303095-8. Most pedig repülünk tovább itt a Sláger reggelben, így 4 perccel fél hét előtt Kamrád dalával. Jön a szögőd!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a mai időjárásunk. Hát, hogyha elfogadnak egy javaslatot, akkor ma vigyenek magukkal esernyőt, mert előfordulhatnak futózáporok, zivatarok ma itt a fővárosban is, Veszprémben is. Most is igencsak felhős fölöttünk az ég, úgyhogy alig látszik, hogy már szinte egy órája felkelt a nap. 25 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, de délutára 32-33 fokot várhatunk. A napsütötte időszakban erős lesz az UV-sugárzás, és még gyenge déli szelet is tapasztalhatunk majd. Egy laza, könnyű nyári öltözék mára is tökéletes.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
1: És jönnek az infók az utakról. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag térségében a 40-es és 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, úgyhogy itt egy picit hosszabb menetidővel kell számolni a reggeli csúcsforgalomban. 60 és Gyöngyös között pedig szintén forgalomterelés van, Vásárosnamény felé a 62-es és 70-es kilométer közt a külső és a leálló sávot zárták le, ezért a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján tud haladni, Budapest irányába pedig sáverhúzással a külső és a leálló sáv használható. Budapesten pedig figyelni kell arra, hogy a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítanak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket, és napközben sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. Vezessenek óvatosan, és hogyha önöknek is van infója az utakról, írjanak 06 30 30 30 95 8. Jó utat!
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Enrique Iglesias.

Chaperone énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, aki épp egy éve lépett fel a szigeten. Good Luck Babe című dala szólt egy perccel 3:45 előtt. Szép jó reggelt kívánok önöknek. Dacára annak, hogy Bordán Petra és Somogyi Zoli a Sláger reggel hagyományos házigazdái jelenleg éppen megérdemelt szabadságukat élvezik. Természetesen a hablatjáték nem marad el, úgyhogy már érdemes hegyezni a fülüket. Ma azonban egy kicsit máshogy játsszuk majd a játékot. Mutatok majd önöknek egy zenebejátszást, és aki fölismeri, az azonnal küldheti a megfejtést SMS-ben 0630303095. Fantasztikus ajándékok várnak önökre, például Bagosi Brothers koncert belépő augusztus 21-ére, másnapra szintén páros belépő az Amadeus Live filmkoncertre, illetve Sláger FM prémium előfizetést is bezsebelhetnek, úgyhogy érdemes lesz figyelni nagyon, és hát érdemes tervezni a hosszú hétvégét, ugye rövid lesz a hetünk, hiszen csütörtökön augusztus 20-a, aztán a másnapot megkaptuk ajándékba, vagyis hát nem, mert már ledolgoztuk korábban, de szabadon tölthetjük a pénteket is, és hát természetesen a szombatot, vasárnapot is, úgyhogy töltsük meg élményekkel ezt a 4 napos hosszú hétvégét. Érdemes például átruccanni Székesfehérvárra, és hát nem is kell megvárni az ünnepet, hiszen ott már tart és még tart a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozata, és benne a Nemzetközi Néptánc Fesztivál. A mai programok délután 4-kor kezdődnek majd. Lesznek koncertek, lesz táncház, de a Magyar Nemzeti Tánc Együttes Európa Szívében című előadását is megnézhetjük majd. Holnap pedig a Néptánc Fesztivál zárásaként este 6-kor felvonulást élvezhetünk a Városháztér főutca Zécsi színpad útvonalon. Táncosokkal, muzsikusokkal, ez is fergeteges lesz, úgyhogy ezért érdemes ma is, holnap is átruccanni Székesfehérvárra. Itt a Sláger reggelben pedig már is Gudics Mátéval megyünk tovább, aki nemrég visszaült az iskolapadba. Jazz énekszakos egyetemi hallgató lesz a Megasztár 7. évadának győztese. Most Mellékhatás című dala segít nekünk az ébredésben.

A Jó barátok főcímdala segített nekünk a napindításban. Ez volt a The Rembrandts-től az I'll Be There For You itt a Sláger FM-en 9 perccel 7 óra előtt. Akinek van olyan jó barátja, akit Jácintnak hívnak, ne felejts el köszönteni, mert augusztus 17-én ők ünneplik a névnapjukat, és ha már ünnepeltek, akkor Robert De Niro-nak is nagyon boldog születésnapot kívánunk, mert ő meg a születésnapját ünnepli. Mi pedig perceken belül meghallgatjuk a friss információkat, mert jól informáltnak lenni, szexi, de előtte szól a Bronski Beat dala, a Small Town Boy itt a Sláger reggelben. We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
4: Jött egy üzenet, meghallgatom.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
6: Pölöskei, a családi szörp.
7: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
8: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre www.goldenlake.hu.
12: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél a kormányfő szerint. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést a közlekedési és beruházási miniszter szerint. A felsőoktatás megújításáról egyeztettek az oktatási tárcánál. Jó reggelt kívánok, Germán Márton vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban Budapesten egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatásmódszertan témáiról beszéltek. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén, a létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg újra. Az úszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már elősen elhasználódott. Az épületben teljes tisztasági festést is végeznek. Horváth Tamás polgármester közölte, minden erővel azon dolgoznak, hogy a felújítás határidőre elkészüljön. A vendégeket a tervek szerint ősszel egy megszépült és korszerű buszoda fogadja majd. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségviadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartósá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csak nem 20%-os többlethalálozást regisztráltak. Idén is megrendezik a Bartók Festet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel egyig ingyenes programokkal várja majd a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. A civil negyedben csaknem 40 eseményt tartanak, egyes programokhoz azonban előzetes regisztráció szükséges. A legkisebbeket mászófal, bolhapia és számos alkotóműhely várja. Az ételekről újbudai vendéglátók gondoskodnak. Megnövekszik a felhőzet, és ezekből elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, majd délután este felé csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk helyenként erős lökések, a legmelegebb órákban 29-31 fok várható. Holnap eleinte még északkeleten lehet elszórtan eső, reggel 11-19, napközben 22-28 fok lesz.
14: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
15: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Így 4 perccel 7 óra után már kezd ébredezni és indulni a város, úgyhogy egyre zsúfoltabbak a belvárosi utak, illetve a bevezetők is. Ráadásul történt egy baleset is a Váci úti felüljáró mellett befelé a Róbert Károly körút után, úgyhogy itt sávlezárásra készüljenek. Lezárták a 12. kerületben az Ügyész utcát burkolat felújítás miatt, félpályás az útzár a 18. kerületben az Alacskai úti Haros utca kereszteződésében, mert itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket, Újpesten pedig a Fóti úton, a Váci út felé a Zombori utca után, illetve a 15. kerületben a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert ezeken a helyeken javítják a csatornát, és felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton, az Alsó határ útnál is változott a forgalmi rend. Itt egy sáv áll az autósok rendelkezésére, ahol váltakozva jelzőlámpás irányítással haladhat a forgalom. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra. Jó utat!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Folytatódik a Sláger reggel, kellemes ébredezést kívánok azoknak, akik így 5 perccel 7 után nyitják ki a szemüket. Én Kiskata vagyok, és igyekszem helytállni Pordán Petra és Somogyi Zoli helyett, fájdalommentessé tenni az ébredést. Igyanak egy jó kávét, és készüljenek a hablatyra, mert hamarosan játszunk.
16: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Tina Turner dala szólt, ez volt a The Best itt a Sláger FM-en 3 perccel fél 8 után, és ugye említettem önöknek, hogy ezen a héten itt a Sláger reggelben egy kicsit másként alakul majd a hablatjáték. Mutatok önöknek már is egy dal részletet, és aki fölismeri, azt azonnal írja meg a jó választ SMS-ben, valakit pedig perceken belül visszahívok majd a helyes választ küldők között. Na már is mutatom a feladványt.
1: Apacuka fundaluka, apacuka fundaluk, kamanduk, kamanduk.
0: Tű! Hát ez egyáltalán nem egyszerű. Nagyon bízom benne, hogy ismerős volt önöknek a dallam. Nekem ez most rendesen feladta a leckét. Várom a megoldásokat. 0630303098 a számunk. Infoblokkunk után pedig valakit megcsörgetek majd, és érkezik Teddy Swims dala is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
3: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
3: Köszönjük.
5: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
6: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
5: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
6: Most.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. Mercurymarket.hu.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
2: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
3: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Orvosokat és ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány a buszbaleset sérültjeinek ellátására. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítást. Megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunák zslipit, hogy még több víz jusson a Dunába. Jó reggelt kívánok, Germán Márton vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek a hétvégi buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba, 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az Alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárástrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Ma megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunák zslipit, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrési technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához.
5: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy alakul az időjárásunk itt 10 perccel fél 8 után. Már 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Délutánra 32-33 fokot ígérnek a meteorológusok, viszont elér bennünket egy hidegfront, ami átmenetileg véget vet a kánikulának, és a délutáni órákra hozhat esőt is, úgyhogy hasznos, hogyha van nálunk egy esernyősőt. Délután a szél is megélénkül majd. Egyébként a leghidegebb nap ezen a héten holnap lesz, akkor a legmelegebb órákban is csak 26 fokot mérünk majd, de aztán szerdától megint melegszik majd az idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
5: Már is mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Beindult a reggeli csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Kiskörúton, a Szabadsághídtól az Asztóriáig, a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál. És hát erősödik az autópályák forgalma is a fővároshoz közeli szakaszokon, úgyhogy lassabb haladásra számíthatunk az M3-as autópályán, 60 és Gödöllő között a Bagi szakaszon és az M0-as autóúti csomóponttól befelé, az M1-es autópályán pedig a Tatabánya és a főváros közötti szakaszon a terelésben számíthatunk lassú haladásra, míg a 11-es számú főúton Szentendrén, a főváros irányában az átépítés alatt álló szakaszon a buszállomás és a betongyár között tapasztalható jelentősebb lassulás. És visszatérve a fővárosban, ne feledkezzünk meg arról, hogy rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Buda felé lezárták a külső sávot és a hídi járatait, a Műegyetem rakparton pedig a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között van útlezárás. Vezessenek óvatosan!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben. A főszereplő. Kész a hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Egyszerűen nem bírom elviselni, amikor engem hülyítenek. Tehát így tudni, megmondom, mire gondolok konkrétan. Szegény kis egyszerű, idézőjelben, paraszt nénikét rávették arra, hogy vegye magára a rittyentőt. Ötözön ki népviseletben, na most kezdjen énekelni közben. Eddig még szép minden. Na most jön a furcsaság, hogy ezek után nem a kemencében, az udvar közepén, nyílt lángon kezdje sütni a hurkát. Uramisten! Gyerekkoromra visszaemlékeztem. Nagyanyám Veszprém megyében lakott, és úgy elgondoltam, a szegény öregasszony neki járt volna így úrnapjára kiöltözködve az udvar közepén hurkát sütni. Na, magyapám a vasvellával úgy megkergeti, hogy én most nem vagyok itt az hétszentség. Hanem...

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Ígértem, hogy valakit visszahívok a Hablagy játékon próbálkozók közül, már is Marcelt próbálom megcsörgetni.
2: Aha.
1: Jó reggelt, Kiskata vagyok a Sláger FM-től.
2: Szia,
1: Marcel, van kedved játszani?
2: Igen, van.
1: Néhány perccel ezelőtt megmutattam a feladványunkat. Mutatom neked még egyszer. Fölkészültél? Mert Cilára szerintem nem lehet fölkészülni. De fölkészültél?
2: Próbálkozom.
1: Nagyon álmosnak tűnik a hangod. Még kávé előtt vagy?
2: Nem, régen keltem föl.
1: Értem. Jó, akkor figyelj, már is mutatom neked a dal részletet.
3: Apacuka fundaluka, apacuka fundaluk, kamanduk, kamanduk.
1: Hát ez engem lesokkolt.
2: Hát igen, engem is. Még korán van.
1: Még nagyon korán van, igen. Nehéz túlélni a reggelt.
2: Igen, de ez jó ébresztő dal.
1: Javaslom, hogy állítsd be csengőhangnak, mert biztos, hogy kirángat az ágyból. Semmi tipped nincsen?
2: Nem tudom, egy hazai dal jut eszembe.
1: Nem. Annyit tudok segíteni, hogy nem hazai dal.
2: Ajaj.
1: Mindjárt lejár az idő.
2: Jaj, hát akkor sajnos feladom, mert nem jut eszembe semmi.
1: Jó, akkor átadjuk a lehetőséget másnapra.
2: Igen.
1: Marcel, nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál velünk.
2: Én is köszönöm, további szép napot neked.
4: Neked is.
1: És itt sajnos nálunk marad így a páros belépő a Bagosi Brothers Company augusztus 21-ei Csillag az égen koncertjére a Budapest Parkban, a két fő részére szóló belépő az augusztus 22-ei Amadeus Live filmkoncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és az egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, de holnap is próbálj szerencsét, jó?
2: Rendben van.
1: Szia, de sajnálom, hogy ezt most nem sikerült eltalálni, pedig azért könnyítettünk egy kicsit a játékon, hogy könnyebb legyen felismerni. Holnap is figyeljenek, mert Hablagy holnap is lesz.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

Shawn Mendes dalaszolt, ez volt a Stay Chase itt a Sláger FM-en, 5 perccel járunk 8 óra előtt, úgyhogy már is érkeznek a friss információk, de még a hírek előtt belefér az időnkbe, hogy meghallgassuk Alan Langley dalát, egy vadonatúj sláger, a Be Her forog.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.

0: Sport.hu.
1: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mostantéd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
2: indulat az elkapás.
1: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket.
3: Megálltok az uramat!
1: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Mostantéd.
4: Legyen meg a macskaegér játék!
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz az M6-os Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban. Több mint 100 szervezetet vontak már be a Roma Kulturális Fórum munkájába. Jó reggelt kívánok, Germán Márton vagyok. Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szíj autópálya konceszor MKIF ZRT esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori Óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozza, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Idén még nem túl pozitív a Sziget mérlege, a tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján, mondta el a Sziget záró napján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült másfél milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget, ugyanakkor az a véleménye, hogy a Szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly őszóta ismét tulajdonos is. Idén is a Szentendre is kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak majd be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár és kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes lesz a belépés. Napközben megnövekszik a felhőzet, és ezekből elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, majd délután este felé csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik majd élénk helyenként erős lökések. A legmelegebb órákban 29-31 fok várható. Holnap eleinte még észak-keleten lehet elszórtan eső, zápor, másút jellemzően napos idő várható. Reggel 11-19 fokot mutatnak majd a hőmérék, napközben pedig 22-28 fok várható.
6: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért. Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Lassú a haladás a Kiskörúton, a Szabadsághídtól az Asztóriáig, a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton. Elkezdődtek az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei, ami miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Lánchídat csak a gyalogosok használhatják, a Margit hídon pedig Buda felé lezárták a külső sávot és a híd járdáit, valamint a Műegyetem rakpartot is lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér közötti szakaszon. Ez pedig a közösségi közlekedést is érinti, a 16-os autóbusz például nem közlekedik, a 16A és 116-os autóbusz szintén nem jár a Szent Háromság tér és a Dísztér között, a 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, a 178-as pedig a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár, míg a 105-ös és 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik majd. Erre mindenképpen figyeljenek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
6: Klasszikus munkaidőindító. Időpont 8 óra 5 perc van. Ez pedig a Sláger FM is benne a Sláger reggel, még 2 hét a nyári szünetből. Élvezzék át a vakációt, vagy ha dolgozniuk kell, akkor próbálják meg élvezni a munkát. Szenten és Rob Thomas indítja az óránkat. Jön a Smooth!

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Warrant-tal leszölt. Ez volt a Fever Dream itt a Sláger FM-en. Egyébként már most lehet jelentkezni a holnapi hablaty játékunkba. 0630303095-8, hogyha felismerték azt a dalt, amit az előző órában hallottunk Cilától, akkor gyorsan írják meg a jelszót. Hablaty. Én Kiskata vagyok, és így 8:45 után elcsábítanám önöket az Elte fűvészkertbe, ahol augusztus 20-án délután egy fantasztikus mesés program vár bennünket, hiszen növényes népmeséket hallgathatunk majd a világ minden tájáról, növényismereti mesékkel tarkítva egy tematikus szakvezetés keretében. Miközben végig sétálunk a fűvészkert árnyos fái között, olyan népmeséket ismerhetünk meg, amelyek azokról a növényekről szólnak, amelyek az Elte fűvészkertben nyílnak. Vannak köztük egészen varázslatosak is, és hát ezt a sétát természetesen nem csak gyerekeknek, de régebb óta gyerekeknek is jó szívvel ajánlom, hiszen meséken keresztül juthatunk botanikai tudáshoz. Mindez tehát az ünnepnapon, augusztus 20-án

Gyulán, az Elte fűvészkertben. Itt a Sláger FM-en pedig már is egy Harold Faltermeyer dallal megyünk tovább, aki a Beverly Hills-i zsaru zenéért volt felelős is, aki Glenn Frey-nek megírta a The Hate Zone című dalt, amely természetesen az 1984-es filmben szerepelt is. Ez szól már is itt a Sláger FM-en.

0: arra szárnyat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brísajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
5: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
6: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
7: Van megoldás.
6: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
7: www.hotelnautis.hu.
8: Jött egy üzenet, meghallgatom.
9: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
8: Pölöskei, a családi szörp.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
11: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
12: Mostantéd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
13: indulhat az elkapás.
12: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket. Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Mostantéd.
14: Legyen meg a macskaegérjáték!
15: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
16: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél a kormányfő szerint. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést a közlekedési és beruházási miniszter szerint. A felsőoktatás megújításáról egyeztettek az oktatási tárcánál. Jó reggelt kívánok, Germán Márton vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban Budapesten egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhely beszélgetést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatásmódszertan témáiról beszéltek. Jól halad az új lakószoda felújítás a Rákos mentén, a létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg újra. Az úszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már elősen elhasználódott. Az épületben teljes tisztasági festést is végeznek. Horváth Tamás polgármester közölte, minden erővel azon dolgoznak, hogy a felújítás határidőre elkészüljön. A vendégeket a tervek szerint ősszel egy megszépült és korszerű buszoda fogadja majd. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségviadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csak nem 20%-os többlethalálozást regisztráltak.
0: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelentős időjárás változást hozhat ez a hét, hiszen elér bennünket egy hidegfront, amely záporokat, majd jelentős lehűlést hoz. Úgyhogy ennek a hétnek olyan lesz az időjárása, mint egy valóságos hullámvasút. Ma még 32-33 fokra számíthatunk, holnap a legmelegebb órákban is csak 26-27 fok lehet. De aztán szerdán 30, csütörtökön 33, pénteken pedig 34-35 fok lehet, de a hosszú hétvége két utolsó napján is 30-31 fok lehet, odakint aztán jövő héten már tartósan 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Most egyébként 26 fok van, odakint is igen vastag felhőréteg állomásozik a város, illetve az egész északi terület fölött. Veszprémben azonban már derül az ég.
7: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
0: Jönnek a hírek az utakról. Városon kívül élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszán. Lassabb haladásra kell számítani az M3-ason Budapest felé 60 és Gödöllő közt a Bagi szakaszon, valamint az M0-as autóúti csomóponttól befelé, az M1-es autópályán Tatabánya és a főváros között a terelésben, az M0-ason pedig a Gyáli szakaszon, valamint az M4-es és M5-ös közötti szakaszon is lelassult a forgalom az M1-es felé vezető oldalon, a 11-es számú főúton Szentendrén is lassabb a haladás a főváros felé, az átépítés alatt álló szakaszon a buszállomás és a betongyár között, Budapest belterületén pedig szintén telített sávokon autózhatunk a Hungária körúton az Erzsébet királyné útjától az Árpád híd felé, és tovább a Róbert Károly körúton a Lehel utcáig, az Erzsébet körúton a Blahalujza tér előtt a Petőfi híd felé, és tovább a József körúton a Rákóczi térig, a Szent István körúton pedig a Nyugati tértől a Margit híd felé, de torlódik a forgalom a budai alsórakparton és a Rákóczi hídtól a Petőfi hídig, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést, és hogyha van önöknek is híre az utakról, akkor segítsenek a többieknek rajtunk keresztül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Folytatódik a

0: Majka dalaszolt, ez volt Csurran Csetten itt a Sláger FM-en 5 perccel, 3:49 előtt, vagy 10 perccel, 8:30 után. Én Kis Kata vagyok, és nagyon remélem, hogy reggeliztek már, mert ha nem, akkor biztos vagyok benne, hogy korogni fog a gyomruk a káposztás lecsótól.
1: Ez a Sláger reggel, mint jeleztem korábban. Ma Utazs Zsófi is befutott. Szia!
2: Jó reggelt! Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Elfoglaltam itt a pozíciómat most, hogy Petra nincs itt, ugye kicsit másképp ülünk. Úgyhogy
1: most
2: rájöttem.
1: Te vagy a Cilla, igen, a Petra, igen. Én még én vagyok.
2: Igen. Te még te vagy, úgy tűnik, Zoli.
1: Igen.
2: Na mindegy, szóval hogy itt be tudtam rendezni, úgy kérlek szépen, hogy itt üldögélek, és magam mellett itt van a Rezsó, úgyhogy ha hallgatok, véletlenül hallják, hogy itt valami rosszabb, akkor az a lecsó.
3: És így kavargált, tehát úgy vezeti a műsort most, ugye, Mautár Zsófi, hogy fogja közben magát, és egy kis lábasba kavargál.
1: Ha gondolod, legyen az, hogy ez lesz a te mikrofonod.
2: És várjál, mutassuk a lecsót.
1: Igen, azt a mikrofon dugd bele a lecsóba, légy szíves. Halljuk, ahogy a rotyog.
2: Mindjárt megnézem, úgy, hogy ez sikerül-e.
1: Próbáld meg oda valahogy.
3: Igen. Várja, be ne essen a fej, várja, a szivacs.
2: Már megfőzöm a szivacsot is. Hát nem tudom, ez már elég közel van, nem?
3: Rotyog.
1: Rotyog. Tényleg.
2: Nagyon jó. Rotyog. Na, hát ezt akkor ezt hallgathatják, igen.
3: Megúsztad, mert a szivacs a földre esett, nem a lecsóban.
2: Akkor ez majdnem sikerült, igen. Majd igen,
1: szivacsos lecsó.
2: Szóval egy lecsót, nem szivacsos lecsót hoztam, kérlek szépen, hanem az egyik kedvenc nyári fogásomat, amit szerintem nagyon fogtok szeretni. Ugye lecsó szezon van, Cillával is megbeszéltük, hogy ugye most mindenki lecsót főz, és ez a káposztás lecsó, ezt nem mindenki ismeri, ez egy szabolcsi specialitás egyébként. Én az egyik barátnőm, Dalma barátnőmnek az apukájától kaptam ezt a receptet, tehát Kormos Jóska káposztás lecsója, így fut. Most már évek óta készítem, úgyhogy lehet, hogy tavaly is hoztam egyébként, mert mindig nyáron mindig ezzel haknizom.
1: Nem volt.
2: Mert annyira sok mindenkinek szeretném megosztani, hogy ezt el kell készíteni.
3: És ez savanyú káposztával
2: készült? Nem, ez édes káposztával készült, és ugye a szabolcsi vidéken ott ugye nagyon sok káposztát.
1: Mint régen a napközben a paradicsomos káposzta?
2: Nem. Tehát ez alapvetően egy lecsó, de édes káposztával indul. Tehát hagymán indul, utána gyalult édes káposzta, és akkor utána jön bele paprika, paradicsom, kolbász, és az a különlegesség, hogy tejföl van benne a végén, ami egyébként szokatlan, mert például én nálunk sem eszik senki lecsót tejfölre, de ebben nagyon passzol. Tehát egy ilyen elég tartalmas egy tál étel inkább, bográcsban is szuperül lehet főzni, és mondom, el szabolcsi tanyavilág érkezett. Gondolom egyébként szerintem az lehetett, hogy nyár vége felé, amikor már kevesebb volt a paprika meg a paradicsom, és már jött a káposzta, és akkor azzal keverték, meg fel kellett egy kicsit még úgy szaporítani, de nagyon jó.
1: Meg kell mondjam, hogy nagyon kíváncsi vagyok. A Cilla, amiért többek között azért is szereti szívni a vérem, hogy én ugye finnyás vagyok az ilyen étkek tekintetében.
2: Azért, édes szájú vagy.
1: És azt igen, lehet, hogy abból jön, és azt ugye múltkor elárultam nektek, hogy én a lecsót azt alapvetően nem nagyon szeretem. Pedig csináltam nagymamám lecsót, anyukám is sokat csinált lecsót.
3: Nekem tud ez a, hogy mit nem
1: ez
3: szeret.
1: Punyat, paradicsom, paprika. Tehát, hogy paradicsomot meg a paprikát, ha roppan, én azt szeretem. És ugye a lecsóban ez nincs meg, hanem így megfőzöd és puha lesz. De ez, amit mondasz, hogy káposzta kerül hozzá, már pedig a káposztákat nagyon szeretem. Mindenféle verzióban, tehát székelykáposzta, töltött káposzta, az minden jöhet. És megkockáztatom, hogy így, hogy káposztával együtt van, hogy ez így... Miért nézel így rá?
3: Én csak figyelek,
1: csak mert egy hülyeséget beszélek.
3: Egyébként tökéletesen megértelek, mert én sem szerettem régi, gyerekkoromban nem szerettem
1: nem
3: a
1: szeretted
3: lecsót, mert én ugyanúgy vagyok, mint te, hogy mindent úgy szeretek, ha roppanós és friss. Aha. Tehát én meg, nem eszem meg a nyers paradicsomot, ha már nagyon puha, nem szeretem a szilvát, ha puha, vagy a barackot, én azt szeretem, ha ilyen res, tudod, és úgy, de a lecsót valahogy megkedvelte.
2: Na, kóstoljátok akkor meg, mert ugyan, hát ebben egy kicsit ropogósnak kell maradnia, de hát lecsó, tehát azért meg
1: és
2: van főzve.
1: A kolbász illat is milyen jó.
2: Igen, igen. Tehát kolbászom, mert egyébként szalonnán indul hivatalosan, minden jó minőségű, meg minden, szóval én nagyon-nagyon szeretem, nálunk a családban ez ilyen abszolút nyári favorit lett, és rengetegen főzik egyébként, így megtalálják a hallgatók is, hogy Kormos Jóska káposztás lecsója, akkor azt hiszem, hogy kidobja a receptet, és nagyon finom. Na, mit szóltok?
3: Nagyon jó.
1: Tényleg finom.
2: Tényleg ízlik?
1: Igen.
2: Na. Ja. Forró, tűzforróra itt felforráltam.
3: De...
1: Ja, nem, rázsom.
2: Bográcsban is de, nagyon jó lehet.
3: Annyira nem jellegzetes benne a káposzta, tehát nekem úgy nem ugrik ki.
1: Neked nincs meg. De hogy pont ez az, hogy ettől nem nagyon annyira a paprika érvényesül.
2: Igen, lehet, hogy aki egyébként nem akkora nagy lecsó rajongó, az talán azért szereti, mert hogy azért a káposzta a káposzta. Hát az egy nekem, édes káposzta, tehát az egy édes káposztának.
1: Mondom, hogy jó értelemben elnyomja a paprika ízét. Tehát nem túl paprikás, és nem az a plancy paradicsom érződik benne számomra, hanem hogy nekem a káposzta dominál alapvetően.
2: Igen? És te milyen lecsót főzöl, Cilla? Ratatouille.
1: Azt mondjátok már, hogy a ratatouille meg a lecsó között mi a lényegi különbség?
2: Hát, van cukkini, padlizsán.
1: Hogy a ratatouille-t a patkány készíti, tudom,
2: nem,
1: de hogy...
3: Először is nincs benne ez a magyar TV paprika, tehát hogy ez nálunk nincsen.
1: Hanem?
3: Hanem kaliforniai paprika van.
1: Ja, aha.
3: Ez a pepperoni. És nincs benne hús, hanem teljesen zöldség, és van benne padlizsán, meg van benne cukkini.
2: Cukkini,
3: courgette.
2: Courgette,
3: cukkini van benne még. És nagyon sok ilyen déli fűszer, ilyen provanci fűszer, rozmaring, ilyen a fűszerezése. Tehát a magyar lecsóval szemben.
1: És az állaga, az mennyiben tér el?
2: Sűrűbb, nem? Tehát egyen sűrűbb,
1: igen, sűrűbb nem
2: annyira
1: igen,
2: leves, mint a magyar.
3: A padlizsán miatt, igen.
2: Kicsit sűrűbb, igen. És ennek a nagyon esztétikus szép változata, amit a Cilával egyébként pont nemrég egy forgatáson készítettünk, ami a Ratatouille-nak az unokatestvére, ugye a Tian.
3: Igen, a Tian.
2: Ami meg úgy néz ki, hogy az biztos a látták,
1: is.
2: Látták uh-huh. hallgatók is, amikor ezeket a zöldségeket, tehát paradicsom, cukkini, padlizsán szépen karikára felszeleteljük, és akkor úgy élére állítva, ugye szépen körbe lehet nagyon szabályosan egy ilyen tepsibe, vagy bármilyen hőálló edénybe rendezni, berakod a sütőbe, és akkor olyan ugyanúgy, ugye ez puhára megsül, de olyan szépen néz ki, mert nem egy ilyen egy tálétel lesz, hanem egy nagyon látványos.
3: Igen, és
1: ez
3: akkor az
1: ez úgy néz ki, mintha egy ilyen kuglóf lenne paradicsom karikákból összerak, vagy nem is tudom.
2: Nem pont ez jutott eszembe, egyébként egy paradicsom. Kuglóf, de akkor fogalmazzuk. Nagyon szépen néz ki, mert ugye látszik az összes zöldségnek a szelete, igen. És az nem, mondjuk hogy azt mondanak, hogy egy sütőben sült ratatouille-nak is lehetne nevezni, igen. De hogy ez úgy megmarad egyben,
1: Tián.
2: És nagy Tián.
1: De jó pofa, mert van, ahol így körbe rakták, tehát azért mondom, azért jutott eszembe a kuglóf, hogy pont egy kerektába körbe van rendezve, mint egy össze is lenne fonva, és van olyan, hogy ilyen hosszúkás kerámia tálban van, és ott meg sorba van rakva egymás
2: igen. mellett. Az a titka egyébként, hogy lehetőség szerint ugye többé-kevésbé hasonló átmérőjű zöldségeket érdemes választani, mondjuk a padlizsánból nehezebb ugye akkorát, mint a cukkini, tehát az általában azért nagyobb átmérőjű, úgyhogy abból uh-huh. mondjuk felezni érdemes a szeletet, hogy úgy kijöjjön ugye a látvány is.
3: Én egyébként úgy csinálom a lecsót, hogy hagyma,
2: igen.
3: nagyon pici olajat teszek bele, hanem képzeljétek el, hogy meglöttyintem egy kis lárdonnal.
2: Igen, kockázott szalonnával.
3: Utána rádobom a kolbászt, akkor igen, az is ott kis istergi a zsírját. És utána én nem nagyobb darabokra vágom a paprikát, hanem picikre, igen. és a paradicsomot is. És akkor teszek hozzá, ugye
1: ez mi főkockázott konkrétan, vagy hogy?
3: Hát úgy szoktam, hogy félbevágom a paprikát, és ilyen fél holdalakokra vágom föl, és akkor én még teszek bele legalább 3 gereszt fokhagymát is. Tehát, hogy én még azt is szoktam.
1: De Zsófi, egyébként ez, én ugye nem főzök, de hogy az, hogy hogyan vágod, az is befolyásolja a végén az ízélményt. Tehát, hogy kockára vágod, vagy ilyen
3: hát
1: hosszú
3: kesszületek? Hát ezért mondom a
2: kést. A forte tippek trükkök Cilától. Figyeljetek, hát a lecsó az, hogyha most megnyitjuk ezt a lecsó Pandora szelencéjét, akkor ugye az, akkor nincs vége, mert ugye a lecsó az tényleg ahány család, annyi iskola, és
1: tudom, meg már lecsófagyi is van, jó.
2: Mert még mindenen össze tudsz veszni, tudod, hogy akkor kell-e bele piros paprika, vagy nem, mi a paprika és paradicsom aránya, hogyan szeleted a paprikát, szigorúan hosszában, vagy karikára, vagy kicsire, vagy félholdra, meg hogy akkor mit teszel bele, mert egyébként bármit ugye különböző vidékektől függően, ahogy mondjuk uh-huh. Szabolcsban ez a káposztás lecsó van, ahol nem tudom, az Alföldön nagyon sok helyen rizses lecsót esznek, van, aki nem tudom, tarhonyás, mit tudom, tojásos, tehát bármit lehet belerakni egyébként.
1: Krumplit szoktak beletenni?
2: Azt én arról nem tudok, nem. Én azt nem ismerem.
1: Próbáljuk ki, lehet.
2: Jó. Egyébként
1: kérlek bele krumpli kockát. Tudod, én a húslevesben is szoktam kérni, hogy legyen benne, ne csak répa legyen, igen. legyen krumpli benne.
2: Mint a gyerekek. Abszolút. Pont. Nem, lecsóba bármit tehetsz, tarhonyától kezdve.
3: De ez a káposztás, ez isteni.
2: Igen. Egyébként pont egy munkához, meg abban tényleg picire kell vágni, van azt az apukámtól kaptam azt a receptet, valahonnan hozta, az meg egy ilyen tojásos, lecsós, padlizsán pástéton mondjuk, ott minden picikére van vágva, tehát a hagyma, a paprika, paradicsom ilyen pici kockákra, nagyon sokáig úgy kell főzni, hogy majdnem egy kicsit ilyen dzsemszerű, tehát elfő a leve, pici kockára vágott padlizsán is van benne, azt egy kicsit úgy szét kell villával nyomkodni, és a végén tojás van bele keverve, és akkor ezt így langyosan, pirítósra halmozva, de valami eszméletlen.
1: Biztos hülyeséget kérdezek, de vállalom, a tojást azt hányféle módon lehet bele helyezni a lecsóba?
2: Hát figyelj, vagy mondjuk a saksuka, ugye arról is beszélhetünk, igen. ami ugye az ilyen közel-keleti lecsófile, az paradicsomosabb, tehát az egy ilyen hígabb, paradicsom szószosabb étel. Ugye abba beleütöd a tojást, és akkor mint egy ilyen budjantott tojás, az ott szépen posírozódik. Tehát beleüthetsz egyet, úgy, és akkor szépen megmarad ugye a sárgája még folyósnak. Vagy hát egyébként ugye klasszikusan ott felvered villával a tojást, és úgy kevered bele.
3: De én például a saksukát, azt kézzétek el, láttam egy receptet, és kipróbáltam, hogy fetta sajtot tettek rá, és úgy keverték be, isteni a fetta sajta.
2: Hát arra is bármit tehetsz.
0: Egy jó tojásos lecsó, egy kis füstölt kolbásszal. Ebédre azt hiszem tökéletes választás lehet, és hát én a magam részéről egy kis cukkinit is szeretek hozzá keverni. Na hát, jó étvágyat kívánok önöknek a reggelihez, és jó főzőcskézést, ha már így 10 perccel 9 előtt készül az ebéd. A Labusdalával megyünk tovább. Jön a Sweet Dreams.

Egy kis multidézés a lábussal, ez volt a Sweet James itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a ma a legfontosabb információi, a hírek előtt azonban még itt a Sláger FM-en szól Dua Lipától a Training Season 8 perccel 9 előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
5: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
6: Chocolate Brown Solarium. A piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyar tüzép.hu.
8: Mostlantid, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
9: indulat az elkapás.
8: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket. Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Most van téd.
10: Legyen meg a macskaegérjáték!
11: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
12: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
13: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
12: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
13: Most!
12: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz az M6-os Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban. Több mint 100 szervezetet vontak már be a Roma Kulturális Fórum munkájába. Jó reggelt kívánok, Germán Márton vagyok. Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Erdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szí autópálya konceszor MKIF ZRT esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vidnyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozza, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Idén még nem túl pozitív a Sziget mérlege, a tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján, mondta el a Sziget záró napján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget, ugyanakkor az a véleménye, hogy a Szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly őszóta ismét tulajdonos is. Idén is a Szentendre is kanzen adott hont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak majd be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár és kortárs tervező kuháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes lesz a belépés. Napközben megnövekszik a felhőzet, és ezekből elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, majd délután este felé csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik majd élénk helyenként erős lökések. A legmelegebb órákban 29-31 fok várható. Holnap eleinte még észak-keleten lehet elszórtan eső, zápor, másút jellemzően napos idő várható. Reggel 11-19 fokot mutatnak majd a hőmérék, napközben pedig 22-28 fok várható.
9: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
15: Köszönjük szépen a híreket. Már is hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a Budaörsi úton befelé a Sasadi útnál. Itt két sáv járható mindössze is torlódásra kell készülni, de tart még a reggeli csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Szent István körúton is lelassult a haladás a Nyugati tértől a Margit híd felé, illetve a Margit hídon Budára, és mivel tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, ezért a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Ezért már a Gyáli úttól torlódásra kell számítani. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei már elkezdődtek, emiatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit és a Petőfi híd között, valamint a pesti alsórakpartot a Margit és az Erzsébet híd között. Mostantól egészen délután 4 óráig sötétek lesznek a jelzőlámpák Újpesten az Árpád út, István út csomópontban karbantartás miatt, itt a forgalmat rendőrök irányítják, illetve útszűkületre készüljenek a 15. kerületben az Énekes utcában a főút előtt, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: Feltűnően gyorsan telik az idő, 5 perccel járunk 9 óra után, ez a Sláger reggel, én pedig Kiskata vagyok, és ebben az órában utazunk majd egyet a Cilla Tours, hogy hova visz bennünket, tehát ezt nem árulom el, készüljenek, csomagoljanak, én pedig hozom a legnagyobb slágereket, például Mikától a Grace Kelly-t.

0: Ez volt Tom Jones dal a Sex Bomb, úgy, ahogy Musti újra keverte. Ez pedig a Sláger reggel, itt a Sláger FM-en, és egy perccel járunk 9:50 előtt. Hihetetlen, hogy milyen gyorsan telik az idő. Most már lassan én is kezdek egészen felébredni, mert be kell valljam önöknek, hogy nekem a koránkelés nagyon nagy kihívás. De hát mindig segítenek a legnagyobb slágerek. Cilla pedig abban segít bennünket, hogy úti célt válasszunk magunknak, hogyha a nyár utolsó két hetében, vagy esetleg szeptemberben lazítanának valahol, hát most figyeljenek.
1: Cilla Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cillával.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
1: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
3: Vagyis most. Jó reggelt kívánunk, kedves Cilla. Merre vegyük ma az útirányt? Mit mondanál?
2: Hát arra gondoltam, hogy miután ugye Mautner Zsófi gasztro kolléganőm, ha szabad így mondanom, ugye...
3: Ha beosztottad, mondd így nyugodtan.
2: Hát ahogy anyám, ugye anyám volt a legédesebb, mert az azt mondta a múltkor, kaptunk egy csomó ilyen fűszert, és azt mondja nekem, adod a Zsófinak, ő a szakács. Utána meg így beszélgettünk most anyámmal, melyik nap, és azt mondja, te... És a Zsófi szülei, vagy hogy mi az a foglalkozásuk? Hát mondom, és mondom, a Zsófi szülei, ők is szakácsok? Mondom, anya, hagyd már a Zsófit, nem szakács. Igen. Gasztroszakember, igen. Szakácskönyvei vannak. Igen. Tehát ugye, úgy röhög a Zsófi, mondom, nem szakács. Diplomaták, na minden. Figyelj, szóval, hogy kint van a Zsófi Majorkán, és arra gondoltam, hogy akkor barongoljunk el Majorkára.
4: Jó.
2: Szakácskodni akár. De most Majorkáról azt érdemes tudni, hogy a úgynevezett Balear-sziget csoporthoz tartozik, és ide tartozik ezen kívül Menorca, Ibiza, Formentera, ezek a szigetek, ugye Ibizát gondolom te jól ismered.
4: Sajnos még nem, de szeretném már minél előbb közelebbről, igen.
2: Hát már azért egy 10 éve meg kellett volna ismerned, kicsi anya.
4: Tudom, de figyelj, amikor látom onnan a videókat, hogy 60-70 évesek is pörögnek, ott még van, ott teljesen normális.
2: És ez nem olyan rég volt, ez a 80-as évek óta egy ilyen bulisziget, és fantasztikus bulik szoktak lenni. Tehát ehhez a sziget csoporthoz tartozik Majorca. Fővárosa az Palma de Majorca, egy gyönyörű város. Egyébként nagyon szép látványosságok vannak. Itt van például a Szent Jakab templom, ami egy gyönyörű, és annak van egy ilyen érdekessége, a nap, ahogy besüt, és ott nem tudom hány ponton a katedra üvegek.
3: Fú, az ilyen Indiana Jones-osan hangzik.
2: Az igen. Nagyon szép, és van egy királyi palota, tehát amikor a spanyol királyot meg szokott állni és megszáll, akkor ott a királyi palotában van mindenféle hóka. Tudod, melyik a spanyol, 4. Fülöp, vagy hány?

0: Az a nagyon magas.
1: Tudom.
0: Fú, tudod, aki elvette az újságírón.
1: Micsoda botrány volt abban.
0: Botrány is,
1: igen.
0: Volt, hogy egy ilyen rangon alul érte,
1: hát, de
0: tényleg egy ilyen házasságot kötött.
2: Hatodik már.
1: Tudod, de néha a római számokkal van az embernek baj,
3: igen, az
0: igen, mert a negyedik, Fülöp, aki kiűzi a zsidókat az Ibériai Fülszigetről, és a hatodik Fülöp, akkor ő. Igen, az apukám meg Juan Carlos volt, aki meg félrement, érted? Szóval van botrány.
1: Ebben a királyi családban is vannak ilyen botrányok, nem csak az angol királyi családban?
0: Hát van egy pár botrány a királyi családban, de ilyenkor hallgatnak, ja, megmondom őszintén, sőt a norvég királyi család. Egyébként egyszer arra gondoltam, hogy fogunk csinálni egy Royal Perceket Cilával.
1: Jó ötlet!
0: És akkor földolgozzuk az európai királyi családok botrányait, ízét, a monakóitól kezdve mindegyiket.
2: Majd behívjuk Enikőt. Hozzá.
1: Igen, van de egy szuper jó újságíró csajsz, aki ezzel foglalkozik.
2: Az európai királyi családok sztoriát.
0: Csinálunk egy ilyen robotot, jó? Egy ilyen royal botrány Cilával.
2: Jó.
0: Abszolút. Na most, ami még nagyon érdekes, ahova érdemes elmenni, hogyha valaki Majorkán jár. Majorka azért nagyon jó hely, mert egyrészt átlátszó türkiszkék a tenger, tehát hogyha valaki nem akar várost nézni, kirándulni, ismerkedni, kulturálódni, megismerni a történelmét, mert hagyjanak engem békén, barnulni akarok, és mint a grill csirke pörögni a napon, akkor azt is megteheti. Viszont ha aktívabb programot akarsz, akkor nagyon sok látványosság van és lehetőség van a szigeten belül. Például nagyon szép város Alkúdia, ez egy ilyen tehát az egésznek a város kapuja, az egész bejárat egy ilyen középkorú város, de városfallal van körbevéve, nagyon szép kis város. De egyébként Szoller is nagyon szép, ez az egész Majorka, ez a Tramantuna hegységhez tartozik, így gyönyörű kilátás van, csodálatos panorámákat tudsz megnézni, például ez a Szoller, ahova érdemes elmenni. Oda az érdekessége, hogy egy egysávos út vezet föl, tehát hajnalban érdemes elmenni, mert amikor már a lejövő busz, meg a akkor fölmenő busz, meg a nem tudom, akkor már megbolondulsz.
2: És azt hiszem, hogy van egy Petra is, Majorkán is van Petra, tehát nem csak Jordániában van Petra, hanem van Majorkának is Petrája.
1: De Cipruson is volt, le is fotózkodtam. Igen? Persze, Nisi Beach-en oda a bárt is úgy hívták, kérlek. Igen, hát hogy ne? Hogy
0: na most akkor, ha beach time, ugye a Petra mondta nekem pont most nem igen. Olyan régen, hogy neki szüksége van a nyaralásból az első két napra pihenésre. Aha. Ez a Trent Beach Majorkán, egy gyönyörű hófehér homokos, gyönyörű kék tenger, és ez S. Trent Beach. Köszönöm. Úgy kell írni, hogyha rá akarsz keresni. Akkor nagyon szép egy ilyen cseppkő barlang rész, amit érdemes megkeresni, ez a sárkány barlangok. Ezt úgy hívják, hogy Cuves del Drac, Majorka. Ezt érdemes megnézni, de rengeteg látnivaló van. Érdemes bemenni a sziget belső részeire, belső területre.
1: De gyönyörű, olyan, mint hogyha a karibi térségben lenné. Gyönyörű. Igen.
0: Úgyhogy nem akarok most így mindent felsorolni. A sziget belső részén laknak a sziget őslakói, mert ugye, ahogy a Zsófi is mondta, a halászat ugye az nem volt annyira elterjedt, inkább ugye a sertéstenyésztés, olivafa, mandulatermesztés, ilyesmik, úgyhogy nagyon helyes pici városok vannak a sziget belsejében, amiket érdemes meglátogatni még. Úgyhogy én azt javaslom...
2: Tehát, hogy mikor célszerű?
1: Szerintem
0: nem. Hát július még nem, de szerintem nem annyira forró, de nyilván jó. Meleg van, de szerintem nem annyira forró például, mint a Görög-sziget.
1: Igen.
0: Jó, és a növényzete is sokkal dúsabb, sokkal zöldebb Majorkának. Úgyhogy én tényleg azt merem javasolni, sose hittem ezekbe a társas utakba, de nekem például az ibuszos utakkal csak jó tapasztalatom van.
4: Szívem szerint most azonnal indulnék, hogyha nyaralni készülnek még, ne felejtsenek el fürdőruhát is magukkal vinni, akárhová is mennek. Én pedig forgatom továbbra is a legnagyobb slágereket itt a Sláger reggelben. Taylor Swift érkezik, és az Opalite.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Mint ha olykor-olykor elkezdene felszakadozni a felhőzet, de még nem derült ki. Az ég délutánra azonban várhatunk napsütést, illetve 32-33 fokot a legmelegebb órákban. Most 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és egyelőre napsütés helyett a következő órákban még szemerkélő eső frissíthet bennünket, ugyanis elért minket egy hideg front, ami miatt az érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, vérnyomás, ingadozás. Viszont az, hogy megszűnik a kánikula, kimondottan jó hatással van ránk. Nézzük, mi hír az utakról. Az M0-áson felújítási munkák kezdődtek az M5-östől Gyál felé, úgyhogy torlódás alakult ki ezen az útszakaszon. Szűkített sávokon lehet autózni, és számítsanak arra is, hogy az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagytarcsa térségében az 1-es és 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, ezért lezárták itt a külső sávot. Budapest belterületén pedig baleset nehezíti a haladást a Budaörsi úton befelé a Sasadi útnál. Itt két sáv járható csak, úgyhogy készüljenek torlódásra is. Ne feledjék, hogy félpályás az útzár a 18. kerületben, az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésben, mert itt új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, itt lezárták befelé a Tér utcánál a belső két sávot, Újpesten pedig a Fóti úton, a Váci út felé a Zombori utca után útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a csatornát. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: szemben.
1: Annyira romantikus ez a dal. A Fala de Flótól forgott a Tőlem ne itt a Sláger FM-en. 10 perccel járunk 9:30 után, én pedig arra biztatom önöket, hogy ha van egy kis szabad idejük, akkor fedezzék fel a legújabb Kolotkó szobrokat. Ugye idén nyáron igencsak elkényeztetett bennünket Kolotkó Mihály, hiszen több miniszobrot helyezett el a város különböző pontjain. A legújabb alkotás, helyesebben szólva alkotások, mert hogy kettő van, a Betesda gyermekkórház előtt vár bennünket. Egy különleges szoborpáros ez, amely a Kérem a következőt ikonikus karaktereit idézi meg: Dr. Bubót, a majdnem minden betegséget majdnem teljesen jól kezelő majdnem orvost, illetve az ő egyik igen emlékezetes páciensét, az Üregi Nyulat találhatjuk meg. Egyébként a Betesda gyermekkórház falai már korábban is megjelentek ennek az animációs filmsorozatnak az egyes jelenetei. Dr. Bubóval és Ursula nővérrel a kórház sebészeti folyosóját festették ki. Még 2012-ben akkor kimondottan a gyerekek kérték, hogy ezek a karakterek jelenjenek meg a kórház falai. Nyilván nem véletlen, hogy éppen őket választotta Kolotkó Mihály. És szóval, hogyha a Betesda gyermekkórház környéken járnak, akkor keressék meg ezt a legújabb cuki miniszobor párost. Itt a Sláger FM-en pedig nem kell keresni, hiszen játsszuk önöknek a legnagyobb slágereket. Rejjel megyünk tovább. Solar, Where is My Husband?

Ez volt a London Beat dala, You Bring Understanding itt a Sláger FM-en, és hát bízom benne, hogy én is tudtam egy kis napsütést és energiát csempészni az önök reggelébe. Most azonban elköszönök és átadom a terepet Jekkel Daninak, ő tartja szóval önöket a munkaidő alatt. Egészen délután 4-ig, 4-től pedig Karakos Balázs szórakoztatja majd önöket. Én kis Kata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Csodálatos napot kívánok önöknek, még a hírek előtt így 8 perccel, 10 előtt Weekend dalával búcsúzom. Jön a Save Your Tears, viszont hallásra!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légy szí, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.

0: budapestpark.hu.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
2: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
2: Most!
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertshowját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
10: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Az Alkotmánybíróság elé került a 17. alaptörvénymódosítás több rendelkezése. Szeptember 10-ig zajos munkálatokra kell számítani Újpesten, és kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a Szigeten. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Az Alkotmánybíróság ma tárgyalja a 17. alaptörvénymódosítás több vitatott rendelkezését, írta a 24.hu. A vizsgált részek között szerepel Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetése, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátja, valamint az alkotmánybírókra vonatkozó korhatár. Az utólagos normakontrollt a Fidesz és a KDNP kezdeményezte. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor ebben az esetben csak azt vizsgálhatja, hogy az alaptörvény módosítását az előírt eljárási szabályok betartásával fogadták el. A rendelkezések tartalmának alkotmányosságát nem vizsgálhatja. Ezt a lehetőséget 2013-ban vették ki a testület hatásköréből. Szeptember 10-ig betontörési és darálási munkálatokat végeznek Újpesten, a Labdarúgó utca 19 szám alatti telephelyen, írta az ittlakunk.hu az önkormányzat tájékoztatása alapján. A Mavrec Railway Engineering Corporation Kft. Mintegy 4500 tonna beton dolgoz fel, mobiltörő és darálógéppel. A munkálatok miatt a környéken időszakosan fokozott zajra és porképződésre kell számítani. A port folyamatosan vizes nedvesítéssel igyekeznek mérsékelni. A munkavégzést kizárólag nappali időszakra korlátozták, éjszaka nem üzemeltetik a berendezéseket. Csaknem 120 vendéglátóhelyet ellenőrzött a Sziget Fesztivál ideje alatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködésben. A hatóság közlése szerint a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Az ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságokat a vállalkozások rövid időn belül kijavították. Néhány esetben nem megfelelően nyomon követhető termékek miatt indult hatósági eljárás. Az KFH szerint a szervezők, a vendéglátók és a hatóságok együttműködésének köszönhetően a fesztivál vendéglátása biztonságos és megfelelő körülmények között működött. Arra kéri a lakosságot Óbuda Békásmegyer önkormányzata, hogy ne helyezzenek ki élelmet és vizet a környéken megjelenő vaddisznóknak. A kerület a Malacvédő Alapítvánnyal együttműködve szagriasztó rendszereket telepített több helyen, hogy távol tartsa az állatokat a lakott területektől. Az Ezüsthegyen kihelyezett eszközök 60-70%-át azonban az elmúlt időszakban megrongálták vagy ellopták. Az önkormányzat szerint az is problémát jelent, hogy egyesek rendszeresen zöldséget, ételmaradékot és vizet visznek a vadaknak, ezzel pedig hozzászoktatják őket az ember közelségéhez. A kerület kéri, hogy fejezzék be az etetést és a vadriasztók rongálását. Augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg az esztergomi Szent István napokat az Erzsébet Parkban. Valamennyi program ingyenesen látogatható, írta a Kemma. Az ötnapos rendezvénysorozaton koncertek, kulturális előadások, családi és gyermekprogramok, kézműves vásár és gasztro udvar is várja a látogatókat. A fellépők között lesz a Bikini, a Budapest Bár, a Csík zenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós és a Band, valamint a Kormorán. A legkisebbeket többek között Báb Színház, mesejátékok, légvár, arcfestés és zenés programok várják. Gyakran takarják felhők a napot ma délelőtt a térségben, az érkező hidegfront előtt még meleg időre van kilátás. Napközben elszórtan futó zápor is előfordulhat, a csúcshőmérséklet délután eléri a 30-32 fokot.
0: Továbbra is tart a villamospálya karbantartása, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetőleg szakaszosan lezárják a belső sávot ma délig a Margit körúton, a Szél Kálmán tér közelében kertészek dolgoznak ott. Baleset történt az M43-as autópályán. Árokba hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között. A 41-es kilométernél a leálló és a külső sávot lezárták, a forgalmat a belső sávba terelik, és két autó ütközött össze az 51-es főúton Baja és Pátmonostor között. A 167-es kilométernél megállították a forgalmat. Hogyha önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a sláger napközben, a mikrofonnál Jekkel, Dániel. Indítsuk ezt a hetet is lendületesen, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az első ebben az órában Duke Dumonté, de itt leszünk Billie Eilish, illetve Damiano David is. Indulunk!

slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem akármilyen nap, a mai ugyanis. Napra pontosan 30 évvel ezelőtt, 1996. augusztus 17-én nyílt meg a Gödöllői Királyi Kastély rekonstruált főhomlokzati szárnya, miután az épület a szovjet katonai bázis és a szociális otthon évtizedei után felébredt Csipke Rózsika álmából. A Grassalkovics kastély 10 termét, valamint Ferenc József és Erzsébet királyné lakosztályait a gödöllői polgármester jelenlétében adták át, megalapozva a következő évtizedek átfogó felújítását, ami jelenleg is tart, és ha minden igaz, akkor most kap egy újabb lendületet. Ennek örömére érkezem most egy lendületes dal, Madonna és a Papa Don't Preach, itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Pink Panther Stateside, illetve a Sziget Fesztiválon is fellépett Zara Larsson zenélt nekünk az előzőekben. Zara Larsson bulija arról volt emlékezetes, hogy a bemelegítésnél, amikor várta a közönség, hogy gyere már, akkor egyszer csak megszólalt Fluor Tomi és a Mizu című száma, és bevágták a kivetítőkön, ahogy Zara Larsson is nagyon élvezi ezt a dalt. Ettől lett igazán szimpatikus már a legeslegelején Zara Larsson a Sziget közönségének. Na, megyünk tovább, érkezik Benson Boone és a Sorry I'm Here For Someone Else. Rögtön a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.

0: Nézzük vételkörzetünk időjárását, hát azt látjuk, hogy a mai napon gyakran zavarják majd felhők végre a napsütés térségünkben. Napközben csak egy-egy futózápor jöhet, az este érkező front viszont már több helyen okozhat záporokat, zivatarokat. Többfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 32 fok környékén alakul a hőmérséklet, aztán holnap kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszortan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, lehet-e hát minden, de a nagy tűzforróság legalább egy picit visszavesz most. Továbbra is tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetőleg szakaszosan lezárják a belső sávot ma délig a Margit körúton, a Szél Kálmán tér közelében kertészek dolgoznak ott. Baleset történt az M43-as autópályán. Árokba hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között. A 41-es kilométernél a leálló és a külső sávot lezárták, a forgalmat a belső sávba terelik, és két autó ütközött össze az 51-es főúton Baja és Pátmonostor között. A 167-es kilométernél megállították a forgalmat. Hogyha önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számok 06 30 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, a 90-es évek végéről zenélt nekünk az S Club 7, ez volt tőlük a Don't Stop Moving. Na hát, hogyha ma már beszéltünk arról, hogy 30 éve nyílt meg a Gödöllői Királyi Kastély, 167 évvel ezelőtt először használtak légipostát, ezért is jellegzetes augusztus 17-e, 1859. augusztus 17-én egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből, hát valahol ez lehetett az e-mail elődje, én azt gondolom, és hogyha belegondolunk abba, hogy régebben tényleg még a hőlégballonon szállított levelek milyen modernek számítottak, most meg így puty, ott van már az üzenet, akkor egy picit azért tényleg így el tudunk szédülni, egy kicsit akár színvaknak is érezhetjük magunkat, de nagyon azért nem, a Valmár, illetve a színvak viszont ennek ellenére érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szeptembertől változik a nyugtaadatszolgáltatás szabálya. Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Erzsébetvárosban, és ingyenes programokkal várják a látogatókat augusztus 20-án a Budavári Palota negyedben és a Citadellán. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Szeptember 1-től a kézzel és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni. A Nemzeti Adó és Vámhivatalnak írja a Piac és Profit. A NAV az átállás megkönnyítésére új tájékoztató videót készített, ami lépésről lépésre bemutatja az e-pénztárgép alkalmazás letöltését, regisztrációját és használatát. Az ingyenes felhőalapú alkalmazásban néhány koppintással kiállítható a nyugta vagy az egyszerűsített számla. Az adatszolgáltatás pedig automatikusan megtörténik. A rendszer a bizonylatok adatai 10 évig megőrzi, így a vállalkozók a megőrzési kötelezettségüknek is eleget tehetnek. Holtan találtak egy férfit tegnap egy 7. kerületi lakásban, a rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, írja a 444 a police.hu tájékoztatása alapján. A budapesti rendőrfőkapitányság tegnap nem sokkal délután 1 óra után kapott bejelentést arról, hogy egy erzsébetvárosi társasház egyik lakásában egy férfi holttestére bukkantak. A helyszíni szemle során felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK emberölés miatt indított büntető eljárást. A nyomozás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik, az eset további körülményeit vizsgálják. Augusztus második felében országszerte fokozott ellenőrzéseket tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal, írta a HR portál. A revizorok többek között a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek szabályos használatát, valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. Bács-Kiskunban elsősorban papír és írószerüzletek, gyermekruha és iskolatáska kereskedések számíthatnak ellenőrzésre, míg több vármegyében továbbra is a strandok, fesztiválok, vendéglátóhelyek és szezonális árusok vannak fókuszban. A NAV munkatársai egyes helyeken munkaidőn kívül és hétvégén is megjelenhetnek. Napok óta füst szag érezhető Kecskeméten és Bács-Kiskunvár megye több pontján, amelynek jelentős része a Szerbiában pusztító szabadtéri tüzekből érkezhet, írta a Baon. A déli légáramlás mintegy 25 szerbiai tűz góc füstjét csodorta Magyarország felé. A jelenséget Szegeden és környékén is észlelték. A Deliblati homokpusztán több mint 2500 hektár égett le. Az oltásban több százan vettek részt. A füst szag főként hajnalban is reggel erősebb, amikor a légköri viszonyok miatt a szennyezőanyagok könnyebben feldúsulnak a talaj közelében. Ingyenes programokkal készülnek augusztus 20-án a Budavári Palota negyedben és a Citadellán. A Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás díjmentesen látogatható. A korábbi regisztrációs helyek ugyan beteltek, de a helyszínen korlátozott számban még lehet jelentkezni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás mellett délután 3 órától családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontján látható lesz. Ugyanakkor lezárásokra, létszámkorlátozásokra és nagyobb gyalogos forgalomra is számítani kell, ezért érdemes előre megtervezni az érkezést, írták közleményükben. A felhősebb időszakok mellett helyenként már kialakulhat egy-egy futózápor, így átmenetileg nedves burkolatokra kell készülni vételkörzetünk több településén. A naposabb tájakon továbbra is ajánlott a napszemüveg viselése, és ahol nagyon tűz a nap, ott a bőrünk védelmére is figyeljünk. 32 fok lesz a maximum.
3: Több személyautó karambolozott az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. A Martonvásár csomópont közelében a 31-es kilométernél a belső sávot kellett lezárni, a forgalmat a külső sávba terelik. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon közel 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M43-as autópályán, árokba hajtott egy kamion a Családpalota határ felé vezető oldalon, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között, a 41-es kilométernél a leálló és a külső sávot zárták le, a forgalmat a belső sávba terelik. Összeütközött két személyautó Kecskemét nyugati határában az 52-es főúton, a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél, a 9-es kilométernél félpályás útzárnál váltakozó irányú a forgalom jelenleg. Várjuk az önök közlekedési infóit is. Hívjanak, írjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számunk.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Épp a Sláger FM-en indul a délelőtt utolsó órája. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük. Backstreet Boys, Ava Max, illetve Bruno Mars az első. Tőle az I Just Might-tal indítjuk az órát.
4: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Három nap múlva megérkezik Magyarország születésnapja. A fővárosban az augusztus 20-ai nemzeti ünnep és rendezvény sorozat miatt jelentős forgalmi rend változásokra, hét és rakport lezárásokra, valamint szigorú megállási tilalmakra kell majd számítani. Csak néhányat mondok közülük: a rakpartokon a pesti alsó rakpart augusztus 14-e és 24-e, a budai alsó rakpart augusztus 15-e és 22-e között zárva tart. Lezárják az Erzsébet hidat augusztus 20-án 19 órától körülbelül este 4:10-ig a gépjármű forgalom alól, a Margit hidat 16 órától a gépjárművek, 19 órától pedig a gyalogosok elől is lezárják, nagyjából 10:30-ig, úgyhogy tényleg érdemes lesz nagyon figyelni. A jó hír viszont, hogy a metrók, az M2-es, 3-as, illetve a 4-es metró is hosszabbított menetrenddel hajnali 14:30-ig jár majd augusztus 20-án, úgyhogy lesz azért mivel közlekedni, de autóval mindenképpen lehet.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Jazz. Awe. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Robbie Williams trippeltetett minket egy picit, ez volt tőle a tripping. Na, elmegyünk egy infotripre, jönnek az időjárási és közlekedési infok, aztán pedig az aktuális K-pop kedvenceink. Cat's Eye, Gabriella, ezzel nyílik az óra második fele. Tételkörzetünkben a mai napon végre megérkezett egy ilyen kis hideg frontocska. Gyakran zavarják felhők a napsütést térségünkben. Napközben egy-egy futózápor előjöhet. Az este érkező front viszont már több helyen okozhat záport, zivatart. Többfelé élénk lesz a szél, délnyugati szél lesz ez, de zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre is számítani kell. Délután egyébként 32 fok környékén alakul a hőmérséklet, aztán holnap is nagyjából ilyen kellemes, nagyon kora őszi, késő nyári időjárásban lesz részünk, de lesz még nagyon meleg, úgyhogy használjuk ki ezt a kellemesebb időt. Több személyautó ütközött össze az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, a Martonvásár csomópont közelében a 31-es kilométernél. A belső sávot kellett lezárni, a forgalmat a külsőbe terelik. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon közel 5 kilométeres a torlódás, arra szolgatásra kell ott készülni. Az 52-es főúton Fülöp szállásolt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell ott számítani. Kecskemét nyugati határa a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani ott, arra felé. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon vagy hívjon, és segítse ezáltal rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatót. Azt is tudom, hogy torlódásra kell készülni a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként mindkét irányban, illetve a Margit hídon Budára, az Üllői úton pedig befelé a Nagykörút előtt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger.

itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Hozzuk ezeket a zenéket a munkaidő, vagy akár a nyaralás mellé is kiváló választás vagyunk. Kylie Minogue segített nekünk az előzőekben. Ez volt tőle a Can't Get You Out of My Head 2001 gigaslágere, a pop történelem egyik legtökéletesebben felépített hipnotikus szintipop dala, amely azonnal felismerhető dallamos lá-lá-lá betétjével, illetve a futurisztikus kapusznis fehér ruhás klipjével globális ikonná és a modern elektronikus táncene meghatározó hivatkozási alapjává tette az ausztrál énekesnőt ez a dal, ami emlékszem rá, hogy tényleg 2001-ben ez folyt, ömlött a rádiókból, és nagyon-nagyon szerették. Szeretjük egyébként a mai napig. Spandau Balléval is hasonló a helyzet, tőle most 1983-ból hozom a nagy slágerét, ez a Gold itt a Sláger FM-en. Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
5: Pölöskei, a családi szörp.
7: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
8: Van megoldás.
7: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
9: www.hotelnautis.hu.
10: Mostantéd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
11: indulhat az elkapás.
10: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket. Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Mostantéd.
12: Legyen meg a macskaegérjáték!
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brisajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
14: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
15: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
16: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
17: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
18: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Eljárás indult az M3-ason történt buszbaleset sofőrje ellen. Jelentős közlekedési változások jönnek Budapesten augusztus 20-án, és olasz Renátó filmjével nyit a Veszprém Balaton Film Piknik. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség annak a busznak a vezetője ellen, amely vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz balesetében 12 ember életét vesztette, és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. A jármű vezetőit őrizetbe vették, letartóztatásáról a következő napokban dönthet a bíróság. A tragédia pontos körülményeit továbbra is vizsgálják. Számos útlezárásra és járatmódosításra kell készülni Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi programok miatt, közölte a BRFK és a BKK. A Lánchidat, a Margit hidat és az Erzsébet hidat is érintik időszakos korlátozások, emellett több rakpart szakaszt lezárnak. A BKK elsősorban a metrók és más kötött pályás járatok használatát javasolja. Az M2-es, M3-as és M4-es metró várhatóan hajnali 2:30-ig közlekedik, a 6-os villamos pedig egész éjszaka sűrűbben jár. Az autósokat arra kérik, indulás előtt ellenőrizzék az aktuális forgalmi rendet. Fővárosi önkormányzat jelenleg évente mintegy 2000 veszélyes fát tud kivágni és pótolni, miközben már most körülbelül 11 000 fa van veszélyes közeli állapotban, írja a Portfólió, Bardóczi Sándor főtájépítészre hivatkozva. A becslések szerint ez a szám 2035-re akár 40 000-re is emelkedhet. A romló állapot hátterében a klímaváltozás, a tartós szárazság és az előregedő faállomány is szerepet játszik. A főváros szerint a zöld felületek megfelelő fenntartásához évente mintegy 15 milliárd forintra lenne szükség. Ennek jelenleg nagyjából a fele áll rendelkezésre. Országos véradónapot tart augusztus 22-én az Országos Vérellátó Szolgálat, a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvánnyal közösen, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. A közlemény szerint szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket. A legtöbb helyszínen reggel 8 és délután 2 között lehet vért adni. Az OVS arra kéri azokat, akik egészségesnek érzik magukat és tehetik, a hosszú hétvége alatt szánjanak időt a véradásra. A pontos helyszínről, nyitvatartásról és az időpontfoglalásról az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Olasz Renato Minden csillag című filmjével kezdődik augusztus 27-én a Veszprém Balaton Film Piknik. A háromnapos rendezvényen Veszprémben és Balatonfüreden 8 helyszínen mintegy 70 játék, dokumentum, kisjáték és animációs filmet vetítenek. Emellett közönségtalálkozók és koncertek is várják az érdeklődőket. A programban szerepel többek között Pálfi György Tyúk című filmje, a Lechner című dokumentumfilm és a Szenvedélyes nők is. Augusztus 29-én premier előtt mutatják Dobó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című alkotását. A vetítést közönség találkozó követi. A déli óráktól érezteti hatását a hideg front, emiatt többeknél fejfájás, görcsös panaszok és vérnyomás ingadozás is felléphet. Sok helyen felhős az égvétel körzetünkben, de mellette sok helyen a nap is kisüt, a déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb mai nappali hőmérséklet 30-32 fok között alakul.
2: Az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon a Martonvásár csomópont közelében a 31-es kilométernél megszűnt a sávzárás. Az időközben kialakult jelentős torlódásban az érdi szakasztól több kilométeres araszolásra kell készülni. Baleset történt az M3-as autópályán, árokba hajtott egy kamion a Csanádpalota a határ felé vezető oldalon a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között. A 41-es kilométernél a leálló és a külső sávot lezárták, a forgalmat a belső sávba terelik. Összeütközött két személyautó az 51-es főút Baja és Bát-Monostor közötti szakaszán a 167-es kilométernél, a félpályás útzárnál. Váltakozó irányú jelenleg a forgalom. Budapesten lassan lehet haladni a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, és történt egy baleset a Krisztina körúton az Alkotás utca felé az Attila út után. Egy sáv járható a Széll Kálmán tér felől érkező forgalom lépésben halad, illetve tart a helyszínen is a 11. kerületben a Karolina a úton a Villányi út előtt az Alsóhegy utca felé. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délután a mikrofonnál, délután is Gyekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt töltjük a munkaórákat, vagy hogyha éppen pihennek és élvezik ezt a nem túl meleg időt, akkor amellé is hozom a jobbnál jobb slágereket. Bob Sinclair 2006-os dala érkezik, ez a World Hold On.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Az idei évben Budapesten is koncertet adott a Düren Düren, és a Notorious című slágerüket Budapesten is meg lehetett annak megfelelően hallgatni, az imént pedig itt a Sláger FM-en is ez szólt, és nagyon jó azt látni, hogy kihasználják szakemberek a Duna alacsony vízállását. A vízügyi szakemberek a Kopaszigátnál és a Rákóczi hídnál is folytatták a meder takarítását, ahol két pikápnyi kommunális szemetet, gumiabroncsot és

bizonyos darabokat gyűjtöttek össze, míg a lakosságot további bejelentésekre és a veszélyes partszakaszok óvatos megközelítésére kérik. Tehát, hogyha valaki valahol lát valamit, akkor a dunaihulladék@kdvvizig.hu e-mail címen tudják azt lejelenteni. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai pedig segítenek, ahol tudnak. Köszönjük szépen az ő munkájukat. Ők a legnagyobb hősök, úgyhogy nekik szól most a Honey Beast és a legnagyobb hős itt a Sláger FM-en.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan Michael Jackson és a Remember the Time. Aztán megyünk tovább, érkezik Rosalind 2022-es slágere. Ez lesz a Snap, a legfrissebb időjárási és közlekedési infok után itt a Sláger FM-en. A mai napon gyakran zavarják majd felhők a napsütés tételkörzetünkben, napközben csak egy-egy futózápor jöhet-mehet, az este érkező front viszont már több helyen okozhat záport, zivatart, többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell, délután 32 fok környékén alakul a maximum hőmérséklet. Az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon a Martonvásár csomópont közelében a 31-es kilométernél megszűnt a sávzárás. Az időközben kialakult jelentős torlódás van, az érdi szakasztól több kilométeres araszolásra kell készülni. Baleset történt az M3-as autópályán, árogva hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalon a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között. A 41-es kilométernél a leálló és a külső sávot lezárták, a forgalmat a belső sávba terelik. Összeütközött két személyautó az 51-es főút Baja és Bát-Monostor közötti szakaszán a 167-es kilométernél, a félpályás útzárnál váltakozó irányú jelenleg a forgalom. Budapesten lassan lehet haladni a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, és történt egy baleset a Krisztina körúton az Alkotás utca felé az Attila út után, egy sáv járható a Széll Kálmán tér felől, érkező forgalom lépésben halad, illetve tart a helyszínen is a 11. kerületben a Karolina úton a Villányi út előtt az Alsóhegy utca felé. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en egy 20 éves zene, a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing után érkezik Niall Horan, a One Direction egykori énekese, aki sikeres szólókarrierjét akusztikus gitár alapú pop-rock dalokra építette, emellett a rajongásairól is ismert, rajong golfért, saját menedzsment céget alapított a sportág tehetségeinek támogatására, és gyakran a turnébuszban is saját golf szettet tart, ő tehát Niall Horan, tőle jön most a Heaven.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az M3-ason történt buszbaleset két sérültjét életveszélyes állapotban kezelik Miskolcon. Tovább zajlik az átvilágítás a megújuló közmédiában. És E. coli baktériumot mutattak ki a kecskeméti fürdő két medencéjében. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. A Miskolcra szállított 9 sérült közül 2 súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban kezelnek, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei központi kórház. Mindkét betegnél műtéti beavatkozásra van szükség, egyiküket ma operálták. További 5 sérültet a traumatológiai osztályon ápolnak, egy gerincsérültet pedig az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy beteg már vasárnap elhagyhatta a kórházat. A sérültekhez eddig 17 hozzátartozó érkezett Lengyelországból. Számukra tolmácsot és miskolci szállást is biztosítottak. A kórház már a lengyel orvoscsoport érkezését is várja. A Duna Média szolgáltató szerint tovább zajlik a közmédia teljes körű átvilágítása, amely gazdasági és jogi kérdések mellett azt is vizsgálja, kik vállaltak aktív szerepet a korábbi működésben. A társaság közleménye szerint több munkavállalót már mentesítettek a munkavégzés alól, köztük az MTI, a rádió és a televízió egyes dolgozóit és vezetőit. A közmédia megbízott vezetése valamivel több mint egy hónapja vette át az irányítást, a belső vizsgálatok pedig azóta folyamatosak. A mentesített dolgozók munkaviszonyáról csak az audit lezárása után döntenek, így elbocsátás és további foglalkoztatás egyaránt lehetséges. A közlemény szerint közben a hírszolgáltatás megújítása is zajlik valamennyi közmédiás platformon. E. coli baktériumot mutattak ki a kecskeméti fürdő két gyógymedencében, egy harmadik medencében pedig egy másik fertőzéseket okozó baktérium jelenlétét jelezték a hatósági vízvizsgálatok, írja a Baon. A lap szerint a július 21-ai mintavételnél a két gyógymedencében is megengedett határérték fölötti értéket mértek, miközben ezeknél a baktériumoknál az előírt határérték nulla. Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője azt kifogásolta, hogy az érintett medencéket csak augusztus 7-én zárt. Le. A Baon megkereste a fürdőt és a kecskeméti város vezetést is. Válaszuk egyelőre nem érkezett meg. Gyalogost ütött el egy autó ma Békásmegyeren a Szentendrei úton, írja a 444. A balesetet egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette. A felvétel szerint a férfi egy több sávos úttesten próbált átkelni, amikor a belső sávba érkező autó elütötte. A kamerás jármű vezetője megállt, láthatósági mellényt vett fel, majd segített lezárni az érintett sávokat, hogy a mentők akadálytalanul megközelíthessék a helyszínt. A felvételt később átadta a rendőrségnek. A gyalogos állapotáról egyelőre nem közöltek hivatalos információt. Három nagy budapesti helyszínen is koncertekkel és DJ-szettekkel folytatódik az augusztus 20-ai ünnepi sorozat, írt az MM Online. A Műegyetem rakparton már augusztus 19-én elkezdődik az elektronikus zenei programsorozat, másnap pedig többek között Christian Löffler és a Modesz Elektor lép fel. A Kossuth tér a tűzi játék után diszkótérré alakul, ahol az Anima Sound System mellett DJ-k és meglepetés vendégek szórakoztatják a közönséget. Az esti programokat mindhárom helyszínen késő éjszakáig tartó zenei műsorok zárják majd, írták közleményükben. Változékony meleg időben telik a kora délután, a vonuló felhőkből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat az egész vétel körzetben. A csapadékos tájakon hirtelen romolhatnak a látási viszonyok, érdemes megtartani egy nagyobb követési távolságot. A délutáni csúcsérték 30-32 fok lesz.
3: Az M7-esen a Balaton felé erős a forgalom, terítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom, a fővárostól a Tárnoki, a Martonvásári szakaszon át lassabb haladásra kell készülni. Az M3-as autópályán a Nyíregyháza felé vezető oldalon Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan zárják le a belső sávot, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra kell készülni. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot Kecskemét elkerülő szakaszán, a 84-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 6-8 km hosszú torlódásra kell készülni. Az M1-3-as autópályán hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között, a 41-es kilométernél a forgalmat megállították, a 35-ös Makó csomópontban kiterelés a járműveket a 43-as főút felé, ezzel tudunk ott számolni. Budapesten a Krisztina körúton továbbra is baleset nehezíti a közlekedést, az Alkotás utca felé az Attila út után egy sáv járható ott, a Szél Kálmán tér felől lépésben halad a forgalom emiatt.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, együtt rádiózunk ebben az órában, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Kangs This Girl, ezzel indulunk, utána pedig jön a The Cardigans is a Laffullal.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Luis Capaldi és a Wish You The Best, ami múlt héten csütörtökön a Sziget Fesztiválon is felcsendült. Azt kell, hogy mondjam, személyesen láttam, hogy Luis Capaldi kitette a szívét a Sziget közönségének, és egy nagyon szép, maradandó koncertet adott. Úgyhogy jó volt ott lenni, bízom benne, hogy minél többen ott voltak önök közül is, és együtt éltük át ezt az élményt. Hát egy különleges élményt éltek át a Sziget Fesztivál vendéglátóhelye is, ugyanis a hatóságok mintegy 120-at ellenőriztek közülük, és összességében egyébként kedvező tapasztalatokról számoltak be, mivel a szolgáltatók betartották az élelmiszerbiztonsági előírásokat, az apróbb hiányosságokat azonnal kijavították, és csupán néhány esetben indult eljárás nem nyomon követhető termékek miatt. Azt kell, hogy mondjuk, hogy összességében tehát úgy rendben volt az idei Sziget Fesztivál, de hogyha bárkinek van véleménye ezzel kapcsolatban, írja meg nekünk 0630 30 30 95 8. Aztán most menjünk tovább, jön az INXS és Need You Tonight itt a Sláger FM-en, majd Bogi és Dash közösét, az újdonságot, a Jó Leszek újrát is jól meghallgatjuk hamarosan.

a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Loi kíván nekünk sok szerencsét, az előzőekben ez volt tőle. A Get Lucky, aztán most érkeznek az időjárási és közlekedési infók, a következő zenei szakaszt pedig majd Miley Cyrus nyitja, az End of the World el. Tételkörzetünkben továbbra is erre a kellemes, nem túl meleg, de nem is túl hideg időre lehet számítani. Gyakran zavarhatják meg felhők a napsütés napközben, de csak egy-egy futó zápor jöhet-mehet. Az este érkező hideg front viszont már több helyen okozhat záport, zivatart. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, a zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre is számítanunk kell. Délután aztán 32 fok környékén alakul a hőmérséklet. Az M7-esen a Balaton felé erős a forgalom, telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom, a fővárostól a Tárnoki, a Martonvásári szakaszon át lassabb haladásra kell készülni. Az M3-as autópályán a Nyíregyháza felé vezető oldalon Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan zárják le a belső sávot, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra kell készülni. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot Kecskemét elkerülő szakaszán, a 84-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 6-8 km hosszú torlódásra kell készülni. Az M43-as autópályán arra hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között, a 41-es kilométernél a forgalmat megállították, a 35-ös Makó csomópontban kiterelődött a járműveket a 43-as főút felé, ezzel tudunk ott számolni. Budapesten a Krisztina körúton továbbra is baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utca felé, az Attila út után egy sáv járható ott, a Széll Kálmán tér felől lépésben halad a forgalom emiatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Milk and Sugar és a Let the Sunshine In. Hamarosan augusztus 20-a lesz, az új kenyér ünnepe is megérkezik, aminek kapcsán most szeretnék tévhiteket eloszlatni, ugyanis a kenyér a hazai táplálkozás elengedhetetlen része, amely a szénhidrátok mellett értékes rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat is biztosíthat, ha a magasabb teljes kiörlésű gabonatartalmú változatokat használjuk. Egy dietetikus emelte ki nemrégiben, hogy a hízásért nem önmagában a szénhidrát, hanem a kalóriatöblet, a felelős, a teljes kiörlésű kenyerek fogyasztása pedig bizonyítottan csökkenti a civilizációs betegségek kockázatát. Ez alapján tehát kijelenthető, hogy alapvetően nem a kenyérrel van a baj, hanem az, hogyha ilyen silány, nem teljes kiörlésű változatokat fogyasztgatunk, és abból is túl sokat. Augusztus 20-án tehát jön a kenyér szentelés, az új kenyér ünnepe, erről is beszélünk majd hamarosan, de előtte még érkezik a Well Hello és a Rockpart.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
3: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
4: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Most van téd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
10: indulat az elkapás.
9: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket!
11: Megálltok az uramat!
9: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Most van téd!
12: Legyen meg a macskaegérjáték!
13: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
14: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
15: Van megoldás.
14: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
15: www.hotelnautis.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Jelentős közlekedési korlátozások jönnek Budapesten augusztus 20-án. Akár hetekig is akadozhat a szemétszállítás Szolnokon a polgármester szerint. És több mint 100 országból érkeztek látogatók az idei Sziget Fesztiválra. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Nagyobb lezárásokra és forgalmi változásokra kell készülni Budapesten. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, írja az Index, a BKK és a rendőrség tájékoztatása alapján. A Lánchidat már korábban lezárták a közúti forgalom elől, augusztus 20-án pedig a Margit hidat és az Erzsébet hidat is időszakosan lezárják. A pesti és a budai alsó rakpart több szakasza szintén nem használható. Számos busz és villamos terelt vagy rövidített útvonalon jár majd. A BKK ezért elsősorban a metrót ajánlja. Az az M3-as és az M4-es vonalon augusztus 20-án körülbelül hajnali 14:30-ig közlekednek a szerelvények. Napokig vagy akár hetekig is maradhat hulladék a szolnoki kukákban és azok környékén. Erre figyelmeztetett Györfi Mihály polgármester. A városvezető szerint a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT úgy döntött, hogy a Szolnokon és térségében összegyűjtött szemetet a két pói lerakó helyett Szeglédre kell szállítani. Györfi Mihály Facebook bejegyzésében azt írta, ez fennakadásokat okozhat a hulladékszállításban, ezért felszólította a Mohut a döntés visszavonására. Hozzátette, az NHS munkatársai igyekeznek mérsékelni a lakosságot érintő problémákat. A polgármester egyben azt kérte, hogy a kormány is avatkozzon be az ügy rendezése érdekében. A világ 112 országából érkeztek vendégek az idei Sziget Fesztiválra, írja a Budapest. A rendezvény mind a 6 lakott kontinensről vonzott látogatókat, a legtöbb külföldi Hollandiából, az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából érkezett. A fesztivál teljes látogatottsága ugyanakkor elmaradt a tavalyitól. Idén mintegy 350-360 ezeren vettek részt az eseményen, míg 2025-ben 416 ezeren. A magyar közönség aránya 53%-ra nőtt. A Szigetről több mint 40 ország újságírói tudósítottak, és az eseményre a fesztivált megelőző hónapban közel 500 000 kerestek rá külföldről a Google-ben. Október 26-a és november 5-e között lehet kihelyezni a lomokat Ferencvárosban, írja az ittlakunk.hu a MOHU Budapest tájékoztatása alapján. Az első körzetben október 26-án este 6 órától lehet az ingatlanok elé tenni a nagy darabos hulladékot, az elszállítás pedig másnap kezdődik, és körzetenként november 6-ig tart. Ki lehet helyezni például bútorokat, matracokat, szőnyegeket és nagyobb használati tárgyakat, építési törmeléket, elektronikai hulladékot, autógumit és veszélyes hulladékot viszont nem. A fából készült, lapra szerelt lomokat külön kell gyűjteni. A MOHU arra is figyelmeztet, hogy a szabálytalanul kihelyezett hulladékot nem szállítják el. Az ország nagy részén továbbra is az aszály határozza meg a csípőszúnyogok számát, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az árvízi szúnyogfajokkal idén alig lehet találkozni, a lakó övezetekben viszont egyre több az inváziós faj, különösen az ázsiai tigris szúnyog. Lárváik akár egy pohárnyi vízben is képesek kifejlődni, ezért az eső vagy a kerti locsolás után visszamaradó kisebb vízgyülemek is tenyésző helyé válhatnak. Délután egyre több felé képződhetnek záporok és zivatarok, melyek környezetében csúszóssá válhat az aszfalt. A zivataros gócokban erős széllökések csökkenthetik a járművek menet stabilitását, érdemes megtartani egy nagyobb követési távolságot. A mai csúcsérték a legtöbb településen 30-32 fok körül lesz.
10: Budapesten helyszínelnek a 9. kerületben a Haller utcában, a Soroksári út felé az Üllői út után, a forgalom a villamosvágányon halad. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton is, az Árpád híd felé a Kőbányai út után a belső sávban, illetve a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után szintén a belső sávban. Mától a forgalom csak egy sávon tud haladni, váltakozva az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövidebb szakaszon, mert útburkolatot javítanak ott. Az M3-as autópályán Nyíregyháza felé Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan zárják a belső sávot, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra kell készülni, illetőleg az M5-ösön Budapest felé terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a Kecskemétet elkerülő szakaszon, a 84-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 6-8 kilométer hosszú jelenleg a torlódás.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul az újabb óra, 2 óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan a mikrofonnál. Jekkel, Dániel, és egy olyan zenével indulunk, amit az idei labdarúgó világbajnokság kapcsán ismerhetünk meg. Andrea Bocelli, David Guetta, de szövegen Tisztelion, és ez milyen így.

go. It ain't no country club either.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan már szóba került az augusztus 20-ai új kenyér ünnepe, amiről mindenképpen érdemes most beszélnünk, ugyanis idén a Skansenben fogják megrendezni a hazai kézműves pékszakma legrangosabb eseményét, ez lesz a Kenyér Lelke Fesztivál, amely augusztus 20-án a Szentendrei Skansenben várja tehát az érdeklődőket. A rendezvény középpontjában a tiszta alapanyagok, a biolisztek, valamint a hagyományos adalékmentes és vadkovászos technológiával készült kenyerek állnak. A látogatókat kemencés élménysütések, pékversenyek, szakmai fórumok és gyerekprogramok mellett gazdák, molnárok és kézműves pékségek bemutatói várják nagy szeretettel. Mindezt tehát augusztus 20-án a Szentendrei Skansenben. Most érkezik a Bananarama, illetve a Vénusz, aztán majd Rúzsa Magdolna és a Rúzsi is itt a Sláger FM-en.

tonight. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Train és a Hey Soul Sister után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd a K-pop Demon Hunters főcímdala, a Huntrix, illetve a Golden nyitja következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: Továbbra is kellemes, se nem túl meleg, se nem túl hideg időben lesz részünk. A mai napon a közeledő hidegfront miatt az időjárás változásra érzékenyeknél fejfájás, migrén, váradékonyság és vérnyomás ingadozás is jelentkezhet. A front előtti meleg, majd a késő délutántól változó idő és az erősödő szél tovább ronthatja a közérzetünket. A front mögött érkező frissebb levegő ugyanakkor enyhíti a hétvégi hőség szervezetre gyakorolt terhelését. A nap második felében tehát ilyen borult időre van kilátásunk, de ettől függetlenül azért ne feledkezzünk meg az UV-sugárzás elleni védekezésről. Budapesten helyszínelnek a 9. kerületben, a Haller utcában, a Soroksári út felé az Üllői út után, a forgalom a villamosvágányon halad. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton is, az Árpád híd felé a Kőbányai út után, a belső sávban, illetve a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök tere után, szintén a belső sávban. Mától a forgalom csak egy sávon tud haladni, váltakozva az 5. kerületben, az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövidebb szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ott. Az M3-as autópályán Nyíregyháza felé Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan zárják a belső sávot, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra kell készülni, illetőleg az M5-ösön Budapest felé terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a Kecskemétet elkerülő szakaszon, a 84-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 6-8 km hosszú jelenleg a torlódás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, ez az Osta Westlife és tőlük az Uptown Girl. Még egy különlegességet szeretnék a mai nappal kapcsolatosan megemlíteni, ugyanis 94 éve, 1932. augusztus 17-én adták át Magyarország első villamosított vasútvonalát Budapest és Hegyeshalom között. Ezen a történelmi vonalon kezdték meg menetrend szerinti szolgálatukat a Kandó Kálmán mérnök által megálmodott világszínvonalú és forradalmi fázisváltós villanymozdonyok, amelyek alapjaiban változtatták meg a hazai vasúti közlekedést, amit ma nap mint nap használunk már aki. Nagyon javasoljuk mindenkinek, hogyha teheti, akkor már csak ezért is a mai napon legalább ne az autóját, hanem vonatot használjon olyan szakaszokon, ahol ez megoldható. Jön a Katrina and the Waves addig is, és a Walking on the Sunshine itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
9: Van megoldás.
8: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
10: www.hotelnautis.hu.
11: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
12: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
14: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
15: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
14: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
15: Most!
14: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Szeptember közepétől 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, és 18 sérültet már hazaszállíthatnak az M3-as buszbaleset után. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupas Ágitól hallják. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés szerint szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra mérséklődne a tűzifa áfája. A módosítást azzal indokolják, hogy a fával történő fűtés az alacsonyabb jövedelmű háztartások számára sok esetben az egyetlen elérhető megoldás, ezért fontos annak olcsóbbá tétele. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 7-én jelentette be a kormány döntését. Az áfa A csökkentés a tervek szerint nem csak a tűzifára, hanem a pelletre, a briketre és a faszénre is vonatkozik. Bencsik András lett a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közigazgatásért felelős államtitkára augusztus 15-től, jelentette be Lőrinc Viktória tárcavezető. A miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban ismertette az új államtitkár feladatait. Bencsik András felel majd a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyeletéért. A kinevezésről ma számolt be a tárcavezető. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium így új vezetővel erősíti meg a közigazgatást. Terület irányítását. Nyíregyházán ápolt lengyel sérültek közül 18-an már olyan állapotban vannak, hogy hazaszállíthatók Lengyelországba, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház. A vasárnapi M3-as buszbaleset sérültjeinek többsége végtag és kulcscsont töréseket, illetve zúzódásokat szenvedett. Két beteg állapota stabil, őket azonban egyelőre csak fekvőhelyzetben lehet szállítani. Egyikük koponyaűri sérülést, másikuk ágyéki csigolya törést szenvedett, ezért további megfigyelésre van szükségük. A szállítás részleteiről magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek. Egy könnyebb sérültet már tegnap Miskolcra vittek. Kémiai szúnyoggyérítést végeznek augusztus 17-én a mai napon napnyugta után Budafok-Tétényben, írta a katasztrófa védelem tájékoztatójában. A Duna mentén mintegy 500 hektáros területet kezelnek, elsősorban az egyre nagyobb számban megjelenő ázsiai tigris szúnyogok miatt. A munkálatok során DeltaSec plusz szúnyogírtószert használnak. A lakóknak azt javasolják, hogy a kezelés idején és az azt követő egy órában tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat, valamint kapcsolják ki a klímaberendezést. A szabadban lévő játékokat, élelmiszereket és ruhákat érdemes letakarni vagy bevinni. Rossz idő esetén augusztus 18-án vagy 19-én pótolják a gyérítést. Augusztus 28 és 30 között rendezik meg az újpesti városnapokat a Szent István téren, írja a Csodálatos Magyarország. A háromnapos rendezvény programjai ingyenesek, néhány esemény azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Pénteken Kovalszky meg a Vega ad koncertet, szombaton Tolvai René, Kállai Sanders András és a Neoton Familia sztárjai színpadra lépnek. Vasárnap család és nemzetiségi programok lesznek, este 7:30-tól Curtis koncertezik. A kínálatot történelmi bemutatók, gyermekprogramok, programok, könyvtári események és ingyenes szűrővizsgálatok is kiegészítik. Délután egyre több felé képződhetnek záporok és zivatarok, melyek környezetében csúszóssá válhat az aszfalt. Egy esernyő mindenképpen legyen nálunk, hogyha hazaindulunk. A zivataros gócokban erős széllökések csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A mai napra jósolt csúcsérték 32 fok.
9: Az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút csomópontjai között a kialakított terelésben továbbra is szakaszosan lassú, torlódós, nagyrészt a külső sávban, aki személyautóval halad, és Budapest a célja, az továbbra is az áterelt belső sávot válassza. Az M5-ös a Lajos-Mizse és Kecskemét között munkavégzés zajlik továbbra is a forgalomkorlátozás miatt Röszke felé a 70-es és a 74-es Budapest felé a 71-es és a 67-es kilométerek között torlódnak a járművek. A határ felé vezető oldalon Kecskemét után a 93-as és a 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, ott csak a belső sáv járható, ezért torlódik ott is a forgalom. Megszűnt viszont a forgalmi akadály Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a felső csatári útnál, de történt egy baleset, ezért sávzárásra kell készülni. A Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után lelassul a haladás. Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egyébként lezárták a külső sávot, ott a burkolatot javítják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, vezessenek óvatosan.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Indul az újabb óra, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy továbbra is együtt rádiózunk, és itt vannak velem az óra nyitó zenéje, Dua Lipa-é, jön tőle a Houdini.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Három nap múlva lesz augusztus 20-a, ami egy ilyen szokásos nyárzáró szeánsz szokott lenni a magyarok körében. Viszont nagyon sok ingyenes program is van ilyenkor. Ilyen például a Budavári Palota újjászületett csodája, a Szent István terem, amit augusztus 20-án ingyenesen meg lehet látogatni. A szentistánterem.hu oldalon lehetett előzetesen regisztrálni a belépésre, de hatalmas érdeklődés miatt a szabad helyek gyorsan elfogytak. Ugyanakkor augusztus 20-án a helyszínen korlátozott számban még lehet jelentkezni a belépésre. A regisztráció érvényes a szintén a Budavári Palotában található Hausmann Story című kiállítás díjmentes megtekintésére is. A Citadellán szintén ingyenesen várja a látogatókat a tavasszal megnyílt a Szabadság bástyája című kiállítás. Ott a citadella.hu oldalon lehet előregisztrálni. A Citadella belső parkjában délután 3 órától ingyenes családi és zenei programok is lesznek, és hát emellett még számtalan olyan program lesz, amit semmiképpen nem érdemes kihagyni. Augusztus 20-án ezekből folyamatosan csepegtetünk itt a Sláger FM-en, de most My Smith csepegtetjük. Tőlél a Stargazing!

Egy költői kérdés, hogy mi is valójában a szerelem, ezt a kérdést tette fel nekünk Hathaway. Ez volt tőle, What is Love, már is érkezik. Az idei labdarúgó világbajnokság egyik főcímdala, betétdala, Shakira, Burna Boy, illetve a Die Die. De előtte még hozom a friss időjárási és közlekedési infókat.

0: továbbra is erre a kellemes, se nem túl meleg, se nem túl hideg, de mégis frontos időre lehet számítani. A mai napon csak egy-egy futózápor jöhet napközben, az este érkező front viszont már több helyen okozhat záport, zivatar, többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 32 fok környékén tetőzik a hőmérséklet a mai napon. Baleset történt az M0-as autóúton, az M4-es csomóponttól az M1-es felé vezető oldalon a 38-as kilométernél egy sávot lezártak. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, 6-7 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon erős a forgalom, telítettek a sávok, de már jelentősebb fennakadások nélkül lehet haladni. Az M3-as autópályán a Nyíregyháza felé vezető oldalon Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan zárják a belső sávot. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra kell készülni. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a Kecskemét elkerülő szakaszon, a 84-es kilométernél az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 6-8 kilométeres torlódásra kell készülni. Hogyha önök is van közlekedési infója, írjon, hívjon, mondja el rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatónak. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Köszönjük el előre is az infókat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

passion of the groove. Generation on the move. Join in.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Négytől Karakas Balázzsal, aki egy ilyen abszolút egy ilyen univerzális ember. Ha kell, akkor fel kell korán reggel, hozza a legjobb pillanatokat a reggelekből. Hogyha kell, akkor délután van itt. Mi a titkod, Balázs?
1: A titkom kérlek, Ben, az olyan, hogyha elmond a rám. Akkor tudod, miért kell történnie. Nem, hát egyébként én rendkívül jól tudok alkalmazkodni ahhoz, amit általában hoz az élet. Most egy picit szerintem sokaknak fáj a feje, ugye jön Budapestre a hideg front, holnap már csak 25 fok lesz. Az eddigi 40 akármennyi után azért ezt így érezni fogjuk. Jó, hát már nem volt csak 31-2.
0: Hát ez is már tulajdonképpen hidegnek számít a múlt hét előtti évhez képest.
1: Igen. Hát a holnapi 25 az még izgalmasabb lesz szerintem.
0: Na hát akkor biztosan rajta tartod az időjárás ütőerén a kezed, hogyha ennyire felkészült vagy, úgyhogy folyamatosan érkeznek.
1: Hát én várom.
0: Várom.
1: Én nagyon várom, hogy legyen egy kis hűvös.
0: Na, szuper, úgyis megyek még a hosszú hétvégén egy kicsit nyaralni, úgyhogy legalább hűvös legyen, hogyha már meleg nem lesz. De nem tudom egyébként most, hogy melyik a jobb. Most egy kicsit én is így el vagyok ezen gondolkodva, hogy tényleg melyik a jobb, amikor elmegy az ember nyaralni, és akkor megpusztul a melegben, de úgyhogy csak
1: az borzasztó.
0: Tehát, hogy a vízből nem tudsz kijönni, mondjuk ha van szerencsétlen vízparti környéken lenni, akkor azért vagy rosszul, vagy pedig azért vagy rosszul, mert egyébként nincs strandidő.
1: Figyelj, én ezzel úgy vagyok, hogy nyáron, amikor tényleg 40 fok van, akkor egy jó Adriánál nincsen jobb. És egész nap fürdök, semmi más nem csinálok. Amikor még tudod, eljön ez a kellemes őszies idő, ez a nem tudom, 21-2 fok, de még nem szakad az eső, nincs semmi baj, akkor meg egy jó túrázás valahol, tudod?
0: Na, szuper, nagyon jó hangzik. Én egyébként ezt az ilyen őszi kicsit lehűlést, kicsit ilyen megnyugvást, lelassulást, ezt imádom.
1: Ez nagyon jó.
0: Úgyhogy én is. Hamarosan érkezik ez a jó hír, az meg aztán még jobb hír, hogy te megérteztél, úgyhogy mindentől kezdve vele lehet rádiózni. Én holnap 10-kor jövök. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és mindenkinek minden jót kívánok. Balázs, neked jó munkát, köszi, ciao.
1: Jó pihit, ciao. Volt egy

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légy szí, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.

0: Keller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét a paksi vízszint emelése érdekében. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői pályázatainak értékelése, és Szentendre vízhiányos helyzetéről is beszámolt a Brit Guardian. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ángitól hallják. Megnyitották ma délután a ráckevei soroksári Dunaág tasi zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. Az intézkedés célja, hogy több víz jusson a Duna ágába, és ezzel néhány centiméterrel emelkedjen a folyó vízszintje Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hogy a rendkívül alacsony vízállás miatt intenzív munka folyik a paksi atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter többletvíz kerülhet a főágba, ami a számítások szerint körülbelül 2 cm-es vízemelkedést eredményezhet Paks térségében. Összesen 96-an pályáztak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, a 4 elnök helyettesi tisztségre pedig 68 jelentkezés érkezett. Közölte Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. A pályázatok értékelése ma kezdődött meg. A bizottság várhatóan augusztus 24-én választja ki a személyes meghallgatásra behívott jelölteket, tisztségenként alapvetően a 3 legtöbb pontot elérő pályázót. A meghallgatásokat augusztus 25-én és 26-án tartják meg, majd a bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tesz javaslatot az országgyűlésnek. A hivatal vezetőit a parlament titkos szavazással választja meg. Az endometriózis jelentős gazdasági és munkahelyi terhet ró az érintett nőkre, derült ki a Semmelweis Egyetem új kutatásából. A több mint 560 endometriózissal élő és mintegy 440 nem érintett nő adatait vizsgáló elemzés szerint a betegség jelentősen rontja a munkaképességet. Az érintettek jóval több munkaórát esnek ki egészségügyi okok miatt, mint a kontrollcsoport. A kutatás részleteit Balog Dóra, a Semmelweis Egyetem szülészet és nőgyógyászati klinikájának adjunktusa ismertette a Sláger FM-mel.
3: Volt egy nagy Európán átívelő kutatási projekt, amelynek mi is a részesei voltunk. A vizsgálatban azt találtuk, hogy sajnos azok a hölgyek, akiknek fennáll az endometriózis diagnózisa, 4 hét alatt átlagosan 2-szer annyi esnek ki a munkából, mint az egészséges társaik. Ez alapján számoltuk ki az egy évre vonatkozó összeget, ami közel 1800 euró lett, ami egy havi átlagbérnek felel meg. Fontos azt kiemelni, hogy ebben az, hogy esetleg a teljesítmény is alacsonyabb, illetve az egyéb direkt egészségügyi költségek nincsenek benne.
2: Kutatók szerint a rugalmas munkavégzés és a menstruációs szabadság segíteni az érintett nők munkában maradását. A Szentendrét is érintő aszályról és vízhiányról közölt riportot a Brit Guardian, írta a szentendre.hu. A lap tudósítói a Duna rendkívül alacsony vízállását és annak következményeit mutatták be több magyarországi helyszínen. Szentendrén július végén mintegy 5000 háztartás maradt átmenetileg ivóvíz nélkül. A legsúlyosabb napokban naponta 100 segítségkérő hívás érkezett az önkormányzathoz, amely 25000 liter palackozott vizet osztott ki az érintetteknek. A városban jelenleg is vízkorlátozás van érvényben. A Guardian riportjában a kiszáradó dunai zátonyokat is bemutatják. A hatóságok pedig arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás ellenére a meder több helyen hirtelen mélyülhet. Ezért a fürdőzőknek fokozottan kell figyelniük a saját testi épségükre és a családtagjaikra is.
4: Hey! Egészen csúnya az égbolt, jelentős a felhősödés Budapest felett, most éppen 30 fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy ennek ellenére még mindig meleg van. Arra érdemes készülni, hogy jön a felfrissülést hozó hideg front, ennek hatására nem lesz azért cikrázó napsütés, erőteljessé válik a folytatásban is a gomoly felhőképződés. A front ugye most kezdetben északnyugaton okozott némi kis lehűlést, ott azért jóval hűvösebb van, de természetesen azért Budapest térségét is érinteni fogja ez a történet, hiszen holnapra már nem ígérnek 25 foknál melegebbet a fővárosra. 4 óra után pedig nézzük a friss közlekedési információkat is. Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Ott legyenek óvatosak. A további vasúti közlekedési információkért pedig kapcsolom Bogáti Bencét, a MÁV Inform ügyeleti munkatársát. Szervusz, Bence!
5: Szia, Balázs! Köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak! Fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom a Sláger FM Vétel körzetében. Az augusztus 20-ai ünnepi programokhoz kapcsolódóan számos járatunk hosszabb szerelvénnyel, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. A tűzijáték után a már megszokott módon mentesítő vonatok indulnak az ország több régiójába is. Idén újdonság, hogy a késő esti fővárosi rendezvények után hajnal 2 és 3 óra között is indulnak mentesítő vonatok és vonaljáratok, ezzel megkönnyítve a hazajutást az elővárosba és a vidéki nagyvárosokba. Jó hír a Lajos-Mizsei vonal utazóknak, hogy már csak szerdáig kell pótlóbuszra szállniuk. Csütörtöktől a vonatok ismét teljes vonalon a megszokott menetrend szerint járnak. Szerdáig a H8-as hév csak Őrsvezértere és Kistarcsa között jár. Kistarcsa és Gödöllő között többféle különböző viszonylatú pótlóbusz is közlekedik. A H9-es hévet a korlátozás nem érinti. Jó utazást kívánok!
4: Bogáti Bencének, a MÁV Inform ügyeletes munkatársának köszönöm szépen a tájékoztatást.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: 4 óra után jó utat kívánok a hazafelé tartóknak. Hello, a stúdióban Karakas Balázs. Maradok este 10-ig, és hozom a legjobb hazafelé vezető slágereket a hét első munkanapján. Teddy Swims indítja a zenei folyamot, ez már egy vadonatúj siker. Elképesztő nagyot megy. Mr. Know It All!
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Egy jó kis popos újdonság, a Maroon 5 zenéje szólt, 4:05 is elmúlt már 5 perccel, csodaszép délutánt kívánok a Sláger FM-mel. Borús idő, erős forgalom, nagyjából ez jellemzi a mai délutánt. Volt egy baleset a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban, úgyhogy ott jóval figyelmesebben, de volt baleset egyébként az M7-esen is a Balaton felé Székesfehérvárnál. Mindezek mellett már gondolkozhatunk a hosszú hétvége programjain. Augusztus 20-a és 23-a között ugyanis a Budai Várban a hagyományos kézműves mesterségek és a népművészet kerül a középpontba a mesterségek ünnepén. Az idei fesztivál kiemelt témája a fazekasság, a díszvendége pedig az Egyesült Államok. Közel 1000 mester, magyar és külföldi alkotók, látványműhelyek, valamint mesterségbemutatók várják a közönséget. Nem csak hogy szemlélhetjük a munkafolyamatokat, hanem különböző kézműves technikákat még akár mi magunk is kipróbálhatunk. A kínálatot népzenei és világzenei koncertek, néptánc előadások, gyermekprogramok színesítik. Mindez ráadásul ingyenesen, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. A 80-as évekből a Lufis lánnyal jön Nená is a Noin Noin Ciklus Balons.

0: Usher zenéje, a Mór, fél öt múlt, már több mint 2 perccel. Köszönöm, hogy egész úton hazafelé a Sláger FM szól. Ariana Grande nem is olyan rég megjelentetett egy vadonatúj zenét, ez a Hate That I Made You Love Me. Előtte viszont már nézzük, hogy mik ezek a nagyon durva felhők Budapest felett. Jön a front és hozza a felfrissülést, míg a délalföldön 36-37 fok, addig egyébként az északi ország részben van olyan pont, ahol 20-21 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők. Budapesten most még jelenleg 29 fok, de természetesen ez az éjszaka folyamán le fog majd hűlni, és holnap a nappali csúcsértékek sem mennek már 25 Celsius fok felé, szóval ez a hideg front azért fog rajtunk frissíteni, nem is keveset. Holnap aztán számíthatunk még további esőre, záporra, zivatarra, napközben hosszabb, naposabb időszakok mellett szintén előfordulhat. Fordulhatnak még futózáporok, zivatarok. A délutáni csúcsban is, ott a Sláger FM az autóban is mondjuk, hogy merre nem érdemes menni. A sem erre túl egyszerű lenne, mert hogy tényleg egyébként nagyon-nagyon sok felé vannak fennakadások a budapesti utakon. A Budaörsi út, az Alkotás utca, a Margit körút, az elég szépen be van állva. Lassú a haladás a Kiskörúton szakaszonként, a Nagykörúton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Andrássy úton is elég sokan vannak. Az átvezető utak közül például az Üllői út forgalma is jelentősebb, persze a Rákóczi úté is. Egyébként sokan vannak a Fiumei úton, valamint a Hungária körgyűrű szinte teljes szakaszán lehet arra készülni, hogy azért, hogy lassabb lesz az A-ból B-be történő eljutás. Ez mindenféleképpen egy olyan időszak, amikor igazából a türelmünket tudjuk előszedni, másunk úgysem nagyon lehet a nagy csúcsforgalom ellen. Ezek mellett az M7-esen a Balaton felé Székesfehérvárnál korábban történt egy baleset, azóta nem tudom, mi a helyzet ott, de a legutóbbi hírek még 4-5 kilométer hosszúságú araszolgatásról szóltak. Az M3-ason a Nyíregyháza felé vezető oldalon Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan zárják a belső sávot, lassabb haladásra készülhetnek ott is. Bármi fontos hírük lenne, hívjanak 0-30-30-30-95-8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Rakamakafón, Bamfunk MC's és a Freestyler, ez a Sláger FM 3/4-5 is elmúlt már. A forgalom az pedig nem a legegyszerűbb. Sokan vannak a Budaörsi úton, az Alkotás utcában, a Margit körúton, a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Hungárián is jelentősebb a torlódás, a Váci úton, a Rákóczi úton, a Fiumei úton is többen vannak, de az Üllői úton is eléggé nehézkes azért az átkerés. Mindenkinek kitartást kívánok. Kivel mással, mint a zseniális Billy Ashonnal, aki elhozza a kazettás magnók, az NTV és klippek és a feltűnő 80-as évek béli divat hőskorát. Get out of my dreams, get into my car!

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
4: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
5: Gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
4: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
5: Most!
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
10: Van megoldás!
9: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
10: www.hotelnautis.hu

0: Spar.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázat. Szombaton országos véradónapot tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány. Több ingyenes program is lesz augusztus 20-án Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lejárt a pályázati határidő a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire. Az elnöki posztra 96, az elnök helyettesi helyekre 68 jelentkezés érkezett. A pályázatokról jövő héten hétfőn zárt ülésen dönt a bizottság, és arról is, hogy kik mehetnek személyes meghallgatásra. A végső döntést az országgyűlés hozza meg titkos szavazással. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal független intézményként működik majd, és a közvagyon védelméért, a elidegenített vagyon felkutatásáért, valamint a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárásáért felel. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány szombaton országos véradónapot tart, hogy a négy napos ünnepi hétvégén is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között, de indulás előtt érdemes ellenőrizni a pontos nyitvatartást. A véradók dupla kalóriapótlási utalványt kapnak, és a készlet erejéig elérhető lesz a Vércsepp Alapítvány felajánlása a vércsoportos bögre is. A sikeres víradók automatikusan részt vesznek az OVS nyereményjátékában. Az aszályos időjárás miatt továbbra is az inváziós szúnyogok, főként az ázsiai tigris szúnyogok okoznak problémát országszerte. A hazai árvízi fajok szinte eltűntek, lárváik számára alig maradt élőhely, kivétel a Tisza-tó térsége, ahol biológiai lárvagyérítést és kifejlett szúnyogok elleni kezeléseket végeznek. Az inváziós fajok lárvái jellemzően magántelkeken fejlődnek, ezért szervezetbeavatkozással nem érhetők el. Ahol tömegessé válnak, ott platós permetező járművekkel végeznek kezeléseket nyugta után. A következő napokban Baranya, Borsodabaúzenvén és Békés vármegye több településén, valamint Budapest egy kerületében és Szeged néhány város részében lesz célzott szúnyoggyérítés. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepe miatt zárva lesznek a nagy áruházláncok. Az Aldi, az Auchan, a CBA, a Lidl, a Metro, a Penny, a Prima, a Spar, az Interspar és a Tesco üzletei augusztus 21-től jellemzően a megszokott rendszerint nyitnak ki. Ünnepnapokon a benzinkutaknál, egyes non-stop üzletekben, ügyeletes gyógyszertárakban és a kijelölt kisebb boltokban lehet majd vásárolni. Szombaton a boltok a megszokott szombati rendszerint lehetnek majd nyitva. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-i rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves képviselői várják az érdeklődőket. Az esti fény show és a tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a show után a parlament előtt is elindul majd a buli. A Kossuth tér diszkótér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtized örök zöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. Augusztus 20-án ingyenesen látogatható a budavári Palota negyed, újjászületett Szent István terme és a Hausmann sztori kiállítás előzetes regisztrációval, amely a nagy érdeklődés miatt gyorsan betelt, de a helyszínen korlátozott számban még lehet majd jelentkezni. A Citadellán szintén díjmentesen tekinthető meg a Szabadság bástyája című kiállítás, ahol délután családi és zenei programok is várják majd a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Elképesztő változatosság van vételkörzetünkben a hőmérséklet között. Például a Kokáért Pilisszentléleken 23 fok, Dobogókő 23 fok, ekközben Budapest belvárosa 28-29 fok jelen pillanatban. Egyébként egészen borongós az idő, ennek az az oka, hogy egy hideg front érkezik majd a folytatásban is. Többfelé megélénkülhet a déli délnyugati szél, de az ivatarok környezetében akár erős, viharos széllökésekre is számíthatnak. Csapadék még a mai este folyamán is érkezhet. Nem felejtjük el a közlekedési információkat sem, ami nagyon-nagyon fontos, hogy lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között. Ezt szokják is meg, augusztus 22-e este 10 óráig ez így is marad. Hát nyilvánvalóan, aki alapesetben ilyenkor arra próbálna egérutat nyerni, annak másfelé kell megpróbálnia, úgyhogy eléggé káoszos a közlekedés Budapesten, sokfelé a körutakon átvezető útvonalakon jelenleg is. Jóval nehézkesebb az autózás. A legutóbbi hírek szerint baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé, a Hősök terénél a buszsávban, úgyhogy ott most figyelmesebben egy picit. Aztán az M0-áson az M4-es csomóponttól az M3-as felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél lévő Ecser csomópont kihajtójánál több kamion ütközött össze. A sérült kamionok már a leállósávon vannak, mellettük két sávon haladnak a járművek. Az erős forgalom miatt már az M4-estől torlódásban kell arra szolgatni. Az M5-ösön Budapest felé terelésképítés miatt zárják a külső sávot Kecskemétnél. Ott most szakaszosan lassulásra kell számítani, 6-8 kilométeres a torlódás.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Betmúlt, hello, Karakas Balázs a stúdióban, tombol a csúcsforgalom, a felhők olyanok, mint hogyha meg akarnának bennünket ijeszgetni, úgyhogy kell a megfelelő löket. Hozom a jó zenéket egész úton hazafelé a csúcsforgalomban. Alex Warren-től a Passenger mindjárt jön, most viszont a Little Mix Indeed Breakup Song.

0: One Night in Bangkok, who volt Murray Head, ez itt a Sláger FM, 4:06 múlt 4 perccel, köszönöm, hogy együtt töltjük a mai délutánt. Volt egy baleset a Dózsa-György úton, ott legyenek óvatosak, és az M0-áson az M4-es csomóponttól az M3-as felé vezető oldalon az Ecser csomópont kihajtó ágánál ment össze több kamion, azért ott még mindig lehet némi kis torlódásra számítani. Én természetesen jó utat kívánok, mindjárt Billie Eilish-sal, és persze mindezek mellett a legizgalmasabb program lehetőségekkel, hiszen a Taste of Swing program ma is kínál ingyenes szabadtéri táncórát a budapesti alagút tetőn. A nyári sorozat a jazz és a mozgás kedvelőit várja egy felszabadult környezetben. Az egy órás bemutató óra teljesen kezdőszintől indul, így akkor is csatlakozhatnak, hogyha korábban nem tanultak swinget. Táncpartner sem feltétel, ugyanis akár egyedül is lehet érkezni. Ez egy aktív közös mozgás, úgyhogy ha egész nap ültek, akkor jó lehet egy picikét átmozgatni magunkat. Már akkor ha, mert elnézve az időjárást, én azért egy picikét aggódom a dolgon, de a zenéken nem. Billie Eilish is egy felejthetetlen dal. Ima a Birds of a Feather.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vált.

0: everyone. Ryan from One Republic here. Ryan. Yeah, one day when the sky might fall.
1: Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Oh, George Michael és a Too Funky, egy megunhatatlan dal a 90-es évek elejéről. Útközben hazafelé a Sláger FM szól, amelyben hamarosan Olivia Dean érkezik, és az a dal, ami idén februárban már a brit kislemezlista második helyét is elérte. Nagyon könnyed, nagyon játékos, jó lesz hallgatni. Mindjárt jön a So Easy to Fall in Love, előtte nézzük, hogy mi újság Budapesten időjárás tekintetében. Mintha dolgozna a hideg front, egyre hűvösebb van Budapesten, 27 fokot mutatnak a hőmérők, és egyébként eléggé felhős is az idő, úgyhogy arra érdemes készülni, hogy ebből bizony még a későbbiekben lehet egy kis csicsad, dirdur. Azt írják, hogy az este érkező front sokfelé okozhat záport, zivatart, élénk lesz a déli délnyugati szél, de hát a zivatarok környezetében akár erős, viharos széllökésekre is számíthatnak. Budapesten túlmenőleg vételkörzetünkben egyébként sokfelé egészen hűvös van már, legalábbis ahhoz képest vannak olyan pontok a környékünkön, ahol csak 20-21 fokot lehet mérni, úgyhogy vannak olyan pontok a környékünkön, ahol csak 20-21 fokot lehet mérni. Rakpartokat mindenképpen érdemes kerülni, ugye azzal tisztában vagyunk, hogy lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit és az Erzsébet hidak között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-e 22 óráig, úgyhogy nem feltétlenül érdemes most azokat a pontokat választani, bár egyébként a kerülőutak sem jobbak, jelentős torlódással találkozhatunk a körutakon, Kiskörút, Nagykörút, Hungária körgyűrű, ugyebár a budai oldalon például a Budaörsi út, Alkotás utca, Margit körút útvonal is egészen nyűgös, az Attila út forgalma is jelentősebb. Egyébként fontos arra felkészülni, hogy a főbb útvonalak is, mint az Üllői út, a Rákóczi út forgalma is eléggé telített, de a Váci út is leterhelt, és készüljenek arra, hogy a Fiumei úton is jelentősebb torlódással találkozhatnak most, ezekben a pillanatokban a hozzánk eljutott infók szerint. Egy korábbi baleset nehezíti még a közlekedést a Dózsa-György úton, arra felé is óvatosan, az M0-áson pedig az M4-es csomóponttól az M3-as felé vezető oldalon az Ecser csomópont kihajtóágánál korábban több kamion ütközött össze. Az erős forgalom miatt már az M4-estől torlódásban kell arra szólni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Lola Yang énekelte meg a saját kis káoszát, ez volt a Messi. Nálunk a Sláger FM-en útközben hazafelé 9 perccel járunk este 6 óra előtt. Korábban volt egy baleset a Dózsa-György úton, ott megszűnt a forgalmi akadály a legutóbbi infók szerint. Viszont ezek mellett a főbb útvonalakon még mindig jelentős torlódással találkozhatnak. De kit érdekel ez addig, ameddig jó zenéket hallgatunk? Még a 6 órai hírek előtt például Kálai Sanders András is megérkezik hozzánk, aki annó még az Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselte Magyarországot. És közben ilyen jó zenékkel kábráztatott el minket. Egy jó dal a Csak veled következik.

0: Mikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Steamy szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rock legendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
7: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
8: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
7: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
8: Most!
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
9: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
10: Mostlantid, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
11: indulat az elkapás.
10: Hívd a 0670-70-99-299-es számot, és segíts elkapni őket.
12: Megjátok az uramat!
10: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670-70-99-299. Mostlantid.
13: Legyen meg a macska egérjáték!
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Megnyitották a Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipjét. Eloltották a Sói és Öskü közötti tüzet. 2035-re 40 ezerre nőhet a veszélyes fák száma Budapesten a klímaváltozás és az előregedés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megnyitották a Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt mondta, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként 2 centimétert nyerve így. Eloltották Veszprém vármegyében a Sóly és Öskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a katasztrófa védelem. A lángok a 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a 8-as főút érintett szakaszát is több órára le kellett zárni, és a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között akkor. Hétfőn a katasztrófa védelem most azt közölte, hogy a tűz helyszíne folyamatos megfigyelés alatt van és utómunkálatok zajlanak. Az endometriózis jelentős gazdasági és munkahelyi terhet ró az érintett nőkre, derül ki a Semmelweis Egyetem új kutatásából. A több mint 560 endometriózissal élő és mintegy 440 nem érintett nő adatait vizsgáló elemzés szerint a betegség jelentősen rontja a munkaképességet. Az érintettek jóval több munkaórát esnek ki egészségügyi okok miatt, mint a kontrollcsoport. A kutatás részletei dr. Balog Dóra, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának adjunktusa, a tanulmány koordinátora is.
11: Volt egy nagy Európán átívelő kutatási projekt, amelynek mi is a részesei voltunk. A vizsgálatban azt találtuk, hogy sajnos azok a hölgyek, akiknek fennáll az endometriózis diagnózisa, 4 hét alatt átlagosan kétszer annyi esnek ki a munkából, mint az egészséges társaik. Ez alapján számoltuk ki az egy évre vonatkozó összeget, ami közel 1800 euró lett, ami egy havi átlagbérnek felel meg. Fontos azt kiemelni, hogy ebben az, hogy esetleg a teljesítmény is alacsonyabb, illetve az egy év direkt egészségügyi költségek nincsenek benne. 54%-a a munkáltatónak kevés vagy semmilyen tudással nem rendelkezik erről a betegségről. Tehát az, hogy edukáljuk a munkáltatókat, érzékeny és próbáljunk egy olyan támogató légkört létrehozni, ez szerintem nagyon fontos lenne a betegek számára.
14: A kutatók szerint a rugalmas munkavégzés és a menstruációs szabadság segíthetni az érintett nők munkába maradását. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több budapesti fa ága törik le, és olyan fajok is kiszáradnak, amelyek korábban jól bírták a városi klímát, mondta a Portfóliónak Barlóczi Sándor főtájépítész. A főváros évente mintegy 2000 veszélyes fát tud eltávolítani, jelenleg 11 ezer fa van veszélyes közeli állapotban, és a romlási ütem alapján ez 2035-re 40 ezerre emelkedhet. A zöld felületek fenntartásához 15 milliárd forintra lenne szükség, ennek csak a fele áll rendelkezés. A parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntöző hálózattal, fejlesztések pedig csak uniós pályázatokból valósulhatnak meg. A BP Fatár applikáció egységes adatbázist ad a faállományról, de a teljes felmérés hagyományos módszerekkel 50 évig tartana. AI alapú rendszerek 26 nap alatt végeznének. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Ugyebár itt van Budapest felett a hideg front, ennek okán ott is recseghet, ahol nem kellene. Na de mindebből következik az, hogy azért egy kicsikét hűvösebb levegőre számíthatunk. A mai nap is benne van még a pakliban a folytatásban, ahogy jön némi zuhé, úgyhogy ha valamerre elindulnának Budapesten, akkor esernyő legyen ott. Holnap hajnalban a fővárosban 17 fok lesz majd a leghűvösebb pillanatokban, ez olyan 6-7 óra felé garantálható, napközben pedig 24-25 foknál nem megy majd följebb a hőmérő kiganyszála, egy picikét felfrissülhetünk egészen csütörtökig, amikor meg megint 30 fok fölött lesznek majd a csúcsértékek. Hihetetlen torlódásra lehet készülni a budapesti utakon, például a budai felső rakparton is jelentős a torlódás. Ugye azt ne felejtsük el, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart, a Margit és az Erzsébet hidak között, valamint a budai alsó rakpart, a Margit híd és a Petőfi híd között egészen augusztus 22-e 22 óráig, úgyhogy mindenki próbál valamerre egy kisebb-nagyobb egérutat nyerni, hát szintén kisebb-nagyobb sikerrel. A budai oldalon, a Budaörsi úton, az Alkotás utcában, a Margit körúton is jelentős a torlódás. A Hegyalja úthoz is kell azért türelem, az Attila út szintén. Átnézve a pesti oldalra, Kiskörút az szintén káoszos, a Nagykörúton is jelentős torlódással találkozhatnak, a Hungária körgyűrűn, Könyves-Kálmán körúton is sokan vannak, Üllői, Rákóczi út, szintén zenész, sokan vannak az Andrássy úton, de egyébként jelentősebb a forgalom a Fiumei úton is, úgyhogy tényleg kell most türelem a budapesti, főképp belvárosi utazásokhoz. Az M5-ösön autózók arra készüljenek, hogy a Budapest felé vezető oldalon terelés kiépítés miatt lezárták a külső sávot a Kecskeméti elkerülő szakaszon. A 84-es és a 73-as kilométerek között lassabb haladásra készülhetnek.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: 6 óra után járunk. Hello a stúdióban, Karakas Balázs indul a kívánság műsor, és akár olyan zenéket is kérhetek, amire első táncot járhatunk. 0630303098 a telefon és SMS számunk. Purple Disco Machine-nek pedig átadom most a stafétát. Itt a Beat of

az M People és a Moving On Up 4/7 után a Sláger FM-et hallgatják. A kívánság műsor szól 0-30-30-30-95-8, ide írjanak, vagy éppen hívhatnak is. Mindezek mellett nézzük, hogy mi mindent csinálhatunk, akár már ma is Budapesten, hiszen zajlik ugyebár a Mozisziget, egészen augusztus 25-éig minden este ingyenes szabadtéri vetítéssel várja a közönséget a Margit-szigeti atlétikai centrumban. A sorozat 16 ország díjnyertes filmjeit mutatja be, így esténként más kulturális környezet és filmes látásmód kerül a vászonra. Az alkotásokat jellemzően eredeti nyelven, de magyar felirattal vetítik, és egyébként a mai nap folyamán majd este 8 órától kezdődik a vetítés, akkor majd a Fényes Élet című portugál alkotást lehet megnézni, bízunk benne, hogy az eső nem mossa el a dolgot, és este 8 órától holnap már egy lengyel film lesz a vetítővászon, méghozzá a kitörés előtt. Jó szórakozást hozzá! És a kívánságok, Kata írt 0-30-30-30-95-8. Szia, a barátnőmnek Anitának születésnapja van, őt szeretném valami jó régi, de lendületes dallal felköszönteni. Hát figyelj, én szerintem elképesztően jót találtam erre a célra. Tiétek ugyanis az Aha, tőlük már a Take On Me!

0: Hatalmas dal, egyébként egy Jimmy feldolgozás, Dr. Béres, Verip Tomi, és az ugye nem bántad meg. Ez a Sláger FM kívánság műsora 06303030958, már úgyis ülnék el a dugóban, legalább miért ne hallgatnánk jó zenét? Jöhetek az üzenetek, kaptam is egyet Ádámtól. Szia, van egy új zene, amiben Zara Larsson énekel, nem tudom pontosan a címét, de valami elképesztően brutál, szeretném küldeni a legjobb haveromnak, Bencének. Oké, tiétek a vadonatúj zene, amit Pink Panthers készített el, tavaly jelent meg egy albumon, de hát aztán annyira sikeres lett, hogy Zara Larssonnal egy közös változatot is elkészítettek, és innentől kezdve megvolt a világhírnév. TikTok, streaming platformok, rádiók, mindenhol ott volt. Pink Panthers, Zara Larsson, itt az újdonság a Stateside, a Slágeren.
1: Ez a minden, amit szeretünk.

0: A Budapest feletti felhők szerintem jelenleg gonoszabban néznek ki, mint bármelyik hófehérke meséből. A boszorkány, de hát ez van, ilyenek ezek a hétfő délután, a 26 fok Budapesten, és a folytatásban várható némi zápor, zivatar, ez benne van a pakliban. Holnap aztán túlnyomóan napos időre számíthatunk, de azért a délután második felében elkezdhet erőteljesebben megnövekedni a felhőzet. Számottevő csapadék viszont holnap már nem várható. Kellemesen alakulnak a nappali csúcsértékek, hajnalban 17 lesz a leghűvösebb pillanatokban, napközben pedig 25 fok a legmelegebb órákban. Jön egy kis felfrissülés. És persze a közlekedési információkat sem felejtjük el. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út után a belső sávban, úgyhogy ott erre készüljenek. De hát természetesen ezek mellett sokfelé nem egyszerű még az autózás Budapesten. Ugye ami jelentős változás, hogy lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, na meg a budai alsó rakpartot is a Margit híd és a Petőfi híd között egészen augusztus 22-e 22 óráig. Persze mindenki próbál menekülő útvonalakat keresni, de ennek okán azért nagyon sok minden be van állva. Például a kokáért a budai felső rakparton is egyes szakaszonként nehézkes az előrejutás, de az Alkotás út, Margit körút útvonalon is sok az autós, a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Hungária körúton, illetve legfőképpen a Könyves Kálmán körút környékén lehet nagyobb torlódásokkal találkozni. Sok az autós szakaszonként az Üllői úton és a Rákóczi úton, de egyes szakaszonként még azért a Fiumei úton is benne lehet a pakliban, hogy lassabb az áthaladás. Korábban legalábbis arról kaptunk jelzéseket, hogy arra felé is egészen döcögös a közlekedés. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Pop Diva Madonna, Deeper and Deeper, itt a Sláger FM. Csoda szép délutánt kívánok, kitartást az autózóknak. A kívánság műsor pedig ott van a telített forgalmi sávok kellős közepén is. A 06303030958 önök is elérhetnek, és megmondhatják, hogy mi szóljon. Nem sokára Kriszti kérésére egy jó Whitney dal érkezik. De ezek mellett mondom a legizgalmasabb programokat, hogyha éppeséggel művészetre vágynának, és ráadásul kalandoznának a különböző kultúrák között, akkor várja önöket a Korai Kulturális Központ. A Csindzsu Selyem Lámpásai című ingyenes tárlat egészen szeptember 4-éig látogatható. A kiállító teret több mint 1400 selyemlámpás világítja meg. A bemutató Csindzsu Dél-Korea egyik fontos kulturális városának örökségét hozza közelebb a budapesti közönséghez. A város hagyományaiban évszázadok óta összekapcsolódik a selyemkészítés és a lebegő lámpások világa. A kiállítás ezért egyszerre mutatja be a kézműves örökséget, a történelmi emlékeket és a kortárs koreai vizuális kultúrát. Amihez egy jó szórakozást kívánok Kriszti kérésével. Ő azt írta nekem, hogy csak úgy, mert dolgozik, szeretné meghallgatni Whitney Houston egyik felvételét. Tétek Whitney egyik legnagyobb slágere, I Wanna Dance With Somebody.

0: távol.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A lányok, akik démonokat vadásznak és közben énekelnek. Huntrix és a Golden, ez a Sláger FM, picivel 7 óra előtt is a Sláger FM kívánság műsora szól, 06 30 30 30 95 8. Ideért nemrég Zsófi, sziasztok, szeretném a páromnak, Gergőnek elkülden az egyik Genesis dalt, lehetőleg az Invisible Touch-ot, nagyon szépen köszönöm. Hát semmi akadálya, itt a dal, ami visszahozza az MTV, a kazettás magnók és persze a hihetetlen nagy koncertek hőskorszakát. A Genesis a 87-es turniát például 4 teltházas Wembley koncerttel zárta. Azért az nem mindenkinek sikerül összehozni. Itt a Genesis és az Invisible Touch.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az Alkotmánybíróság döntése alapján marad a 17. alkotmánymódosítás. A lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka hazaszállítják. A hónap végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz. Köszöntöm Önöket, Ortuteg Dóra vagyok. Döntött az Alkotmánybíróság a 17. alkotmánymódosítás elfogadásával kapcsolatosan benyújtott panaszokról, és mindhárom beadványt elutasította, vagyis kimondta, hogy érdemben nem vizsgálhatják azokat. Ezzel a gyakorlatban is jóváhagyták a Tisza kormány eddigi legjelentősebb alkotmánymódosítását, amely Sulyog Tamás leváltását, a 12 éves mandátumkorlátot és az alkotmánybírók korhatárát is tartalmazta. A kifogások közül a legfontosabb az volt, hogy a Fidesz képviselői szerint Sulyog Tamás korábbi köztársasági elnök eltávolítása közjogilag érvénytelen. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy nincs hatáskörük vizsgálni az alkotmánymódosítás tartalmát, csak az elfogadás módját. A lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka hazaszállítják Debrecenből, közölte a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház központi épületénél Miskolcon. A helyi tolmács szerint a sérülteket egy speciális állami repülővel szállítják, és a döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. A politikus hozzátette, 18 beteg Magyarországon maradt, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem szült. Döntés. A vasárnapra víradóra szerencsétlenül járt busz a kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította haza a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból. A balesetben 12 ember meghalt, a busz 56 utasának mindegyike és két sofőrje is megsérült. Véget ért az idei sziget. A budapesti rendőrfőkapitányság pedig ma délután közzétette a rendezvényhez kapcsolódó bűnügyi statisztikát. Bár az egyhetes programsorozatra idén kevesebben látogattak ki az előzetesen vártnál, a rendőrségnek így is bőven akadt feladata. A fesztivállal összefüggésben 29 embert elfogtak, 14 főt előállítottak, többek között kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopást, garázdaság és kifosztás gyanúja miatt 1489 taxit is ellenőriztek, 183 esetben találtak szabálytalanságot. A BRFK egyenruhásainak munkáját holland, francia, szlovák és brit rendőrök is segítették, a Dunán pedig éjjel-nappal vízi rendőrök járőröztek. Augusztus 31-től közvetlen kapcsolatot teremt Zugló, a Városliget és Angyalföld között a meghosszabbított útvonalon közlekedő 81-es troli, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A meghosszabbított útvonalú troli, amely a hét minden napján a jelenlegi üzemidőben alacsony padlós légkondicionált járművekkel közlekedik. Az Örsvezértere és a Kassai tér között változatlan útvonalon jár. Ezután azonban az Erzsébet királyné útja érintésével a mexikói út metró csomóponton és az Állatkerti delta keresztül éri el új végállomását, a Dózsa-György úti metróállomást. Az idei augusztus 20-i ünnep a Margit szigeten szabadon bejárható családi kaland térképet kínál. Délelőtt élménysziget nyílik interaktív cirkuszi játszóházzal, mini ninja pályával, kézműves foglalkozásokkal és társasjátékokkal. Délután óriás buborékok és gólyalábasok vonulása után a nagy színpadon a Sziget Beats koncertjei követik egymást. Sötétedéskor a Rózsakertben megnyílik a fénykert, amely augusztus 20-a és 22-e között minden este fényinstallációkkal várja látogatók. A családok a Várkert Bazár Magyar Ízek utcájában és a Budai Vár Mesterségek ünnepén is folytathatják az ünnepi programokat. A részletes program az augusztus20.hu oldalon érhető el. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
2: 26 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők Budapesten, sokfelé egyébként van némi csapadék már Pest megyében, úgyhogy érdemes úgy készülni, hogy nedvesek lehetnek az útburkolatok, érdemesebb nagyobb követési távolságot tartani. Megjött a hidegfront, ez az a jel, hogy picit felfrissül a levegünk, a hajnali órák például egész kellemesen, hűvösen alakulhatnak legalábbis ahhoz képest, mint amit eddig megszokhattunk, hiszen 17 fokig hűlhet le a hőmérséklet Budapesten, holnap napközben pedig 24-25 fok valószínű. Arra érdemes készülni, hogy szeles lehet a holnapi nap. És most nézzük az utak friss információit is. Balesetmentes közlekedést kívánok. Sajnos volt egy baleset, méghozzá az Alkotás utcában a Bak csomópontnál. Lezárták a Hegyalja utat befelé az Alkotás utcánál. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé a Váci út után a belső sávban, így arrafelé is jóval türelmesebbnek kell lennünk. Ne feledjék el, hogy ugyebár közelednek az augusztus 20-ai rendezvények, lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Így sokaknak másfelé kell útvonalat találniuk, hazafelé, ennek okán azért jelentősebb még mindig a forgalom például a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton, ott leginkább amúgy a nagyobb csomópontok környékén lassul meg a haladás, gondolom én a piros lámpák fogják meg a forgalmat, ezen túlmenőleg pedig a Rákóczi út forgalma is jelentősebb képet mutat ezekben a pillanatokban. Mindezen túlmenőleg érdemes még arra is felkészülni, hogy lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között augusztus 23-a reggel 6 óráig.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra elmúlt, hasznos információk, jó zenék, ez a kívánság műsor. Hello a stúdióban, Karakas Balázs, kérjék bátran a kedvencüket, 0630303095-8-as a számunk. Egy német énekesnő Hellén, amelyért Landruttal indítunk, aki annó ezzel Eurovíziót nyert, itt a Satellite.

blues gitáros sosem jöhet rosszkor, Chris Rea és a The Road to Hell. Ez itt a Sláger FM kívánság műsora 0630303095. Itt üzenjenek önök is, és persze mindeközben azért nézzük a legizgalmasabb a budapesti és környékbéli programokat, hiszen mindjárt jön a hosszú hétvége, és lehet lazítani, pihenni egyet, és természetesen ezek közben akár augusztus 20-án a Szentendrei Skanzenbe is ellátogatni. Ott rendezik meg a hazai kézműves pékségek nagy ünnepét, a Kenyérlelke Fesztivált. Az idei esemény a biolisztekre, a közösségi pékségekre, a fenntartható értékláncra, továbbá a Gazda, a Molnár és a Pék együttműködésére irányítja rá a figyelmet. Mintegy 70 kiállító vesz részt, köztük 25 kézműves pékség, 6 malom, valamint gazdálkodók, kistermelők és szakmai szervezetek készülnek. Én pedig ehhez jó szórakozást kívánok az önök kedvenceivel. Nemrég Gábortól futott be egy üzenet. Szia, a páromnak, Anikónak szeretném kérni az Ásvádtól a Shine-t. Üzenném neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és köszönöm, hogy 15 éve az életem része. Tiétek a regi csapat, az Ásvád és a 90-es évek egyik nagy zenéje. Szól most a Shine.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ácsó, Damiano, Dávid és a The First Time itt a Sláger FM kívánság műsorában. 2 perccel járunk 7:30 előtt. Jó utat kívánok mindenkinek, sok felé erős még a forgalom, például a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, de szakaszonként az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában is több az autós. De a kívánság műsorban mindezek ellenére önök is kikérhetik a kedvencüket, Annától jött egy üzenet. Szia, a páromnak, Endrének szeretnék küldeni egy jó Magna Cum Laude dalt, elvégre is még mindig nyár van. Oké, tiétek egy jó lendületes fesztivál himnusz, ez már a színezd újra.

0: Még a mai este folyamán Budapesten előfordulhat némi csapadék, egy esernyőt, esőkabátot nem árt, ha visznek magukkal. Leginkább a kora esti órákban valószínű mindez. Holnap kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, viszont azért szépen süthet majd a nap első felében Budapesten. Jöhetnek felhősebb időszakok, de azért alapesetben csapadékmentes, időnként szeles idő dominálhat majd. A legmelegebb órákban holnap 25 fok várható. Ennek ellenére a hideg front dominál, fejfájásos, görcsös panaszokkal holnap. Viszont jó hír, hogy megszűnt a kánikula. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Vannak még pontok azért a fővárosban, ahol lassú a haladás. Egyes szakaszokon például ilyen a Kiskörút, valamint az Andrássy út, de azért, mintha már tisztulni látszódna a kép szerencsére. Azt ugye ne felejtjék el, hogy az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit és a Petőfi hidak között, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot is lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Ezek olyan változások, amiket nem árt észben tartani. Egyébként lezárták a Budai Várban a Szent Háromság utcát is és a Tárnok utcát is, ez augusztus 25-e hajnal 4 óra 30-ig így marad majd. Lezárják majd augusztus 18-án, tehát holnap este 10 órától 21-én 18 óráig a Zoltán utcát, a Nádor utca és a Szabadság tér között, a Nádor utcát pedig a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, it's Suska Paldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: csoda lendület, Fatboy Slim, Rockefeller's Gang, itt a Sláger FM kívánság műsorában. Hallgatunk pedig már itt van a vonalban, 06303030958. Tessék, Sláger FM.
1: Hello, hello, Kautzsa, hogy szeretnék egy számot küldeni a páromnak, így a mai nap folyamán, mert eléggé különleges a mai napunk.
0: Na, mitől olyan különleges a mai napotok?
1: Ma lettünk kereken egy éve, az, hogy egy párt alkotunk tulajdonképpen. Ha lehet, akkor szeretnék neki üzenni egy pár mondatot, ha van
0: persze, lehetőség. Persze, mit szeretnél üzenni?
1: Azt, hogy nagyon szeretem őt, és így rádión keresztül is nagyon boldog évfordulót kívánok neki, és nem sokára visszatlátjuk egymást. Szeretném neki egy, az egyik kedvenc számát küldeni neki, hogy szerelem a titeket hallgat, és nagyon várja azt, amikor játszátok, ha tulajdonképpen. Valamilyen romantikus szám esetleg.
0: Oké, gondolkozzunk együtt. Mit szólsz mondjuk Rick Astley-nek a Together Forever-jéhez? Van ugye egy jó üzenete, örökké együtt.
1: Az tökéletes, az nagyon jó.
0: Oké, akkor dobom nektek az embert, akiből mára-már mém lett, de felejthetetlen. Rick Astley és a Together Forever, ezzel kívánok nektek mese szép hétfő estét, és persze boldog évfordulót.
1: Köszönöm szépen.

0: Geszti új zenéje a Ne feküdj le haraggal. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Ez itt a hétfő esti kívánság műsor. Kaptam nemrég egy üzenetet Sanyitól. Szia, a barátnőmnek Anikónak szeretném küldeni Harry Styles Aperture dalát. Nagy kedvence, ez szól most nálunk egyfolytában. Oké, tiétek a dal, ezzel pedig zárult a kívánság műsor, de én 8 óra után is hozom majd a legnagyobb magyar slágereket és a hasznos információkat. Harry Styles még addig a hírek előtt énekel. Indul az Aperture! Sláger!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
4: Van megoldás.
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Intersparkban.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megújult a BKK jegy- és bérletautomatáinak hálózata. Augusztus 20-án nyílt napot tartanak az Országházban. További vizsgálatokat igényelnek a Fradi város elszámolásai. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Augusztus 15-től Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes vette át a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság vezetését. A korábbi igazgató helyettes Lipták Attila tűzoltó dandártábornokot váltja a tisztségben, aki a hónap elején a Borsodabó-Üzempén vármegyei szervezet élére távozott. Az új igazgatót Varga Ferenc országos főigazgató javaslatára Pósvai Gábor belügyminiszter nevezte ki, beiktatása már megtörtént. Több mint 10 év után teljesen megújult a budapesti közlekedési központ jegy- és bérletautomatáinak hálózata, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak. A hálózat üzembe helyezése óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk vásárolt jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. A főpolgármester szerint egyre népszerűbb a Budapest Go alkalmazás és a bankkártya fizetés. A jegyek és bérletek csaknem 40%-át automatákból értékesítik. Augusztus 20-án nyílt nap lesz az Országházban. Az államalapítás ünnepe alkalmából az érdeklődők 12 és 20 óra között ingyenesen nézhetik meg a díszlépcsőházat, a kupola, csarnokot és a Szent Koronát. Újabb vegetáció tűz keletkezett Székesfehérváron a Hübner utca mögötti zöld területen, mintegy 1500 négyzetméteren. A lángokat a tűzoltóknak gyorsan sikerült körülhatárolniuk, írta dr. Csel Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, így komolyabb veszélyhelyzet nem alakult ki. A városvezető ebben a szárazságban mindenkitől maximális odafigyelést és fegyelmezettséget kér a megelőzés érdekében. Állandó emlékhelyet állított Zamárdi városa és a Strandfesztivál Fenyő Miklósnak. A Balaton partján felállított kockás napszemüveget formázó emlékpad a Hungária legendás korszakát idézi. A fesztivál idén is megemlékezik a magyar könnyűzene meghatározó alkotóiról. A rendezvény 4 napjára utcát neveznek el a nemrég elhunyt Szolnoki Péterről, valamint Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Jörsről és DJ Palotairól is. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. A svábhegyi csillagvizsgálóban rendhagyó hajnali programmal készülnek a jelenségre, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtte egy erősen fogyatkozó narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható. Magyarországról egyébként legközelebb 2028. januárjában lesz látható. Részleges, 2028. december végén pedig teljes holdfogyatkozás. A sportállamtitkárság szerint további hatósági vizsgálatokra van szükség a Fradi várossal kapcsolatos elszámolások ügyében, és válaszokat várnak arra, miként kapott a 25 milliárd forintos állami támogatásból 11,2 milliárd forintot a felnőtt labdarúgó csapatot működtető ZRT. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár emlékeztetett, hogy a Ferencvárosi Tornaklub 2016-ban és 2017-ben kapott 25 milliárd forintot az építők sportelep fejlesztésére, ám 10 év alatt szinte semmi nem valósult meg. A támogatás egy részét 2022-től működési kiadásokra is felhasználhatták. Az államtitkárság olyan dokumentumokat kapott, amelyek további vizsgálatokat igényelnek. Az ügyben szurkolói feljelentés után az állami számvevőszéknél és a rendőrségnél is vizsgálat indult. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

Akár péntek, akár szombat, ők voltak a Back to Black kellemes hazai fánk itt a Sláger FM-en. Csodaszép hétfő estét kívánok! Nem sokára Somló Tamás is megérkezik, de még előtte azért nézzük a legjobb a budapesti és környékbéli programokat. Például a Kokáért holnap majd a Kőrösi Kulturális Központ Taste of Korea rendezvénye Korea sokszínű kulturális örökségébe enged betekintést. A program a hagyományos és a modern koreai kultúra több területét mutatja be, ezért nem egyetlen műfajra vagy előadásra épül. Előadásokon, interaktív programokon, játékokon és kézműves foglalkozásokon keresztül ismerkedhetnek meg az országgal. Közelebb hozzák az értékeket és a hagyományokat, amelyek generációk óta alakítják Korea kultúráját. Kellemes kikapcsolódást kívánok, és persze mindezek mellett itt vannak a legnagyobb slágerek, ahogy ígértem, Somló Tamás és a Gondolsz rám forog.

0: akarsz elenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
1: A Republikkal szállt az ének. Szép estét kívánok, a Sláger FM-et hallgatják. Egyre közelebb az augusztus 20-ai rendezvények, és már lehet tervezni azért a lezárásokkal. Lezárták például a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-e 22 óráig. A pesti alsórakpartot le fogják majd zárni augusztus 19-én, szerdán este 10 órától, 21-én reggel 6 óráig a Közraktár utca és a Havas utca között is, na meg 20-án csütörtökön majd délután 4 órától, 23-a este 11-ig a Dráva utca és a Margit híd között is. Tele van zárva a Műegyetem rakpart is, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között augusztus 23-a reggel 6-ig, úgyhogy bőven érdemes körülnézni, mielőtt útnak indulnának a következő napokban. Mindezek mellett pedig mi játsszuk a legnagyobb magyar slágereket, hiszen ők már az AD Stúdió, tőlük pörög a páratlan páros.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
3: Van megoldás.
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu.
1: A reklám után
0: a legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sínőt vendég és az Altassel kellemes hétfő estét kívánok a Sláger FM szól önöknél. Örülök, hogy együtt tölthetjük a mai napot is. Mindjárt Bébi Gabi és Lala érkezik az Őrült szerelemmel, közben pedig nagyon készül már mindenki a hosszú hétvégére. Lesznek is programok bőven. A Műegyetem rakparton például jön az Elektro rakpart. Augusztus 19-én és 20-án alakítják elektronikus zenei helyszínné ezt a területet. A Dunai panorámát nemzetközi és hazai DJ programmal kapcsolják majd össze. A program House, Techno, Hard Groove és Underground hatásokat sorakoztat fel. A kétnapos sorozat délutántól hajnalig kínál egymást követő elektronikus zenei fellépéseket Budapest egyik különleges helyszínén, a Műegyetem rakparton. Biztos vagyok benne, hogy hatalmas buli lesz, bízunk benne, hogy azért az időjárás is támogatja majd ezt. Hát most jelenleg azért azt mutatják az előrejelzések, hogy 19-én és 20-án is azért leginkább nyárias hangulatra készülhetünk. Nálunk a folytatásban pedig romantikus hangulatra, hiszen ahogy ígértem, Bébi Gabi és Lala következik, Őrült szerelem.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Emlék és a Hiszed vagy sem, ez itt a Sláger FM. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk ma este is. Nem sokára 9 óra, hamarosan hírek jönnek. A következő órában pedig hozok még hasznos információkat. Kitekintünk egy picit majd Esmiller Andris műsorára is, és persze meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Addig még a Honey Beast is zenél előtte. Jön a Bódottál! És

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezárult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázat. Szombaton országos véradónapot tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepa Vérellátásért Alapítvány. Több ingyenes program is lesz augusztus 20-án Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Lejárt a pályázati határidő a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire. Az elnöki posztra 96, az elnök helyettesi helyekre 68 jelentkezés érkezett. A pályázatokról jövő héten hétfőn zárt ülésen dönt a bizottság, és arról is, hogy kik mehetnek személyes meghallgatásra. A végső döntést az országgyűlés hozza meg titkos szavazással. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal független intézményként működik majd, és a közvagyonvédelmért, a jogellenesen elidegenített vagyon felkutatásáért, valamint a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárásáért felel. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepa Vérellátásért Alapítvány szombaton országos véradónapot tart, hogy a négynapos ünnepi hétvégén is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között, de indulás előtt érdemes ellenőrizni a pontos nyitvatartást. A véradók dupla kalóriapótlási utalványt kapnak, és a készlet erejéig elérhető lesz a Vércsepa Alapítvány felajánlása a vércsoportos bögre is. A sikeres víradók automatikusan részt vesznek az OVS nyereményjátékában. Az aszályos időjárás miatt továbbra is az inváziós szúnyogok, főként az ázsiai tigris szúnyogok okoznak problémát országszerte. A hazai árvízi fajok szinte eltűntek, lárváik számára alig maradt élőhely. Kivétel a Tisza-tó térsége, ahol biológiai lárvagyérítést és kifejlett szúnyogok elleni kezeléseket végeznek. Az inváziós fajok lárvái jellemzően magántelkeken fejlődnek, ezért szervezetbeavatkozással nem érhetők el. Ahol tömegessé válnak, ott platós permetező járművekkel végeznek kezeléseket napnyugta után. A következő napokban Baranya, Borsodabau-Zemplén és Békés vármegye több településén, valamint Budapest egy kerületében és Szeged néhány város részében lesz célzott szúnyoggyérítés. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepe miatt zárva lesznek a nagyáruházláncok. Az Aldi, az Auchan, a CBA, a Lidl, a Metro, a Penny, a Prima, a Spar, az Interspar és a Tesco üzletei augusztus 21-től jellemzően a megszokott rendszerint nyitnak ki. Ünnepnapokon a benzinkutaknál, egyes non-stop üzletekben, ügyeletes gyógyszertárakban és a kijelölt kisebb boltokban lehet majd vásárolni. Szombaton a boltok a megszokott szombati rendszerint lehetnek majd nyitva. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-i rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves képviselői várják az érdeklődőket. Az esti fénycsó és a tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a show után a parlament előtt is elindul majd a buli. A Kossuth tér diszkótér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örök zöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. Augusztus 20-án ingyenesen látogatható a budavári Palota negyed, újjászületett Szent István terme és a Hausmann Story kiállítás előzetes regisztrációval, amely a nagy érdeklődés miatt gyorsan betelt, de a helyszínen korlátozott számban még lehet majd jelentkezni. A Citadellán szintén díjmentesen tekinthető meg a Szabadság bástyája című kiállítás, ahol délután családi és zenei programok is várják majd a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortotai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Üdvözöljük! Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában! Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

0: Császárelőd, Lotfi Begi és Nika, a közös feldolgozásra tiltott szerelem újra gondolva, ez pedig itt a Sláger FM, szép estét kívánok. Ma is lesz slágerkult. 17 év rendőrségi helyszínelői tapasztalat után Katona Zoltán figyelme az emberi lélek felé fordult. Budapesten főként Zuglóban tart egyéni konzultációkat és csoportos foglalkozásokat, budapesti iskolákban pedig pedagógusokkal is dolgozik. A slágerkult mai első részének vendége Katona Zoltán, mentálhigiénés szakember, a helyreállítási módszer alapítója. A mai vele készült beszélgetésből hallhatnak egy részletet.
1: Egyre több foglalkozásod van Budapesten, főleg Zuglóban, tehát a Cserpesház vagy Cserepesház környékén. Csoport dinamikát is tartasz, tehát csoportos foglalkozásokat, külön egyéni konzultációkat is, szóval lehet veled itt a fővárosban személyesen is találkozni, és ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy tanárokkal is foglalkozol, budapesti iskolákban is, ahol az identitásukat erősíted mindenféle csoport munkával, kinevel kit munkacímmel, szóval rengeteg nagyon fontos missziót képviselsz, és én ennek boldogan adok teret itt ebben a műsorban. Na, hát te mióta figyelsz igazán különösen az emberekre?
2: Tudatosan szerintem egy 5 éve, előtte mint rendőrként azért...
1: Ja, hát úgyis volt figyelem.
2: Úgyis volt figyelem, csak egy más jellegű figyelem. Most a lélek útján figyelek, hogy a mélyében mi is zajlik az emberben.
1: Hú, de nemes, nagyon nemes egyébként maga a küldetés. Igen, ezért mondtam, hogy egy különleges szakember van, ül itt most, kedves hallgatóink, aki 17 évig, jól mondom, igen, helyszínelt mindenféle, igen, bűnügyeknél. De ez a fajta alaposság, ami most átkerült, át lett konvertálva a segítő szakmába. Tehát azt a fajta tényleg egészen a részletekbe menő figyelmességet, azt most átvitted a lélek útjára.
2: Így van, egy-egy gesztusban, egy-egy szóban, egy-egy tettben, vagy éppen élethelyzetben vannak olyan apró jelek, amiket nem vesznek észre feltétlenül az emberek. Annyi előtörténete van az egésznek, hogy ugye én a rendőrségtől elmentem életmódtanácsadónak, és ott szembesültem avval, hogy hiába mondja meg az ember, hogy mit kellene tennie, akár táplálkozás, akár mozgás terén, és hiába végeztem el iskolákat, amik ezt segítették, hogy szakmailag is meglegyen, mindig megakadtunk, és mindig az élethelyzet az, ami megakadt. És maga a kimondás is nehéz, hogy valójában még mondjuk a dohányzást, az alkoholt, a kábítószert le lehet tenni, és lehet nélküle élni, étel nélkül nem lehet élni. Uh-huh. Tehát minden egyes étkezésnél ott van a kísértés, hogy többet tegyen az ember.
1: Uh-huh. Na, csak ezt így senki nem mondja ki.
2: Vagy legalábbis kevesen.
1: Meg hát kevesen fogjuk föl, hogy mekkora kísértésnek vagyunk napi szinten kitéve. No, de mi a megoldás akkor a kísértések ellen?
2: A megoldás az mindenképpen az, hogy leüljünk és végig gondoljuk azt, ha egyedül megy, akkor az egy nagyon dicséretes dolog, ha nem, akkor egy segítő kapcsolat keretébe, hogy mi az, ami elvezetett odáig, hogy akár mondjuk érzelmi étkezésbe folyik át ez az egész folyamat, ami ugye meleg ágya a cukorbetegségnek, és hogy önmaga vagy segítő által feltárja, hogy mi az, ami ott tartja, mert ezek minden egyes esetben a kapcsolati hálóra vezethető vissza. Uh-huh. A kapcsolati hálóba nem kap meg olyan jellegű dolgot, ami az étel pótolja, vagy olyan érzelmeket indít el, amivel ebben szeretné csillapítani. Van olyan kliensem, akinek annyira sok szerepe van, hogy

0: ás, oké, még, de, még jobb.
1: Igen, a mélyére ásunk, hogy valójában mi az, ami előidézi, és mi az, ami fenntartja ezt az egész folyamatot, és valójában, amikor megnézzük, hogy milyen mély a nyúl ürege, ebbe az üregbe, ott a dimenziókba lehet megtalálni a megoldást is, amit valójában keres az ember az ételbe, vagy az éter mögött.
0: Mindent tisztázunk akkor. A kapcsolati hálóban, amikor említetted, abban nyilván beletartozik a család, a kollégák, barátok, mindenkit, aki emberi kapcsolódásként számon tartható, ugye, az életünkben.
1: Így van, és ami nagyon fontos, hogy akár még a meg nem született unoka is lehet hatással, mert volt olyan kliensem, aki pont emiatt evett, mert hogy látta a gyerekei révén, hogy nem lesz utód, mert ők teljesen lemondtak erről a dologról, és hogy
0: És ezt a bánatot folytotta evésbe?
1: Igen, mert nem tudta önmagát elképzelni, újra össze kellett rakni, hogy ki vagyok én, ha nem lehetek nagymama, és neki egy nagy vágyott álma volt, hogy a nagymama szerepét megélje.
2: Ma este 22 óra 10-től Katona Zoltán a Slágerkult első részének vendége, a helyreállítási módszer, a lelki helyszínelés, az érzelmi evés és a segítői munkája apropóján. Érdemes hát ma este is Esmiller Andris műsorát, a Slágerkultot választani. Közben pedig nálunk Gáspár Laci folytatja most az erei folyamot. Következik a Sosem vagy egyedül.

0: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Megint elmentem.

A Ruiz Adam féle otthon itt van, ez itt a Sláger FM, a Magyar Vándor zenéjét is nálunk hallhatta, meg hamarosan majd az LGT zenevonatja is nálunk suhog. Érdemes készülni arra, hogy egyre közelebb a hosszú hétvége, igazából ez egy rövid hét, mindösszesen 3 napot kellett dolgoznunk, most már csak 2-t, de persze az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt a fővárosban már most vannak lezárások. Például a Kokáért a budai alsó rakpartot zárták le a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. Egyébként a Margit hídon a Budára vezető oldalon lezárták a külső sávot, a híd járdáit, a Lánchidat ugye csak a gyalogosok használhatják, a Műegyetem rakpartot is lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Ilyen ez, de hát legalább együtt közösen ünnepelhetünk, azért annak mindig megvan a maga hangulata, amikor a 20-ai hosszú hétvégén sok programon veszünk részt, aztán pedig este megnézzük a tűzijátékot. És most zenét hallgatunk, nem is akármilyeneket. Ahogy mondtam, zakatol a zenevonat, jön az LGT!

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Kim Novák és a Gyémánt. Csodaszép estét kívánok, ez itt a Sláger FM. Jó pihenést kívánok mindenkinek. Hidegfronthoz felfrissülést, az éjszaka folyamán várható némi csapadék, és képzeljék el, holnap Budapesten nem lesz 25 foknál melegebb. Aztán egyébként ott a 20-ai hosszú hétvége elején már megint csak meleg lesz, legalábbis a jelenlegi előrejelzések ezt mutatják, de utána szépen lassan már elkezd majd lehűlni a levegő Budapesten, és én tényleg várom már azt az igazi őszi meglassulást, amikor elkezdenek sárgulni a falevelek, és minden egy picikét nyugvó pontra érkezik. És persze még mielőtt nyugvó pontra érkeznénk, hozzuk a jó zenéket, most a Valmar Szikora Robi. Jön az Úristen!
1: Ez! Úristen! A Sláger FM!

Pago, Derék hallottuk a Neoton dalát, itt a Sláger FM, csodaszép estét kívánok mindenkinek. Egyre közelebb a 10 óra, úgyhogy én ezzel már megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. Persze, semmi pánik, hiszen jövök majd legközelebb holnap délután 4 órától. A folytatásban Esmiller Andris műsora, a Slágerkult indul, én búcsúzom már a Demjén Ferenc dalával, lepihenni melletted, Karakas Balázs kicsekkol, köszi a figyelmet!

0: változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Eloltották a Sóly és Öskü közötti tüzet. 2035-re 40 ezerre nőhet a veszélyes fák száma Budapesten a klímaváltozás és az előregedés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt mondta, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként 2 cm-t nyerve így. Eloltották Veszprém vármegyében a Sóly és Öskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a katasztrófavédelem. A lángok a 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a 8-as főút érintett szakaszát is több órára le kellett zárni, és a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között akkor. Hétfőn a katasztrófavédelem most azt közölte, hogy a tűz helyszíne folyamatos megfigyelés alatt van és utómunkálatok zajlanak. Az endometriózis jelentős gazdasági és munkahelyi terhet ró az érintett nőkre, derül ki a Semmelweis Egyetem új kutatásából. A több mint 560 endometriózissal élő és mintegy 440 nem érintett nő adatait vizsgáló elemzés szerint a betegség jelentősen rontja a munkaképességet. Az érintettek jóval több munkaórát esnek ki egészségügyi okok miatt, mint a kontrollcsoport. A kutatás részletei dr. Balogh Dóra, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának adjunktusa, a tanulmány koordinátora is.
2: Volt egy nagy Európán átívelő kutatási projekt, amelynek mi is a részesei voltunk. A vizsgálatban azt találtuk, hogy sajnos azok a hölgyek, akiknek fennáll az endometriózis diagnózisa, 4 hét alatt átlagosan 2-szer annyi esnek ki a munkából, mint az egészséges társaik. Ez alapján számoltuk ki az egy évre vonatkozó összeget, ami közel 1800 euró lett, ami egy havi átlagbérnek felel meg. Fontos azt kiemelni, hogy ebben az, hogy esetleg a teljesítmény is alacsonyabb, illetve az egy év direkt egészségügyi költségek nincsenek benne. 54%-a a munkáltatónak kevés vagy semmilyen tudással nem rendelkezik erről a betegségről. Tehát az, hogy edukáljuk a munkáltatókat, érzékeny és próbáljunk egy olyan támogató légkört létrehozni, ez szerintem nagyon fontos lenne a betegek számára.
1: A kutatók szerint a rugalmas munkavégzés és a menstruációs szabadság segíthetni az érintett nők munkában maradását. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több budapesti fa ága törik le, és olyan fajok is kiszáradnak, amelyek korábban jól bírták a városi klímát, mondta a Portfóliónak Barlóczi Sándor főtájépítész. A főváros évente mintegy 2000 veszélyes fát tud eltávolítani, jelenleg 11 ezer fa van veszélyes közeli állapotban, és a romlási ütem alapján ez 2035-re 40 ezerre emelkedhet. A zöld felületek fenntartásához 15 milliárd forintra lenne szükség, ennek csak a fele áll rendelkezésre. A parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntözőhálózattal, fejlesztések pedig csak uniós pályázatokból valósulhatnak meg. A BP Fatár applikáció egységes adatbázist ad a faállományról, de a teljes felmérés hagyományos módszerekkel 50 évig tartana. AI alapú rendszerek 26 nap alatt végeznének. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt.
2: Katona Zoltán mentálhigiénés szakember Budapesten, elsősorban Zuglóban dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerjék az érzelmi evés, a kapcsolati elakadások és a visszatérő élethelyzetek mögötti lelki folyamatokat. Egyéni konzultációival, csoportos foglalkozásaival, pedagógusoknak tartott programjaival és a helyreállítás módszerével olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a figyelem, az önismeret és a személyes felelősség gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban.
3: Én is köszöntelek téged, és köszöntök minden hallgatót.
1: Egyre több foglalkozásod van Budapesten, főleg Zuglóban, ott a Cserepesház környékén. Csoportdinamikát is tartasz, tehát csoportos foglalkozásokat, külön egyéni konzultációkat is, szóval lehet veled itt a fővárosban személyesen is találkozni. És ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy tanárokkal is foglalkozol, budapesti iskolákban is, ahol az identitásukat erősíted mindenféle csoport munkával, kinevel kit munkacímmel. Szóval rengeteg nagyon fontos missziót képviselsz, és én ennek boldogan adok teret itt ebben a műsorban. Na, hát te mióta figyelsz igazán különösen az emberekre?
3: Tudatosan szerintem egy 5 éve, előtte, mint rendőrként azért...
1: Ja, hát úgyis volt figyelem.
3: Úgyis volt figyelem, csak egy más jellegű figyelem. Most a lélek útján figyelek, hogy a mélyében mi is zajlik az emberben.
1: Hú, de nemes, nagyon nemes egyébként maga a küldetés. Igen, ezért mondtam, hogy egy különleges szakember van, ül itt most, kedves hallgatóink, aki 17 évig, jól mondom, helyszínelt mindenféle bűnügyeknél. De ez a fajta alaposság, ami most átkerült, át lett konvertálva a segítő szakmába. Tehát azt a fajta tényleg egészen a részletekbe menő figyelmességet, azt most átvitted a lélek útjára.
3: Így van, egy-egy gesztusban, egy-egy szóban, egy-egy tettben, vagy éppen élethelyzetben vannak olyan apró jelek, amiket nem vesznek észre feltétlenül az emberek. Annyi előtörténete van az egésznek, hogy ugye én a rendőrségtől elmentem életmódtanácsadónak, és ott szembesültem avval, hogy hiába mondja meg az ember, hogy mit kellene tennie, akár táplálkozás, akár mozgás terén, és hiába végeztem el iskolákat, amik ezt segítették, hogy szakmailag is meglegyen, mindig megakadtunk, és mindig az élethelyzet az, ami megakadt. És maga a kimondás is nehéz, hogy valójában még mondjuk a dohányzást, az alkoholt, a kábítószert le lehet tenni, és lehet nélküle élni, étel nélkül nem lehet élni. Tehát minden egyes étkezésnél ott van a kísértés, hogy többet tegyen az ember.
1: Na, csak ezt így senki nem mondja ki.
3: Vagy legalábbis kevesen.
1: Meg hát kevesen fogjuk föl, hogy mekkora kísértésnek vagyunk napi szinten kitéve. No, de mi a megoldás akkor a kísértések ellen?
3: A megoldás az mindenképpen az, hogy leüljünk és végig gondoljuk azt, ha egyedül megy, akkor az egy nagyon dicséretes dolog, ha nem, akkor egy segítő kapcsolat keretében, hogy mi az, ami elvezetett odáig, hogy akár mondjuk érzelmi étkezésbe folyik át ez az egész folyamat, ami ugye meleg ágya a cukorbetegségnek, és hogy önmaga vagy segítő által feltárja, hogy mi az, ami ott tartja, mert ezek minden egyes esetben a kapcsolati hálóra vezethető vissza. A kapcsolati hálóba nem kap meg olyan jellegű dolgot, ami az étel pótolja, vagy olyan érzelmeket indít el, amivel ebben szeretné csillapítani. Van olyan kliensem, akinek annyira sok szerepe van, hogy
1: mert az életben?
3: Az életben, hogy az egyik szerepet megeteti, és átmegy a másik szerepbe, és amint hazaér, otthon ugyanúgy éhesnek érzi magát, de csak a szerepeit eteti. És amikor ezt tudatosítottuk, felhoztuk, ami által ő mondta el, hogy mindig mikor érzi magát éhesnek, akkor lehetett elkezdeni ezen dolgozni, hogy ne a szerepeit etesse, hanem az embert etesse, és az embert nézze meg, aki mögött mindig ott van a legvégén, hogy ő valójában éhese.
1: Tehát gyakorlatilag itt elképesztő ásásokat végeztek egy-egy emberrel a lélek mélyére.
3: Hát én inkább nyomozásnak.
2: Akkor nyomozás, oké, még jobb.
3: Igen, a mélyére ásunk, hogy valójában mi az, ami előidézi, és mi az, ami fenntartja ezt az egész folyamatot, és valójában, amikor megnézzük, hogy milyen mély a nyúl ürege, ebbe az üregbe, ott a dimenziókba lehet megtalálni a megoldást is, amit valójában keres az ember az ételbe, vagy az éter mögött.
2: Mindent tisztázunk akkor a kapcsolati hálóban, amikor említetted, abban nyilván beletartozik a család, a kollégák, barátok, mindenkit, aki emberi kapcsolódásként számon tartható, ugye, az életünkben.
3: Így van, és ami nagyon fontos, hogy akár még a meg nem született unoka is lehet hatással, mert volt olyan kliensem, aki pont emiatt evett, mert hogy látta a gyerekei révén, hogy nem lesz utód, mert ők teljesen lemondtak erről a dologról, és hogy
2: ezt a bánatot folytotta evésbe?
3: Igen, mert nem tudta önmagát elképzelni, újra össze kellett rakni, hogy ki vagyok én, ha nem lehetek nagymama, és neki egy nagy vágyott álma volt, hogy a nagymama szerepét megélje.
2: Van neked egy könyved is, ezt a hallgatóknak mondom, elképesztő jó a címe, mert két címe is van, egyrészt van egy ébredés címe, a másik meg, hogy a fogyás, amiért semmit nem kell tenned. Zseniális cím. A te weboldaladon egyébként elérhető, megrendelhető. Ezeket majd mondd is el, kérlek, hogy hol érik el a hallgatók, mert nagyon sokat tud segíteni a megelőzésben, mentális technikákat írsz le benne, hogy hogyan figyeljünk ezekre.
3: Így van, olyan jellegű mentális technikákat, aminek az alapja mondjuk a nyomozói létemből, a helyszíneli létemből jött, és azokat ültettem át ide. Magának ennek az egész jelenlétnek a helyreállítás nevet adtam, mert hogy valójában az ételen keresztül is akarja az ember helyreállítani magát, de hogy ez túlmutat, tehát hogy nem csak az érzelmi evéssel foglalkozok, ez valójában a klienseimmel ez nem is jön elő, hanem a mögöttes tartalmat, ami előidézi, azon dolgozunk, és hogy maga ez a helyreállítás nem csak a érzelmi evőknél jelenik meg, hanem minden más kapcsolat.
2: Meg az élet területén gondolom.
3: Így van.
2: Mert hogy helyre kell állítani sok mindent. Egyébként mindenki érzelmi evő valahol? Ez ki lehet jelenteni, vagy nem feltétlenül?
3: Valamilyen szinten érintett. Ahogy az alkoholistáknál, aki egyáltalán nem iszik alkoholt, arra is azt mondják, hogy valójában neki is problémája van az alkoholnak, mert nem tudja kezelni, vagy legalábbis így kezeli. Uh-huh. Tehát, hogy akinél nincs meg az egészséges normalitáson alapuló emberképe, és ebbe beletartozó étkezési kultúrája, vagy az ivási kultúrája, akkor az érintett ilyen tekintetbe.
2: Uh-huh. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én azért eszem, mert hedonista vagyok, vagy egyszerűen szeretem az ételeket. Hanem a mögött mindig van valami tudattalan, sokszor tudat alatti motiváció.
3: Nagyon sok olyan dolog van, igen, ami ezeket befolyásolják, amik nincs napirenden.
2: És amiről nem is gondolnánk.
3: Hogy ott van.
2: Aha, de ott van egyébként, és ebben segítesz a helyszínelés során. Na, minek nevezik a te módszer, vagy minek nevezed a módszeredet? Egy nagyon izgalmas, többlépéses módszerről van szó.
3: Az alapja a helyreállítás, és amin most dolgoztam, az a lelki igazságszolgáltatás.
2: Milyen jó neve. De nevet választottál ennek is.
3: Igen, mert hogy alapjába véve a bűn mindig megjelenik minden ember tekintetébe, és maga az étkezés is egy bűnözési dolog. Ha megnézzük, az első élményünk bármilyen szempontból is, ha vallásos valaki, ha nem, oda köthető, hogy egy almába beleharaptunk. És ez az étkezéssel kapcsolatos.
2: Ennyire vissza kell mennünk az időben, hogy ez ennyire egyetemes és ősi.
3: Így van. Jelenleg, amit én látok egyéb klienseimnél is, hogy maga, ugye többször hangozt

0: társadalomban történt egy változás, amihez most nekik is változniuk kell.
1: Jó, hát minden mindenre hatással van, meg mindenki mindenkire természetesen. A klienseid jellemző többsége hölgyekből áll egyébként?
0: Így van.
1: Na de ha már itt tartunk, hogy ciki-e segítséget kérni, vagy sem, akkor mit tapasztalsz jártadban, keltedben, hol tartunk most?
0: Egyrészt szerintem erő, aki segítséget kér, tehát hogy ez egy hatalmas nagy erő, hogy azt a belső pszichés lelki állapotot átdolgozza, hogy eljusson egy olyan pontig, hogy ezt már egyedül nem tudom megoldani, hogy nekem ehhez külső segítségre van szükségem.
1: Tehát legyen büszke magára?
0: Így van.
1: Pont azért, hogy mert segítséget kérni.
0: Így van.
1: Ugye te iskolában, egyetemen végezted ezt a szakmát, amit most hivatásként képviselsz. Tehát azért nagyon-nagyon veszélyes ez a terep, a segítői terep, hát hiszen annyi információt kapunk mindenhonnan, és nagyon sokan csak kinevezik magukat segítőnek, és osztják kéretlenül is a mindenfajta jó tanácsot, de hogy ennek azért van hátulütője is.
0: Van neki hátulütője, mert sok olyan kliensem van, aki előtte több évig voltak terápiában, ilyen-olyan segítőnél is jönnek hozzám, viszont azért megjelenik bennem egy olyan jellegű dolog, hogy vajon tőlem hányan mennek valaki máshova és mivel, mert hogy szerintem ez nem attól függ, hogy ő most jó szakember vagy nem jó szakember, hanem hogy tudnak egymáshoz kapcsolódni.
1: Tehát szabadítal, van-e kémia című?
0: Van-e kémia, attól függetlenül, hogy ténylegesen egyre több önjelölt van, aki kimondja magáról, hogy ő mekkora segítő, és hogy nálunk ugye egy alap elf, hogy ne árts. És ezt felismerni, hogy amit csinál az ember, az valójában ártás vagy segítés, és valójában önmagának erre segíteni, vagy a másikon, az egy belső folyamat a segítő számára.
1: Egy olyan mentális szakemberrel beszélgetek, aki nagyon-nagyon sok évet beletett abba, hogy ezen a területen képezze magát, hogy hiteles segítővé váljon, noha egész életében lényegében azért dolgozott, hogy mások életét irányba tegye. Helyreállításnak hívják az ő módszerét, de hát amikor rendőrként és helyszínelőként dolgozott, akkor is valamit helyre kellett állítanod, jól mondom?
0: Így van, valójában rekonstruálni kellett, hogy mi is történt a múltban, és az milyen hatással volt a jelenre, és valójában ki a bűnös, és a bűnösnek mi volt a szándéka. Mondjuk a lelki igazságszolgáltatás módszeren én azt mutatom be, hogy valójában egy feloldozás legyen a végén, hogy meglássa, hogy mi az, ami őt működteti, és hogy ezen hogyan tud változtatni. Tehát, hogy valójában nincs bűnös.
1: Tehát nem bíróság elé kerül a
0: így van.
1: Kedves kliens.
0: Így van.
1: Nem jó útra térített.
0: Hát meglátja azt, hogy mi az, ami motivált ezt az egész folyamatot, hogyan hatott rá akár a kapcsolati hálója, és hogy megjelenik az egyéni felelősség, amikor már látja az egész működését, hogy ezen hogy és hogyan merre felé tud változni és alakítani ezen az egész dolgon.
1: Hány lépéses a te módszered pontosan?
0: Hát az 12 lépés.
1: A lelki igazságszolgáltatás, az publikus?
0: Végigmegyünk egy három lépcsős folyamaton, ami az első nagy része az, hogy kiválasztjuk magát az eseményt, amit el fognak játszani a résztvevők, és utána van neki rendesen, mint régen, ahol dolgoztam, rendőrségi nyomozati szaka, van ügyészség és van bírósági, de a magyar jelenlegi jogrendszertől eltérően itt van egy eskütszék, ami Magyarországon nem működik, ami valójában emberi módon megvizsgálja az összes összetevőt, hogy mi is ennek az egész történetnek a valódi lelki vonalata, és a léleknek mi lenne, mit akar megmutatni a cselekményen keresztül az egyénnek, vagy a kapcsolatnak, amin dolgozniuk kellene.
1: Tehát mindenféleképpen egy szembesítés is valahol.
0: Így van.
1: De hát nyugtasd meg a hallgatókat, hogy azért ez nem feltétlenül olyan nagyon fájdalmas.
0: Nem, épp az benne szerintem a kreatív és aktív, hogy mindenki saját magát tudja megélni, átélni, és hogy ebbe a saját dolgainkkal megélt lelki nehézségeinket ki tudjuk játszani magunkból.
1: Tehát ez a cél?
0: Ez lenne a cél, igen, igen.
1: Hajlandók tenni önmagukért? Meg a cél érdekében, vagy visszafordulnak egy ponton?
0: Ez nagyon változó. Valaki végigmegy az egész folyamaton, valaki kiszáll, valaki visszakére

0: illeszkedik.
1: Ér el bukni?
0: Sőt, nem is bukásnak nevezném, hanem inkább megáll pihenni a lélek. Uh-huh. Amíg rendeződik a test, a lélek, és a gondolataim egy síkba, egy térbe megérkezik, és akkor utána tovább tud haladni.
1: Uh-huh. Szégyenérzetet mennyiszer tapasztalsz?
0: Folyamatosan.
1: Nagyon tetszenek egyébként a módszereid, mert hát egyrészt különleges, hogy ugye nem nagyon tudok mutatni még egy ilyen szakembert, akinek ilyen múlttal rendelkezni, és ilyen iskolai végzettségekkel, meg ennyi évet beletett volna abba, hogy tényleg hiteles segítővé váljon. Másrészt, ugye ha már a módszer, van egy olyan, nevezük így, szolgáltatásod is, ahol olyan mély interjút készítesz a klienssel, ahol szembesíted őt azzal, amiről ő maga sem tudott.
0: Én ezt lelki helyszínelésnek neveztem el.
1: Na, egyre jobbak az elnevezések.
0: Igen, ahol maga egy olyan régi dologhoz nyúlok vissza, ami elfelejtődött az embereknél, az írás és az olvasás.
1: És ami egyébként hát bizonyítottan terápiás.
0: Egyrészt így van, és hogy maga a munkám is abból állt, hogy amit mondtak a érintett személyek, akár tanú, akár gyanúsított a kihallgatás során, azt le kellett írnom. A másik az, ami kimentem a helyszínre, és láttam, hogy mi történt, azt le kellett írnom, uh-huh. és abból dolgoztak tovább. Tehát ez egy nagyon nagy lelki folyamat, és ugyanezt viszem tovább ebbe, hogy kapjon a kliens egy olyan visszajelzést arról, amit leírt, hogy a mélyében milyen dinamikák működhetnek. Uh-huh. És nagyon fontos, hogy ezzel ő mit fog kezdeni, mit árul el önmagának, önmagáról.
1: Azért azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a te múltad, meg a mostani módszereid azért szigorúan jó értelemben véve, tehát ez mindent értsenek jól, hogy a rendőri munkának nem a rosszabbik részét hozod át, vagy a kényelmetlen részét, hanem inkább az alaposságot nézzék, amivel te ezt az egészet vizsgálod.
0: A legtöbb sorozat, ami megy például, és hogy nagyon kedvelik az emberek, az a Nyomozói, uh-huh. mert hogy szeretik az emberek a titkokat, szeretik beleélni magukat és felderíteni dolgokat, és ugyanezt csináljuk, csak egy könnyedebb, uh-huh. ahol nincs tétje, a végén nem büntetés van, nem szankció van, hanem jutalom van.
1: Nem ússzuk meg ezt meló nélkül. Tehát most megint azt rakom össze a mozaikokból, hogy és a meló alatt a tudatosságot, meg az odafigyelést értem. És miután nem tudunk magunkra nagyon sokszor odafigyelni, mert nem vagyunk elég tudatosak, ezért kell egy szakember, aki időnként felnyitja a szemünket.
0: Rávilágít azokra a dolgokra, amik mellett elsohanunk ebben a rohanó világba, ahol a technológia kezdi átvenni bizonyos szerepeinket, besegít, avval a céllal, hogy egyre több időnk legyen önmagunkra, viszont mindenki valamilyen szinten le akarja lassítani az időt, tágítani akarja, és nem arra használjuk ezáltal, hanem még több dolgot akarunk megcsinálni, és még jobban nem vesszük észre azokat a dolgokat, ami belül bennünk történik, vagy éppen a másikba.
1: Mostan az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek, hogy hol érünk el téged, a könyvedet is, meg a konzultációkat hol találjuk.
0: Hát a közösségi médiában a helyreállítás oldalamon tudnak csatlakozni, és ott tudják megnézni.
1: Tehát helyreállítás. Katona Zoltán.
0: Igen, és ott megtalálnak mindent, illetve azokat a kapcsolódási pontokat, ahol felvehetik velem a kapcsolatot.
1: Uh-huh. No, mi az igazi, és akkor ez a záró kérdés, víziót? Mikor lennél igazán elégedett a segítői munkáddal?
0: Ha? Akkor lennék, ha indítani fogok egy csoportot, aminek az a címe, hogy milyen ma nőnek lenni. Az alcíme, hogy mit jelent ma nőnek lenni. Az a vízióm, ha egy olyan csoport ott érnénk el, aminek az a címe, hogy milyen ma embernek lenni, uh-huh. és ott vegyesen fele-fele arányban lennének nők és férfiak.
1: Azt kívánom, hogy minél többen legyetek, és sok csillogó szempárt oda neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog, és akkor nagy baj nem lesz. Nagyon-nagyon sok kitartást, erőt az úton. Neked örülök, hogy beszélgettünk, és hogy itt voltál.
0: Én is hálásan köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek sok sikert és erőt kívánok.
1: Kedves hallgatóim, Katona Zoltánnal beszélgettem, mentálhigiénés szakemberrel, a helyreállítás módszer alapítójával. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
2: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Skribek Melinda, hipnoterapeuta, egyéni és párterapeuta Gödöllőn, Budapest vonzás körzetében dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerik a visszatérő kapcsolati mintáikat, a szorongásaik mögötti lelki folyamatokat és a tudatalattiban rögzült működéseiket. Hipnoterápiával, művészetterápiás eszközökkel és személyes konzultációival olyan közösséget épít, ahol az önismeret, az érzelmi munka és a tudatos változtatás gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban. Örülök, neked végre találkozhatunk. Igen. Személyesen is, már régóta követlek a közösségi oldalon. Hipnoterapeuta, illetve egyéni és párterapeuta is vagy, nagyon sok mindennel foglalkozol, ami minket úgy társadalmilag is érint. Abszolút. És Gödöllőn vagy elérhető itt a Vétel
3: Gödöllőn, illetve igen, hát nyilván online is, de Gödöllőn van a rendőröm.
1: Hát az online megnyitja a világot.
3: Így van, így van. Előtted. Üdvözlöm a hallgatókat, és
1: örülök neked.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek, én is nagyon örülök.
1: Hát örülök, hogy jöttél, mert azért izgalmas a téma. Engem a hipnózis, ami megfogott elsőre, lehet, hogy a rejtélyessége miatt.
3: Azt gondolom, igen, én azt tapasztalom, hogy itt nálunk ez egy nagyon kettős dolog.
1: A megítélés, a hipnózis?
3: Az emberek egy része fél tőle, mert nem tudja pontosan, hogy mi ez. És sokan azt gondolják, hogy ez mint így egy-két ilyen zombi filmben, hogy akkor én teljesen átalakítok valakit. Természetesen nem erről szól. Ma már azért nálunk is elkezdték használni, de nagyon sok országban, Amerika, Anglia, tehát ott például része nagyon sokszor akár a kórházi vagy a pszichológiai terápiáknak is. Aha. A hipnoterápia, én nagyon szeretem. Tehát az elme működése rettentően izgalmas, és nagyon sok olyan terápiás eset van, amikor gyorsabban tudunk haladni. És azért valljuk be, hogy...
1: A hipnózis segítségével?
3: A hipnózis segítségével mindenki, akinek problémája van, az... ha lehet tegnapra, de inkább mára szeretné azonnal a megoldást.
1: Okay.
3: Egy hagyományos pszichoterápiával meg másfél évet körülbelül, ugye, aha, jövünk, megyünk, és én nagyon szeretem, sokrétű, nagyon sokféle problémára tudunk vele dolgozni, és hát megvan az izgalma is.
1: Te legalább nem féltél.
3: Én nem.
1: Ettől a milyen módszertől? Mondhatom ezt így?
3: Mondhatjuk, igen, mondhatjuk. Mm. Mondhatjuk, hogy módszer. Nagyon sok tanulmány is van amúgy erről ma már, tehát, hogy mennyire jól tud működni. Ugye valójában, ami ennek a lényege az, hogy egy módosult tudatállapotba dolgozunk, azt hozunk elő, ami úgy szoktam jellemezni, hogy egy kicsit az, amikor így még nem is aludtál el, de nem is ébredtél el, de úgy tudod, hogy hallod a környezetet, zajait. Igen, ez a köztes állapot. Ez a köztes állapot, ugye ilyenkor az agyhullámok valójában alacsonyabban működnek, ezért a tudatos elménk nem rondít bele annyira, hogy ő mindig mindent racionálisan meg akar gyorsan magyarázni. Ezért hozzáférünk a tudatalattihoz.
1: És az információkhoz?
3: Az információkhoz, az ott lévő sémákhoz, amiket hoztunk gyerekkorunkban. Érzelmek mindenhez, mindenhez. És ugye igazából azt tudjuk ma már szintén, hogy a hétköznapjainkat kb. 95%-ból a tudatalatti irányítja. És a rossz programok is ott vannak. Tehát hiába, hogy...
1: Ja, hogy azért kell mindent az alapoknál.
3: Így van. Aha. Tehát, hogy értsék a hallgatók is egy példával, hogy sokszor az ember mondjuk van egy olyan reakcióm, hogy mondjuk sokaknál, hogy mondjuk menekülök a konfliktusok elől, vagy nem merek kiállni magamért, és ez nyilván egy olyan program, vagy egy olyan gyerekkorból hozott séma, vagy negatív tapasztalat, ami a tudatalattiban működik, és hiába mondjuk járunk pórul, és azt mondjuk, hogy na jó, többet ezt velem nem fogja senki megcsinálni, vagy nagyon sokan ugye újabb és újabb rossz kapcsolatokba belemennek, és nem értik, hogy miért, és soha többet nem. Tehát elhatározom, majd azt veszem észre, hogy újra ugyanabban a helyzetben vagyok, vagy ugyanúgy viselkedem. És ez pont azért, mert a tudatalattinkban van ez valójában programozva, és a hipnózissal ott tudunk transformálni. Tehát a lényege az, hogy egy módosult tudatállapotba hozzáférünk a tudattalan elméhez, és ott transformálni tudunk. Vagy például nem tudom, van akinek vannak pánikbetegségei, vagy elkapja mondjuk vezetés közben, van például volt
1: tehát
3: most...
1: ezeket mind ki lehet
3: szülni. Igen, tehát például volt most egy ilyen fiatal srác kliensem, 3 hipnózis óta tökéletesen autózik egyedül.
1: Na, de jó, hogy ezeket mondod. Na, akkor menjünk sorban. Mi az, ami miatt félhetünk a hipnózistól? Ugye nekem most eszembe jutott, talán pont a hétvégén láttam egy filmet, ott az volt, hogy valamilyen hát furmányos módon beprogramozták a pasast arra, hogy ha csettint egyet, akkor mit tudom én, neki ugorjon a főnökének.
3: Így van.
1: Tudnál ilyet csinálni itt velem? Úgy, hogy nem veszem észre? Mert ott ez volt a film lényege, hogy nem vette észre az illető.
3: Az az igazság, hogy nagyon sok mindenre képes a
1: hipnotér. Ez egy nagy erő?
3: Nagy erő. De...
1: Vissza lehet élni vele?
3: Én azt gondolom, hogy mint mindennel biztos, hogy vissza lehet vele élni, de azért hozzáteszem, hogy nem tudunk azért olyat, tehát én nem tudnám beléd programozni, fogalmazzunk így a hipnózis által mondjuk azt, hogy te...
1: hogy ráborítsam a főnökömre az asztalt.
3: Igen, az asztalt, vagy hogy...
1: Egy csettintésre.
3: Így van, egy csettintésre, hogyha neked ez az elv és hitrendszereddel, az erkölcsi normáddal nagyon ellened megy, hogy te mondjuk nem akarsz bántani embereket, vagy nem tudunk valakiből mondjuk egy sorozatgyilkost gyártani, vagy legalábbis nem egyszerűen.
1: Mert a filmben ez is volt még.
3: Igen, tudom, ezért félnek, tehát én is erről szoktam időnként beszélni, hogy senkit nem változtatok zombivá, nem fogok semmi olyat csinálni. Eleve úgy megy az egész, hogy nyilván van előtte egy előelbeszélgetés, és akkor ott megbeszéljük, hogy mi a probléma, mint szeretne változtatni, mi a nehézség, és akkor arra én fölállítok nyilván egy olyan szkriptet, egy olyan, ugye különböző szuggesziókkal dolgozunk közben, amit átbeszélünk, ami a kliensnek, a páciensnek megfelel, tehát leokézza. Ez az első lépés. A második lépésünk pedig nyilván az, hogy bizalmat kell, hogy adjon nekünk. Megszokták azt tőlem kérdezni például, hogy mindenki hipnotizálható-e.
1: Na és?
3: Alapjába véve a válasz az, hogyha nincs olyan sérülése, tehát valami agyi sérülés, ami miatt ő mondjuk nem teljesen egészséges, illetve van már kialakult tudata, tehát mondjuk nem egy 3 hónapos csecsemőről beszélünk, akkor a válasz igen. És nagyon sokszor is vagyunk hipnotizálva amúgy a hétköznapokon emberek. Nagyon sok reklámba, ha az ember már szakértőként figyeli, akkor látja. Csak nem tudunk róla.
1: De az az ő részükről tudatos?
3: A jó marketingesek vagy reklámkészítők nagy része ma már ugye használ pszichológiai dolgokat, nagyon sok kutatást felhasználnak, és akár igen a hipnózisnak is bizonyos erejét, tehát az átalakító erejét.
1: Jó, de jó, hogy ezt most itt elmondod, mert legalább elgondolkodunk rajta, igen, hogy mi az, amit befogadunk, meg igen, mi az, amit egész nap.
3: Nagyon sokszor ugye azt hallgatom, gondoljuk, hogy én mindent kontrollálok, ami információ bejön az elmémbe, de ha belegondolunk...
1: Én is ezt képzelem magammal.
3: Aha, hát akkor gondoljunk abba bele, hogy mondjuk van maradjunk a rádiónál, hogy mondjuk ad egy számot, amit lehet, hogy neked nem tetszik. És azt mondod, hogy jaj, már megint ez, de éppen trendi, és minden nap lenyomják 5-10-szer. Nem akartad megtanulni, de már tudod a szövegét.
1: Az oké.
3: Ez mind tudatalatti működés. Aktiválása valójában. Tehát, hogy betettek oda egy olyan programot, hogy te tudod. Hiába nem szeretted azt a zenét, mondjuk.
1: Hát én úgy szoktam mondani, hogy a bőrünk alá kúsznak bizonyos
3: igen,
1: dalok.
3: Igen, igen, igen.
1: Amiket néha jó lenne kivenni onnan?
3: Hát ez...
1: Tehát hatással van minden ránk? Tehát minden. Ha valaki azt énekli egy dalban, hogy most megyek a Dunának, meg szomorú vasárnap, és...
3: Abszolút. Sokkal erősebbek.
1: Be tudnak épülni?
3: Be.
1: De nekem egyszer egy barátom mondta, hogy ő rájött arra, hogy annyien sírós dalt, ilyen szerelmet sirató dalt írt, hogy szerintem emiatt nem jött össze neki évekig a nagy szerelem, amire
3: teljes
1: várt.
3: Teljes mértékben lehet, hiszen ugye az, amit te gondolsz, annak van egy ereje, van egy energetikája. Ezt ma már nagyon tudjuk, ugye például a pszichoszomatikus betegségeknél, tehát én tudok generálni magamnak betegséget, aminek lesz testi tünete. Nagyon érdekes kutatás is volt erről például, hogy konkrét betegséggel lévő embereket beküldtek először így terápiára, ugye, és azok a segítők megnézték, hogy ő hogy működik, milyen a viselkedése, érzelemszabályozás, csomó minden. És megmondta, hogy körülbelül milyen betegség várható nála. És hát ugye vissza is igazolták, tehát a pszichológusok nem tudták, hogy az illető milyen betegséggel jött oda, és több mint 68% pontosággal mondtuk meg. Mondok egy példát, például akinek érzelmi elfolytásban van évekig, annál sajnos nagyon sok esetben van a rák megjelenése. és nekem is van nem két olyan kliensem, aki például ilyennel küzd,
1: és azt se tudja, hogy mit csinál.
3: Nem tudja, vagy pedig mondjuk most nagyon sok orvos tisztában van ezzel, tehát tőlem, nekem van több jelenleg is olyan kliensem, aki például egy emlődaganatos, és az orvos elküldte a műtét után, hogy ő ugyanezt meg tudta tenni, hogy per pillanat eltávolítja, de ha nem szeretné, hogy ez kiújuljon, akkor legyen szíves, menjen el egy pszichológushoz, egy terápiára.
1: És megkerestek.
3: Igen, igen. Tehát nagyon sokszor lehet a viselkedésből látni egy embernek a problémáit. Szokták nekem nagyon sokszor, nyilván ez már a sok év tapasztalata is, hogy nem kell 50 perc arra, hogy lássam, hogy egy ember milyen vagy hogy van. És mikor egy-két olyan kérdést beteszek, hogy nem tudom, alacsony az önbecsülése, akkor hát nem, és akkor közben elkezdem mondani, hogy nem szokta azt érezni, hogy nem tudom, nem tisztelik, nem szokta azt tapasztalni mondjuk, hogy lebecsülik, vagy bármi, hogy ja, de ez mind igen. Nagyon sokszor van, hogy 15 perc beszélgetés után már nem is kérdezgetek tovább, hanem elmondom, hogy akkor ez meg ez az érzés volt-e, vagy ez meg ez megjelente az életébe, és akkor hát igen, honnan tudom. És hát innen tudom nyilván nagyon sok dolgokból.
1: Milyen veszélye lehet ennek? Tehát leviszed őket, mélyre, elmondhatnak olyan dolgokat, amit nem feltétlenül kellene tudnod? Tehát mennyire öntudatlan állapot ez? És mennyire a játéktér milyen neked?
3: Én úgy dolgozom ebben pont azért, mert az emberek nagy többsége azért fél. Hogyha valaki már előtte járt hozzám terápiára, és nyilván van egy kiépült bizalom, ott könnyebb dolgom. Illetve az meghatározó, hogy mennyire, én úgy szoktam fogalmazni, hogy az illető mennyire zizegős, tehát, hogy mennyire tudunk lenyugodni, mennyire állandóan kattog az agya mindenen, tehát, hogy nem tud kikapcsolni. Egy olyan embert nehezebb lenyugtatni, hosszabb idő kell ehhez, és az a tudatos elméje sokkal inkább hamarabb elkezdik kidobni. Tehát ez egy olyan, én úgy dolgozom a folyamatban, hogy az első alkalommal sokkal többet beszélgetünk, mi a probléma, mit szeretnénk változtatni, és én úgy szoktam, hogy van egy teszt, hipnózis. Egyrészt azért, mert az első alkalommal baromira izgulnak, tehát az elvinni az egésznek a fókuszát, tehát tapasztalja meg, hogy ez egy valójában nem tök egy jó dolog, hanem hogy nagyon sokan úgy ébrednek 20-30 perc után, hogy azt hittem aludtam, és hogy hú, de kipihent vagyok, vagy
1: és
3: sokszor...
1: És végig beszélt?
3: Nem ő beszél, kétféle hipnoterápiát tudunk megkülönböztetni, akkor, hogy ezt tisztázzuk. Van, amikor ugye csak transformálni akarunk, akkor én beszélek. Tehát ő hallgat. Aha. Tehát én ültetek be. És van egy olyan, amit úgy szoktunk mi nevezni, hogy ásásos technika, amikor meg akarjuk tudni, hogy honnan van valami, vagy mi a gyökere. Ott van az, hogy nyilván én kérdezgetek dolgokat. Van egy elképzelés, hogy körülbelül honnan eredhet valami, és akkor megpróbáljuk ezt, hogy ő neki milyenek a válaszai erre, vagy milyenek az érzései, ugye mert mivel a tudatos elméje ki van kapcsolva, vagyis hát minimálisan működik, ezért nem abból fog így csípőből választ adni, hanem a tudatalattiból. És ilyenkor ő válaszol kérdésekre, vagy hogy mit érez, vagy hol érez, vagy milyen kép jön föl
1: és
3: neki.
1: És kivétel nélkül mindenki beszél egyébként? Ha ez a módszer van, vagy ez a típus?
3: Igen. Nekem nem volt olyan tapasztalatom, hogy nem.
1: De rajtad már hajtottak végre ilyen?
3: Persze, hát azért a képzésünk alatt azért ez nem úgy van, hogy...
1: Meg szupervízió is van?
3: Igen. Hát nekem megvan, ugye én az amerikai hipnózis egyesületnek is a tagja vagyok, tehát nekem ott is volt egy vizsga, ugye van a magyar is, tehát több helyen, ennek van több fokozata természetesen, és én ott tettem ezt, hogy klinikai hipnoterapeuta valójában ott, ami az oklevél megnevezés, de hát nagyon sok gyakorlás persze. Nekünk is. Én eleve annak a híve vagyok, én nem használok semmilyen olyan módszertant, pedig nagyon sokfélét használok, amit én saját magam nem tapasztaltam meg, és nem próbáltam ki.
1: Jó hozzáállás.
3: Igen, tehát, hogy nem tudom, teljesen mindegy, hogy itt most a szomatodrámáról beszélünk, vagy bármiről, csak azt, amit én kipróbáltam, és úgy érzem, hogy működőképes.
1: Ugye azt elmondtuk, hogy ha valaki találkozni, vagy személyes konzultációt kér, Gödöllőig kell utazni, te ott...
3: Igen.
1: Alkotsz, vagy ott, jó, nem tudom, minek nevezzem. Rendelsz.
3: Igen, ez
1: fogadod
3: egy
1: a klienseket.
3: Fogadom a klienseket, okay. Igen, segítek, ha megkeresnek.
1: Mert nem tudom, hogy a gyógyítást is használhatjuk-e egyáltalán, ugye ezek megint egy ilyen...
3: Nem, ugye ez egy meghatározás, hogy mi nem nem vagyunk orvosok, tehát én nem vagyok orvos, uh-huh. tehát hogy én nem használom az orvosi diagnózist, úgymond. Természetesen, mivel mentális diagnózist is fel kell állítani, az természetesen az, de ez nem, nem, igen, az nem gyógyítás. Tehát, hogy én azért szeretem a terápia szót használni például, mert egyrészt azért, mert nagyon széles a repertoárom. Nem hagyományos és kizárólagos pszichológia például, hanem nekem megvan a művészetterapeuta vizsgám, szomatodrámát a Buda Lacitól tanultam, engem még személyesen ő oktatott. Nagyon színesek az emberek, és az egyiknél sokkal könnyebben lehet például az érzelmeket aktiválni mondjuk egy művészeti dologgal. Én amúgy is nagyon szeretem a művészetet, tehát, vagy kulturális dolgokkal, tehát egy szép irodalmi művel, vagy szoktam olyat, hogy lejátszok egy olyan dalt, visszatérve arra, amit mondtál. Például a párterápiánál nagyon sűrűn használom, nem tudom, hogy megnevezhetem-e konkrétan.
1: Hogyne. Itt szabad.
3: A Halász Juditnak van egy régi száma, hogy mit tehetnék érted. Gyerekek megszokták, ez egy nagyon-nagyon szép dallam szerintem, és a mondani valója is, és ugyanott egy kislánya a gyerekkel fogja énekelni, de például nagyon beszokott ütni a pároknak, mikor ezt így lejátszom, hogy akkor figyeljük meg a szöveget, hogy akkor ez miről szól. Tehát,
1: ez egy Bródy János dalszöveg.
3: Lehet, nem tudom, ugye az előadó az Halász Judit.
1: Az Nem Születtem Varázslónak így
3: igen.
1: indul a
3: igen, dal. Igen, pontosan. És nagyon betalál, tehát épp ezért az, ami kívülről jön, az mindig hat ránk érzelmileg. Bármi legyen az egy...
1: Na hát ezért kell tudatosan közlekedni a világban.
3: Így van.
1: Mert szerintem az ember, aki nem tudatosan gondolkodik, hát fel sem fogja, hogy mitől van rosszul.
3: Tökéletesen mondod.
1: És ezért kellenek olyan segítők, mint te.
3: Igen,
1: aki
3: igen.
1: ezt küldetésként?
3: Megmondom őszintén.
1: Mi ez neked?
3: Nevezhetjük küldetésnek.
1: Szakma.
3: Szakma, de ez nekem nem volt tudatos választás. Nekem ugye az első eredeti diplomám az egy külgazdász diploma.
1: Uh-huh. Na hát attól jó messze van.
3: Igen, és ott ugyan én belesodrottam a kicsit a kórházi világba és az egészségügyi világba. De aztán volt az életemben egy olyan pont, amikor én azt éreztem, hogy hiába vagyok magas pozícióban, hiába minden szép és jó körülöttem, nem éreztem azt, hogy jól esik minden nap bemenni az irodába. És akkor elkezdtem keresgélni, hogy mit kellene, hogy mi az én irányom. Volt akkor az életemben egy törés is, és akkor jött így, mindig érdekelt a pszichológia, meg így az emberi lélek, és akkor gondoltam, hogy elsődlegesen azért, hogy én okosabb és bölcsebb legyek, és hogy én mit csinálhatok jobban majd az életembe, ezért kezdtem el akkor mondjuk például pszichológiát tanulni. És én nekem akkor nem fordult meg a fejembe, hogy ez legyen az új út. És megmondom őszintén, hogy akik engem erre biztattak, az például elsődlegesen a Buda Laci volt, aki az egyik képzésen azt mondta, a harcedzett terapeuta, a jó terapeuta. Mert van, amit nem lehet könyvből megtanulni.
1: Ez legyen akkor a végszó.
3: Nagyon szépen köszönöm,
1: hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy meghallgatnak.
1: Te törekvéseidet a figyelmükkel hálálják meg.
3: Így van, nagyon szépen köszönöm.
1: Keressenek téged. Skribek Melindával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Melindától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Katona Zoltánnak is, Skribek Melindának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Amikor nem mentem oviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
2: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Az Alkotmánybíróság döntése alapján marad a 17. alkotmánymódosítás. A lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka hazaszállítják. A hónap végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz. Köszöntöm Önöket, Ortuteg Dóra vagyok. Döntött az Alkotmánybíróság a 17. alkotmánymódosítás elfogadásával kapcsolatosan benyújtott panaszokról, és mindhárom beadványt elutasította, vagyis kimondta, hogy érdemben nem vizsgálhatják azokat. Ezzel a gyakorlatban is jóvá hagyták a Tisza kormány eddigi legjelentősebb alkotmánymódosítását, amely Sulyog Tamás leváltását, a 12 éves mandátumkorlátot és az alkotmánybírók korhatárát is tartalmazta. A kifogások közül a legfontosabb az volt, hogy a Fidesz képviselői szerint Sulyog Tamás korábbi köztársasági elnök eltávolítása közjogilag érvénytelen. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy nincs hatáskörük vizsgálni az alkotmánymódosítás tartalmát, csak az elfogadás módját. A lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka hazaszállítják Debrecenből, közölte a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a Borsodabaüzemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház központi épületénél Miskolcon. A helyi tolmács szerint a sérülteket egy speciális állami repülővel szállítják, és a döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. A politikus hozzátette, 18 beteg Magyarországon maradt, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született. Döntés. A vasárnapra víradóra szerencsétlenül járt busz a kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította haza a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból. A balesetben 12 ember meghalt, a busz 56 utasának mindegyike is két sofőré is megsérült. Véget ért az idei sziget, a budapesti rendőrfőkapitányság pedig ma délután közzétette a rendezvényhez kapcsolódó bűnügyi statisztikát, bár az egyhetes programsorozatra idén kevesebben látogattak ki az előzetesen vártnál, a rendőrségnek így is bőven akadt feladata. A fesztivállal összefüggésben 29 embert elfogtak, 14 főt előállítottak, többek között kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopást, garázdaság és kifosztás gyanúja miatt 1489 taxit is ellenőriztek, 183 esetben találtak szabálytalanságot. A BRFK egyenruhásainak munkáját holland, francia, szlovák és brit rendőrök is segítették, a Dunán pedig éjjel-nappal vízi rendőrök járőröztek. Augusztus 31-től közvetlen kapcsolatot teremt Zugló, a Városliget és Angyalföld között a meghosszabbított útvonalon közlekedő 81-es troli, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A meghosszabbított útvonalú troli, amely a hét mindennapján a jelenlegi üzemidőben alacsony padlós légkondicionált járművekkel közlekedik. Az Örsvezér tere és a Kassai tér között változatlan útvonalon jár, ezután azonban az Erzsébet királyné útja érintésével a Mexikói út metró csomóponton és az Állatkerti delta keresztül éri el új végállomását, a Dózsa-György úti metróállomást. Az idei augusztus 20-i ünnep a Margit-szigeten szabadon bejárható családi kaland térképet kínál. Délelőtt élménysziget nyílik interaktív cirkuszi játszóházzal, mini ninja pályával, kézműves foglalkozásokkal és társasjátékokkal. Délután óriás buborékok és gólyalábasok vonulása után a nagy színpadon a Sziget Beats koncertjei követik egymást. Sötétedéskor a Rózsakertben megnyílik a fénykert, amely augusztus 20-a és 22-e között minden este fényinstallációkkal várja látogatókat. A családok a Verkert Bazár Magyar Ízek utcájában és a Budai Vár Mesterségek ünnepén is folytathatják az ünnepi programokat. A részletes program az augusztus20.hu oldalon érhető el. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: És most indul a Sláger Éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét a paksi vízszint emelése érdekében. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői pályázatainak értékelése, és Szentendre vízhiányos helyzetéről is beszámolt a Brit Guardian. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Megnyitották ma délután a ráckevei soroksári Dunaág tasi zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. Az intézkedés célja, hogy több víz jusson a Duna ágába, és ezzel néhány centiméterrel emelkedjen a folyó vízszintje Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hogy a rendkívül alacsony vízállás miatt intenzív munka folyik a paksi atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter többletvíz kerülhet a főágba, ami a számítások szerint körülbelül 2 cm-es vízemelkedést eredményezhet Paks térségében. Összesen 96-an pályáztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, a 4 elnök helyettesi tisztségre pedig 68 jelentkezés érkezett. Közölte Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. A pályázatok értékelése ma kezdődött meg. A bizottság várhatóan augusztus 24-én választja ki a személyes meghallgatásra behívott jelölteket, tisztségenként alapvetően a 3 legtöbb pontot elérő pályázót. A meghallgatásokat augusztus 25-én és 26-án tartják meg, majd a bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tesz javaslatot az országgyűlésnek. A hivatal vezetőit a parlament titkos szavazással választja meg. Az endometriózis jelentős gazdasági és munkahelyi terhet ró az érintett nőkre, derült ki a Semmelweis Egyetem új kutatásából. A több mint 560 endometriózissal élő és mintegy 440 nem érintett nő adatait vizsgáló elemzés szerint a betegség jelentősen rontja a munkaképességet. Az érintettek jóval több munkaórát esnek ki egészségügyi okok miatt, mint a kontrollcsoport. A kutatás részleteit Balogh Dóra, a Semmelweis Egyetem szülészet és nőgyógyászati klinikájának adjunktusa ismertette a Sláger FM-mel.
2: Volt egy nagy Európán átívelő kutatási projekt, amelynek mi is a részesei voltunk. A vizsgálatban azt találtuk, hogy sajnos azok a hölgyek, akiknek fennáll az endometriózis diagnózisa, 4 hét alatt átlagosan 2-szer annyi esnek ki a munkából, mint az egészséges társaik. Ez alapján számoltuk ki az 1 évre vonatkozó összeget, ami közel 1800 euró lett, ami egy havi átlagbérnek felel meg. Fontos azt kiemelni, hogy ebben az, hogy esetleg a teljesítmény is alacsonyabb, illetve az egyéb direkt egészségügyi költségek nincsenek benne.
1: Kutatók szerint a rugalmas munkavégzés és a menstruációs szabadság segíteni az érintett nők munkában maradását. A Szentendrét is érintő aszályról és vízhiányról közölt riportot a Brit Guardian, írta a szentendre.hu. A lap tudósítói a Duna rendkívül alacsony vízállását és annak következményeit mutatták be több magyarországi helyszínen. Szentendrén július végén mintegy 5000 háztartás maradt átmenetileg ivóvíz nélkül. A legsúlyosabb napokban naponta 100 segítségkérő hívás érkezett az önkormányzathoz, amely 25000 liter palackozott vizet osztott ki az érintetteknek. A város jelenleg is vízkorlátozás van érvényben. A Guardian riportjában a kiszáradó dunai zátonyokat is bemutatják. A hatóságok pedig arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás ellenére a meder több helyen hirtelen mélyülhet. Ezért a fürdőzőknek fokozottan kell figyelniük a saját testi épségükre és a családtagjaikra is.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az Utak és útkereszteződések harmadik része, a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők. A kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az Utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázat. Szombaton országos véradónapot tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány. Több ingyenes program is lesz augusztus 20-án Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lejárt a pályázati határidő a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire. Az elnöki posztra 96, az elnök helyettesi helyekre 68 jelentkezés érkezett. A pályázatokról jövő héten hétfőn zárt ülésen dönt a bizottság, és arról is, hogy kik mehetnek személyes meghallgatásra. A végső döntést az országgyűlés hozza meg titkos szavazással. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal független intézményként működik majd, és a közvagyon védelméért, a jogellenes elidegenített vagyon felkutatásáért, valamint a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárásáért felel. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány szombaton országos véradónapot tart, hogy a 4 napos ünnepi hétvégén is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között, de indulás előtt érdemes ellenőrizni a pontos nyitvatartást. A véradók dupla kalóriapótlási utalványt kapnak, és a készlet erejéig elérhető lesz a Vércsepp Alapítvány felajánlása a vércsoportos bögre is. A sikeres víradók automatikusan részt vesznek az OVS nyereményjátékában. Az aszályos időjárás miatt továbbra is az inváziós szúnyogok, főként az ázsiai tigris szúnyogok okoznak problémát országszerte. A hazai árvízi fajok szinte eltűntek, lárváik számára alig maradt élőhely, kivétel a Tisza-tó térsége, ahol biológiai lárvagyérítést és kifejlett szúnyogok elleni kezeléseket végeznek. Az inváziós fajok lárvái jellemzően magántelekeken fejlődnek, ezért szervezetbeavatkozással nem érhetők el. Ahol tömegessé válnak, ott platós permetező járművekkel végeznek kezeléseket nyugta után. A következő napokban Baranya, Borsodabau-Zemplén és Békés vármegye több településén, valamint Budapest egy kerületében és Szeged néhány város részében lesz célzott szúnyoggyérítés. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepe miatt zárva lesznek a nagy áruházláncok. Az Aldi, az Auchan, a CBA, a Lidl, a Metro, a Penny, a Prima, a Spar, az Interspar és a Tesco üzletei augusztus 21-től jellemzően a megszokott rendszerint nyitnak ki. Ünnepnapokon a benzinkutaknál, egyes non-stop üzletekben, ügyeletes gyógyszertárakban és a kijelölt kisebb boltokban lehet majd vásárolni. Szombaton a boltok a megszokott szombati rendszerint lehetnek majd nyitva. Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-i rendezvénysorozaton. A Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves képviselői várják az érdeklődőket. Az esti fénycsó és a tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a só után a parlament előtt is elindul majd a buli. A Kossuth tér diszkótér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örök zöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. Augusztus 20-án ingyenesen látogatható a budavári Palota negyed újjászületett Szent István terme és a Hausmann Story kiállítás előzetes regisztrációval, amely a nagy érdeklődés miatt gyorsan betelt, de a helyszínen korlátozott számban még lehet majd jelentkezni. A Citadellán szintén díjmentesen tekinthető meg a Szabadság bástyája című kiállítás, ahol délután családi és zenei programok is várják majd a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: Macska kövön. Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megnyitották a Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipjét. Eloltották a Sói és Öskü közötti tüzet. 2035-re 40 ezerre nőhet a veszélyes fák száma Budapesten a klímaváltozás és az előregedés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megnyitották a Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt mondta, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként 2 cm nyerve így. Eloltották Veszprém vármegyében a Sói és Öskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, közölte a katasztrófavédelem. A lángok a 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a 8-as főút érintett szakaszát is több órára le kellett zárni, és a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között akkor. Hétfőn a katasztrófavédelem most azt közölte, hogy a tűz helyszíne folyamatos megfigyelés alatt van és utómunkálatok zajlanak. Az endometriózis jelentős gazdasági és munkahelyi terhet ró az érintett nőkre, derül ki a Semmelweis Egyetem új kutatásából. A több mint 560 endometriózissal élő és mintegy 440 nem érintett nő adatait vizsgáló elemzés szerint a betegség jelentősen rontja a munkaképességet. Az érintettek jóval több munkaórát esnek ki egészségügyi okok miatt, mint a kontrollcsoport. A kutatás részletei dr. Balogh Dóra, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának adjunktusa, a tanulmány koordinátora is.
3: Volt egy nagy Európán átívelő kutatási projekt, amelynek mi is a részesei voltunk. A vizsgálatban azt találtuk, hogy sajnos azok a hölgyek, akiknek fennáll az endometriózis diagnózisa, 4 hét alatt átlagosan kétszer annyi esnek ki a munkából, mint az egészséges társaik. Ez alapján számoltuk